0: This then is stereophonic sound.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 83. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többi Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszír is szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
1: A 83. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Gondolkoztak már azon, hogy igazán mit is jelent a Biblia számunkra? Amikor kisgyerek voltam, nekem izgalmas történeteket jelentett, aztán kamaszként meg inkább hasznos erkölcsi tanításoknak tartottam. De aztán hallottam arról, hogy Jézus Krisztus egy élő személy, aki kapcsolatba akar velem lépni. Én pedig befogadtam őt. És ezzel együtt meg is változott a Bibliáról alkotott fogalmam is. Valaki találóan azt mondta, hogy olyan, mint egy használati utasítás. Egyszer megtörtént velünk, hogy amikor az első mikrót vettük, az egyik családtag nem olvasta el a használati utasítást, és fémpohárban próbált vizet melegíteni. Na mondanom se kell, hatalmas csattanással elfüstölt. Észszerűtlen dolog a használati utasítást nem elolvasni és úgy beüzemelni egy berendezést. Mennyivel fontosabb az, hogy az életünket üzemeljük be úgy, hogy egy pontos leírást, amit a mennyi atya adott róla, azt elolvassuk. Ő pontos leírást adott arról, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy betöltsük azt a célt, amire teremtett minket. Az életem minden helyzetére megtaláltam a választ én is benne. Pál apostol is azt írja a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Több hitet szeretnék? Megvan írva. Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát sokszor olvasok hangosan is belőle. Ha valamilyen eligazításra van szükségem, akkor imádkozó szívvel olvasom, hogy világosságot nyerjek belőle, mert megvan írva. Zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétéli fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Megvan írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, Atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, Atyám, azt, hogy jó jövőt.
3: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, kóráfiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, ura! Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, ura! Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, ura, boldog ember az, aki bízik te benned.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
1: Jó reggelt mindenkinek. Gondolkoztak már azon, hogy igazán mit is jelent a Biblia számunkra? Amikor kisgyerek voltam, nekem izgalmas történeteket jelentett, aztán kamaszként meg inkább hasznos erkölcsi tanításoknak tartottam. De aztán hallottam arról, hogy Jézus Krisztus egy élő személy, aki kapcsolatba akar velem lépni. Én pedig befogadtam őt. És ezzel együtt meg is változott a Bibliáról alkotott fogalmam is. Valaki találóan azt mondta, hogy olyan, mint egy használati utasítás. Egyszer megtörtént velünk, hogy amikor az első mikrót vettük, az egyik családtag nem olvasta el a használati utasítást, és fémpohárban próbált vizet melegíteni. Na mondanom se kell, hatalmas csattanással elfüstölt. Észszerűtlen dolog a használati utasítást nem elolvasni és úgy beüzemelni egy berendezést. Mennyivel fontosabb az, hogy az életünket üzemeljük be úgy, hogy egy pontos leírást, amit a mennyi atya adott róla, azt elolvassuk. Ő pontos leírást adott arról, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy betöltsük azt a célt, amire teremtett minket. Az életem minden helyzetére megtaláltam a választ én is benne. Pál apostol is azt írja a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Több hitet szeretnék? Megvan írva. Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát sokszor olvasok hangosan is belőle. Ha valamilyen eligazításra van szükségem, akkor imádkozó szívvel olvasom, hogy világosságot nyerjek belőle, mert megvan írva. Zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Megvan írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy R12, mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Megvan írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonal

0: ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, Atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, Atyám, azt, hogy jó jövő.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 85. Zsoltár, az éneklő mesternek, Kórá fiainak Zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
4: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. Gondolkoztak már azon, hogy igazán mit is jelent a Biblia számunkra? Amikor kisgyerek voltam, nekem izgalmas történeteket jelentett, aztán kamaszként meg inkább hasznos erkölcsi tanításoknak tartottam. De aztán hallottam arról, hogy Jézus Krisztus egy élő személy, aki kapcsolatba akar velem lépni. Én pedig befogadtam őt. És ezzel együtt meg is változott a Bibliáról alkotott fogalmam is. Valaki találóan azt mondta, hogy olyan, mint egy használati utasítás. Egyszer megtörtént velünk, hogy amikor az első mikrót vettük, az egyik családtag nem olvasta el a használati utasítást, és fémpohárban próbált vizet melegíteni. Na mondanom se kell, hatalmas csattanással elfüstölt. Észszerűtlen dolog a használati utasítást nem elolvasni és úgy beüzemelni egy berendezést. Mennyivel fontosabb az, hogy az életünket üzemeljük be úgy, hogy egy pontos leírást, amit a mennyei atya adott róla, azt elolvassuk. Ő pontos leírást adott arról, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy betöltsük azt a célt, amire teremtett minket. Az életem minden helyzetére megtaláltam a választ én is benne. Pál apostol is azt írja a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Több hitet szeretnék? Megvan írva. Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát sokszor olvasok hangosan is belőle. Ha valamilyen eligazításra van szükségem, akkor imádkozó szívvel olvasom, hogy világosságot nyerjek belőle, mert megvan írva. Zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétéli fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Megvan írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, atyám, azt, hogy jó jövő.
4: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 86. Zsoltár. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet. Hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok. Mentsd meg, én Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkem. Mert te, Uram, jó vagy és kegyelmes, nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezz, Uram, az én imádságomra, és hallgass meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincsen, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket te alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet. Mert nagy vagy te, és csoda dolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nekem, Uram, a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké. Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak föl ellenem, és kegyetlenek seregek keresi lelkemet, akik meg se gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és nagy igazságú. Tekints rám és könyörülj rajtam, add a te erődet a te szolgádnak, és szabadíts meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj el nekem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, amikor te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: A 86. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 87. Zsoltár. Kórá fiainak a Zsoltára. A Szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákob minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, éme Filisztea és Tirusz Kússal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz benne született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírva följegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak.
4: A 87. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 88. Zsoltár. A Kórá fiainak zsoltára. Az Ezraita Hémán tanítása. Uram, szabadításomnak Istene, nappal kiáltok, éjjelente előtted vagyok. Jusson eléd imádságom, és hajtsd hozzám füledet. Mert betelt a lelkem nyomorúsággal, és életem a Seolig jutott. Hasonlóvá lettem a sírba szállókhoz, olyan vagyok, mint az ereje vesztett ember. A holtak közt van az én helyem, mint a megölteknek, akik sírgödörben fekszenek, akikről többé nem emlékezel, mert elszakasztattak a te kezedtől. Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, örvények közé. A te haragod rám nehezedett, és minden hullámoddal nyomtál engem. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, utálattá tetté előttük engem. Berekeztettem, és ki nem jöhetek. Szemeim megsenyvedtek a nyomorúság miatt. Kiáltással hívlak téged, Uram, minden nap. Hozzá terjezgetem az én kezeimet. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Fölkelnek-e vajon a holtak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudják-e a sötétségben a te csodáidat, és igazságodat a feledékenység földjén? De én hozzád rimánkodom, Uram, és jó reggel, korán reggel jut elédbe az én imádságom. Miért vetsz el hát engem, Uram, és rejted el orcádat én tőlem? Nyomorult és halálra szánt vagyok ifjúságomtól kezdve. Viselem a te rettentéseidet, és roskadozom. Átmentek rajtam a te búsulásaid, a te haragod, a te szorongatásaid elemésztettek engem, körülvettek engem, mint a vizek egész nap. Együtt körülöveztek engem, és te elszakasztottál tőlem barátot és rokont, és ismerőseim a teljes.
0: 89. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldás pályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldás pályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontba az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelyben.

Az sok, azt nem mondom meg. De azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem

Nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ezt ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelése is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret. És hittel kimondok dolgokat. És beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog. És eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi.
Tehát Isten tervezte a családot, és igazából, ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete
természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik? Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van,
hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például, ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént,
hanem a testületi Krisztust, Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből, kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nem szek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszel, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele.
nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled. Ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja, ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt, a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek el, ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el?
A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg, tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerek korba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni.
Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon, az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul.
És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton, aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszállja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ja, ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat.
Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya
bármije volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később vissza tudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is, járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy Atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint Atyáról.
El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az Atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint Atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni. Mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolába ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatok a célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba, már óvodáskorba. Ebbe a világba, óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni. Mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolába ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanítod.

that's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: A jegyzetet valószínűleg a 11. oldalnál kell kinyitnotok.
3: And we will go through to something like page 20.
2: És körülbelül a 20. oldalig fogunk eljutni.
3: But just to add to the confusion, we will not be doing them in the same order.
2: De csak azért, hogy még zűrösebb legyen, nem az oldalak sorrendjében fogunk haladni.
3: As I said several times already,
2: it would have been
3: great to go systematically through these notes.
2: Nagyszerű lenne rendszerezetten végigmenni az egész jegyzeten.
3: But to do that thoroughly would have taken probably 2 months.
2: De valószínűleg 2 hónapig tartana az, hogy ezt meg tudjuk tenni.
3: So we've given you all the notes so you can study it afterwards.
2: Tehát azért adtuk oda az összes jegyzetet, hogy utólag tudjátok tanulmányozni.
3: And all that I can do is to pinpoint certain of the important principles which we need to comprehend.
2: Most csak néhány alapelvet tudok megmutatni nektek ebben, amit valóban fel kell fognunk.
3: I want you to turn with me first of all just to Matthew.
2: Mindenek előtt a Máté 1-hez lapozzatok vele.
3: And in those first few verses,
2: és az első néhány versben itt,
3: verses 1 through 17,
2: az elsőtől a 17-ig,
3: Matthew introduces his gospel with this statement.
2: Máté az evangéliumát ezzel a kijelentéssel nyitja.
3: The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2: Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.
3: And then over the next sort of 15 verses,
2: és az ezt követő 15 versben,
3: we have the genealogy of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus családfáját olvashatjuk el.
3: And it summarizes this in verse 17.
2: És a dolog a 17. versben foglalódik
3: it says,
2: össze.
3: All the generations from Abraham to David are 14 generations.
2: Azt mondja, az összes nemzetség, tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség.
3: From David until the captivity in Babylon are 14 generations.
2: És Dávidtól a babiloni fogságra vittelig 14 nemzetség.
3: And from the captivity in Babylon until the Christ are 14 generations.
2: És a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség.
3: Now, if you take the trouble, as I have, to go through all those generations, you find that mathematically it doesn't add up.
2: Hogyha rászánjátok a fáradtságot, hogy visszanézitek ezeket a neveket, akkor matematikailag rájöttek, hogy nem stimmel ez a 14.
3: Because certain generations are ignored because they are not relevant to the purpose, which is the coming of the kingdom of God.
2: Ugyanis Isten királyságának eljövetele szempontjából lényegtelen fokozatokat ezekben a nemzedékben kihagyott az író.
3: Abraham, David,
2: és tudjuk,
3: and Christ. They're the three
2: Abraham,
3: mountains
2: David,
3: which stand out in this whole matter of genealogy.
2: És Krisztus az a négy, az a három hegycsúcs, akik kiemelkednek ebből az egész népsorból, ami a nemzetékeket felsorolja.
3: Because in their fatherhood they were the great patriarchs.
2: Mert az ő atyaságuk szerint ők voltak a nagy pátriárkák.
3: And then they established principles which then were passed on from generation to generation.
2: És utána ők olyan alapelveket hoztak létre, amelyek továbbadottak a következő nemzedékeknek.
3: And so we need to pick on those mountains and learn what are these mountains particularly teaching us.
2: Tehát ezekre a hegyekre kell koncentrálnunk és azt megtanulni, hogy ők mit akarnak nekünk tanítani.
3: Now we briefly looked at Abraham.
2: Röviden már megvizsgáltuk Ábrahámot.
3: And we could have spent much more time on that.
2: És ezzel is sokkal több időt töltöttünk volna, mint amennyit
3: but as
2: lehetett.
3: But I pointed out to you yesterday,
2: de, hogy, ahogy tegnap már
3: he was the visionary who saw in the heavenlies God's great cosmic purpose.
2: A látással bíró ember, aki a szellemi világban, mennyei világban látta Istennek a kozmikus terveit.
3: He grasped it by faith.
2: Ő hitáltal megragadta ezeket.
3: In the spirit realm.
2: A szellemi világban.
3: Saw it with great clarity.
2: Nagyon világosan látta őket.
3: Was able to impart the vision to the next generation.
2: És képes volt a látást továbbadni a következő nemzedéknek.
3: But there was no practical manifestation of what he saw.
2: De amit látott, az gyakorlatilag nem nyilvánult meg.
3: But on the other hand,
2: de másrészt,
3: David was able to get hold of these principles.
2: David meg tudta ragadni ezeket az alapelveket.
3: And put together a leadership team.
2: És össze tudott állítani egy vezetői csapatot.
3: and put together an army,
2: egy hadsereget is,
3: which physically gained a great deal of ground,
2: amely fizikailag nagy területet hódított meg.
3: He actually established the kingdom on earth.
2: Tulajdonképpen ő hozta létre a királyságot a földön.
3: And he subdued all his enemies.
2: És meg minden ellenségét legyőzte.
3: And during his reign, there was peace and prosperity for God's people.
2: Békessége és bővölködése volt Isten népének.
3: And that's taken by scripture again and again.
2: És az ige újra és újra visszatér erre a témára.
3: And an allegory mondja, of the kingdom which Jesus would finally bring.
2: Hogy a Dávid királysága a Jézus által majd végül elhozott királyságnak
3: every
2: egy előképe is.
3: After David was measured by how much like David he did it.
2: Dávid után minden királyt aszerint értékeltek, hogy mennyire csinálta az uralkodását hasonlóan Dávidhoz.
3: And when you begin to comprehend this, you begin to see the strategy of God in these days.
2: Felfogni, akkor meglátjuk, mi Isten stratégiája ezekben a napokban.
3: Because some of the apostolic fathers are primarily Abraham visionaries.
2: Mert néhány apostoli atya olyan, mint Ábrahám, azból a szempontból, hogy ők a látás emberei.
3: And some of them are David practicalists who actually form an army, lead the army, and
2: mások
3: actually make conquests.
2: Olyanok, mint Dávid, aki a gyakorlati ember, aki összehívja a hadsereget, vezeti a hadsereget, és konkrétan hódításokat foganatosít.
3: Both are valid.
2: Mind a kétféle szerep jogos és szükséges, és mind a kettő az Úr Jézus Krisztusban jutott tökéletességre.
3: One of the things that we need to discover is which of these two,
2: az egyik dolog az, amit fel kell fedeznünk, az az, hogy
3: apostolic leader, which of these two do we particularly
2: hogyha apostoli vezetők vagyunk, akkor mi melyik kategóriába esünk inkább, az ábrahámiba vagy a dávidiba?
3: Because the apostolic visionaries need the practical warrior leaders to make anything physically come to pass.
2: Mert a látással bíró apostoloknak szükségük van a fizikai világban levő gyakorlati vezetőkre, akik megvalósítják a látásokat.
3: Then you need the visionary apostle to show you what to do, where to go.
2: Gyakorlati apostoli vezető vagy, akkor szükséged van egy olyan apostol, aki a látás embere, aki megmutatja, hogy mit kell csinálni és hogyan.
3: Needs to be recognized, and we need to work together much more intimately as we see both sides are necessary.
2: És ennek az együttműködésnek gyakorlatilag együtt kell működni, és szükségünk van egymásra, egyre inkább, ahogy látjuk, hogy szükség van erre. Még egy-két dolgot akarok erről mondani.
3: In the Old Testament, there are two, basically two kinds of prophets.
2: Alapvető ember, aki összehívja a hadsereget, vezeti a hadsereget, és konkrétan hódításokat foganatosít.
3: Both are valid.
2: Mind a kétféle szerep jogos és szükséges.
3: Both come to perfection in our Lord Jesus Christ.
2: És mind a kettő az Úr Jézus Krisztusban jutott tökéletességre.
3: And one of the things that we need to discover is which of these two,
2: az egyik dolog az, amit fel kell fedeznünk, az az,
3: hogy apostolic leader, which of these two do we particularly
2: hogyha apostoli vezetők vagyunk, akkor mi melyik kategóriába esünk inkább, az ábrahámiba vagy a dávidiba?
3: Because the apostolic visionaries need the practical warrior leaders to make anything physically come to pass.
2: Mert a látással bíró apostoloknak szükségük van a fizikai világban levő gyakorlati vezetőkre, akik megvalósítják a látásokat.
3: Then you need the visionary apostle to show you what to do, where to go, and how to do it. Gyakorlati
2: apostoli vezető vagy, akkor szükséged van egy olyan apostol, aki a látás embere, aki megmutatja, hogy mit kell csinálni és hogyan.
3: Needs to be recognized, and we need to work together much more intimately as we see both sides are necessary.
2: És ennek az együttműködésnek gyakorlatilag együtt kell működni, és szükségünk van egymásra, egyre inkább, ahogy látjuk, hogy szükség van erre. Még egy-két dolgot akarok erről mondani.
3: In the Old Testament, there are two, basically two

0: Apostolic visionaries need the practical warrior leaders to make anything physically come to pass.
1: Mert a látásbíró apostoloknak szükségük van a fizikai világban levő gyakorlati vezetőkre, akik megvalósítják a látásokat.
0: Then you need the visionary apostle to show you what to do.
1: Gyakorlati apostoli vezető vagy, akkor szükséged van egy olyan apostol, aki a látás embere, aki megmutatja, hogy mit kell csinálni és hogyan.
0: Needs to be recognized, and we need to work together much more intimately as we see both sides are necessary.
1: És ennek az együttműködésnek gyakorlatilag együtt kell működni, és szükségünk van egymásra, egyre inkább, ahogy látjuk, hogy szükség van erre. Még egy-két dolgot akarok erről mondani.
0: In the Old Testament, there are two kinds of prophet.
1: Alapvetően kétfajta proféta van.
0: And these are picked up in the New Testament.
1: Az Új Szövetség is beszél róluk.
0: And they are characterized by the person of Moses and by the person of Elijah.
1: És Mózes, illetve Illés személyéhez kötődik ez a kétfajta profétaság.
0: And the prophets prophetically said that in the last days,
1: a proféták profétikusan elmondták, hogy az utolsó napokban,
0: when it comes to the restoration of all things,
1: amikor minden dolgok helyreállításának ideje eljön,
0: when the kingdom finally comes with power and authority on the face of the earth,
1: amikor végül erővel és hatalommal eljön a királyság a földre,
0: these two prophetic ministries will be the instrument to cause the restoration of all things.
1: Akkor ez a két profétai szolgálat fogja elérni mindenek helyreállítását. Ez fogja megvalósítani.
0: And we need to understand that these two prophetic ministries are different, and but they are necessarily complementary.
1: A két profétai szolgálat különbözik egymástól, de mind a kettőre szükség van, és kiegészítik egymást.
0: The Elijah type prophet,
1: az Illés típusú proféta,
0: he lives in the spirit realm.
1: A szellemi világban él.
0: His feet hardly touch the earth.
1: De a lábával szilárdan a földön áll.
0: He's very familiar with the spirit realm.
1: Nagyon ismeri a szellemi világot, és alig ér a földhöz a lába.
0: And because of his understanding of the spirit realm,
1: és mivel érti a szellemi világot,
0: he understands the strategies of the devil, and if he's listened to, they can be neutralized before they do the damage which they were intended to do.
1: És ha meghallgatják a mondandóját, akkor az ördög stratégiái semlegesíthetők, mielőtt még működésbe lépnének.
0: Now, wouldn't it be fantastic if we had an Elisha quality prophet who could tell us what Al-Qaeda were planning to do next?
1: Nem lenne óriási, ha lenne egy ilyen Illés és Elizeus típusú profétánk, aki meg tudná mondani, hogy mi az Al-Qaeda következő terve.
0: Could be neutralized before they do the damage they were intended
1: to do. Hogy ezt a tervet semlegesíteni lehetne, mielőtt egyáltalán beindulna.
0: The Elijah prophet
1: nem lenne kár okozás.
0: In the Elisha prophet.
1: Az Illés típusú proféta az Elizeus típusú profétában tökéletesedik, de ugyanaz a szellem működik
0: benne. I'm going to spend a few minutes on that during this morning.
1: Majd ma délelőtt még töltök ezzel néhány percet.
0: Now these type of prophets,
1: ezek a fajta proféták,
0: they are loners, they don't seem to spend too much time with people because that blurs their spiritual clarity.
1: Általában úgy tűnik, hogy nem túl sok időt töltenek más emberekkel, mert ettől elhomályosulna a szellemi látásuk.
0: They're individuals, they're not very social because they live in that spirit realm.
1: Nem nagyon társasági lények, inkább a szellemi világban élnek, mint a földön.
0: And the revelation that they receive,
1: és a kijelentés, amit kapnak,
0: is to be submitted to the generals of the Lord's army to give them strategy in the war.
1: Tehát ezt a kijelentést át kell, hogy adják az Úr hadseregének tábornokainak, hogy tudják azokat alkalmazni a stratégia kiformálásában.
0: They do not carry, as far as the church at large is concerned, they do not carry a governmental authority, and they should not be given governmental
1: state. Illés típusú proféta nem hordoz kormányzási tekintést, és nem is szabad neki kormányzási feladatot adni.
0: What they see is absolutely of the Lord.
1: Amit lát az ilyen proféta, teljesen az Úrtól van.
0: But their conclusions of what to do practically are often faulty.
1: De gyakran hibás a következtetésük arról, hogy mit kell kezdeni ezzel a kijelentéssel.
0: And if they are allowed to governmentally lead the people, they will lead people in the wrong direction.
1: Hogy kormányzói módon vezessék az embereket, akkor rossz felé vezetik őket.
0: A great example of this would be Agabus in the New Testament.
1: Agabus lenne ennek a jó példája az Új
0: Szövetségben. Discern that imprisonment awaited the apostle Paul.
1: Helyesen ismerte fel, hogy börtön vár Pál apostolra.
0: Now Paul had learned to rule over the civil authorities so that they always did the will of Jesus and the kingdom was not hindered.
1: Megtanulta, hogy hogyan befolyásolja a világi hatóságokat arra, hogy Isten akarata szerint cselekedjenek és ne akadályozzák az evangélium munkáját.
0: He'd learned to exercise

0: The political
1: kormányzói tekintélyt gyakorolni a maga korában a politikai hatóságok fölött.
0: And when the plan was being forged to arrest him in Jerusalem, he willingly and joyfully went into that
1: Jeruzsálemben megszületett a terv az letartóztatására, akkor ő hajlandó módon és örömmel besételt ebbe a csapdába.
0: And he meekly submitted to being taken prisoner because God had shown him in his apostolic wisdom it was part of an amazing divine plan.
1: És szelíden megengedte, hogy börtönbe vessék őt, mert Isten megmutatta neki, mint apostoli kormányzói hatalomnak, hogy ez része annak, hogy Isten terve megvalósuljon.
0: Tehát
1: Agabus helyesen ismerte fel,
0: God's will, and therefore it must be prevented.
1: Hogy Pálra börtön vált, azt helytelenül gondolta, hogy ez nincs benne Isten tervében, tehát el kell kerülni ezt a fogságba.
0: És Pál apostoli bölcsességének
1: felül kellett bírálnia azt a helytelen következtetést, amire Agabus jutott a helyes kijelentésből.
0: He was correcting what he saw.
1: Tehát Agabus jól látta, amit látott.
0: But he was wrong in the governmental decision that he wished to make. Hello.
1: De helytelen kormányzói döntést akart hozni ezzel kapcsolatban.
0: And if we allow Elijah, Elisha prophets to have governmental authority and to lead the people of God, they're going to lead them in all kinds of wrong directions.
1: Az Illés és Elizeus típusú profétáknak, hogy kormányzói tekintélyük legyen és vezessék Isten népét, akkor mindenféle rossz irányokba fogják őket vezetni.
0: Hello, can you hear me?
1: Halljátok, amit mondok?
0: These days are coming upon the churches in the Balkans. You better learn how to handle these prophetic
1: words. A Balkán országokra következnek azok a napok, amikor ez történik, és jobb, ha megtanuljátok, hogy hogyan kell a profétai szolgálatokat kezelni.
0: Example, the American CIA,
1: például vegyük az amerikai CIA-t példaként.
0: Their job is to collect information concerning the strategies of the enemy.
1: Hogy információt gyűjtsenek az ellenség stratégiáiról.
0: But that's privately submitted to the generals of the army.
1: De ezt utána csak a hadsereg tábornokainak mondják el, amit megtudtak.
0: The CIA do not make the decisions
1: of
0: what to do and what not to do militarily.
1: Hogy mit tegyenek, vagy mit ne tegyenek katonai szempontból.
0: But their information is very vital to the generals to enable them to make the right military strategy.
1: Az információjuk létfontosságú a tábornokok számára, hogy el tudják dönteni, hogy milyen stratégiát kell létrehozni. Halljátok, amit mondok?
0: So we've got to be careful.
1: Tehát jobb, hogyha vigyáztok.
0: Now, the Moses prophet,
1: a mózesi proféta,
0: he is a prophet who doesn't see so much in the realms of the spirit, the activities of the enemy and the counter activities of God. That's not his primary domain.
1: Lát olyan sokat a szellemi világban, nem látja annyira az ellenség terveit, és nem látja annyira, hogy Isten mit tesz ezzel kapcsolatban. Tehát nem az elsődleges feladata az, hogy a szellemi világ eseményeit lássa. Amit viszont lát, mint látást hordozó ember, az Isten terve.
0: It's like as if God laid out his plan for his whole cosmic purpose.
1: Mint hogyha Isten
0: the plan and exactly how it's all supposed to go together.
1: Ahogy lerajzolta az a kozmikus tervét az egész világra vonatkozólag, a történelemre vonatkozólag, mintha ő az egészet látná és tudná, mit kell ezzel tenni. És ez az ember nem magányos farkas, hanem csapatban dolgozik.
0: Elijah, Elisha's prophet, he has
1: Illés, Elizeus jellegű profétával szemben neki van kormányzói tekintélye.
0: He can detect leadership.
1: Ő fel tudja fedezni a vezetőket.
0: He can strategically place it.
1: És stratégiai módon el tudja helyezni
0: he
1: a vezetőket. És ő munkába tudja állítani őket.
0: He has organizational skills.
1: Szervezési képességei vannak.
0: He has administrative skills.
1: És ügyvezetői képességei.
0: I mean, Moses took a rabble of slaves and turned them into an efficient fighting force.
1: Egy tömeg rabszolgát és hatékony harcos haderővé tette őket.
0: To move the whole camp every few days of 2 million people was an administrative masterpiece.
1: Egy szervezési mestermű volt az, hogy néhány naponként egy 2 milliós tömeget el lehetett költöztetni. Meg lehetett mozgatni.
0: He appointed all the captains of thousands and hundreds and fifty.
1: Ő jelölte ki ezeket az ezredeseket, századosokat, ötvenedeseket, stb. Az összes vezetői stratégiát ő fogalmazta meg.
0: He was a great and powerful military leader.
1: És nagyszerű erőteljes katonai vezető is volt.
0: Now that Moses type of prophet,
1: ez a Mózes típusú proféta,
0: works very, very closely with the apostolic leader.
1: Nagyon szorosan együttműködik az apostoli vezetővel.
0: Often himself becomes an apostolic leader.
1: Gyakran ő maga is apostoli vezető lesz.
0: And this is the apostolic prophetic partnership, which is referred to again and again in the New Testament.
1: Apostoli és profita együttműködés, amire az Új Szövetség többször utal.
0: So we've got to understand these things because we're about to go to war to fight the devil and take the Balkans for Jesus.
1: Mert el kell mennünk a háborúba, és az ellenséget meg kell támadnunk, és a Balkánt el kell foglalni Jézus számára. És mindegyik ilyen szolgálónak megvan a maga szerepe ebben a
0: történetben.
1: És Isten támasztja ezeket az embereket,
0: and these women,
1: és nőket, férfiakat
0: and giving them these particular roles.
1: És megadja ő nekik ezeket a konkrét feladatokat.
0: And we've got to say, God, give us comprehension of these.
1: És azt kell mondanunk, hogy Uram, adj nekünk felfogást erről az egészről.
0: Now I want to move on from this because I just can only give you a taste of these things which I'm seeing,
1: and they're
0: firing my spirit in a tremendous way.
1: Tudok nektek adni azokról a dolgokról, amelyeket látok, és amelyek hatalmas módon égnek a szellememben.
0: Because there has to be a transition from the visionary plan
1: mert
0: to the practical working of the activity on earth to make it happen.
1: A látás szerinti tervből át kell menni a Földön a gyakorlati tevékenységbe ahhoz, hogy a látás megvalósuljon. Először a mennyei helyeken kell elfoglalni a területet,
0: then it's then necessary to
1: utána szükséges,
0: to go in and actually take possession of the land.
1: Hogy a földi csapatok elinduljanak és konkrétan elfoglalják a földi területet.
0: Both are necessary.
1: Mind a kettőre szükség van.
0: They must be done in the proper order.
1: De megfelelő rend szerint kell ezeknek cselekedniük.
0: Some apostolic leaders are given to the heavenly plan, and some are given to the earthly realization.
1: Néhány apostoli vezetőnek a mennyei tervet adik meg, másoknak pedig az, hogy a földön hogyan kell ezt megvalósítani.
0: Does that make sense to you?
1: Érthető ez a számotokra?
0: So, Moses was prophetic.
1: Tehát Mózes profétikus volt.
0: He actually initiated the plan by which the promised land actually began to be occupied.
1: Igazából ő indította be azt a tervet, amelynek megfelelően az ígéret földjét végül elfoglalták.
0: He actually brought the children of Israel out of slavery. Konkrétan
1: ő hozta ki, ő vezette ki Izrael gyermekeit a rabszolgaságból.
0: He led them through the wilderness for 40 years.
1: 40 évig ő vezette őket a pusztában.
0: If they had been ready for war,
1: hogyha ezek az emberek készen álltak volna a harcra,
0: Moses could have brought them directly into their inheritance.
1: Mózes közvetlenül bevezethette volna őket az örökségükbe.
0: It only took 11 days to get from Egypt to the promised land if they were prepared to go by way of the Philistines.
1: Az ígéret földjére csak 11 napig tartott volna eljutni, hogyha a zsidók hajlandók lettek volna a filiszteusok földjén átmenni.
0: In other words, if they had been ready for war,
1: és hogyha készek lettek volna a harcra,
0: that generation could have occupied the promised land.
1: Akkor az a nemzedék elfoglalhatta volna az ígéret földjét.
0: They would have been there in 11 days.
1: Mert 11 nap alatt ott lettek volna.
0: The only reason they died in the wilderness was because of their disobedience.
1: Az egyetlen oka annak, hogy meghaltak a pusztában, az ő engedetlenségük volt.
0: And the disobedience was motivated by a total unwillingness to become the warriors that God wanted them to be.
1: Az engedetlenséget egyedül az okozta, hogy nem voltak hajlandó azzal harcossá válni,
0: so
1: amit Isten tenni akarta őket. Tehát Mózes, ő maga sem mehetett be az ígéret földjére, és nem tudta bevezetni a népet sem az ígéret földjére.
0: But he successfully passed the vision on to the next generation.
1: De sikeresen átadta a látást a következő nemzedéknek.
0: And I want to spend the first part of my talk this morning talking about the transfer from Moses to Joshua.
1: Mai tanításom első felét arról szeretnénk beszélni, hogy Mózesről Józsuére hogyan szállt át a látás, meg a vezetés, mert Józsué
0: first of this breed of land takers.
1: A földfoglalók fajának az első példája.
0: Warrior possessors.
1: Aki a harcos hódító.
0: And again, notice the partnership between Moses and Joshua.
1: Figyeljétek meg az együttműködés Mózes és Józsué között.
0: Moses was the intercessor who fought the battle in the heavenlies.
1: Mózes az a közbenjáró, aki a levegőikben megvívta a csatát.
0: And Joshua was the warrior who fought the battle on the ground.
1: Volt az a harcos, aki a földön megvívta a harcot.
0: And the success of Joshua's ground campaign depended upon the power of the intercessors that gathered together with Moses.
1: És Józsué földi hadjáratának a sikere attól függött, hogy milyen erőteljesek voltak azok a közbenjárók, akik Mózessel
0: összegyűltek. Without Joshua would not have possessed anything.
1: Mózes Józsué nélkül semmit nem foglalt volna el.
0: And Joshua without Moses would not have had the power to press home the victory.
1: nem lett volna erős ahhoz, hogy a győzelmet megvalósítsa.
0: Now can you see the partnership we need?
1: Látjátok, milyen együttműködése van itt
0: szükség?
1: Mindannyiunknak megvan a magunk része.
0: And the Moses prophetic ministry has the ability to some degree to function in both regions.
1: És a mózesi profétai szolgálatnak bizonyos mértékben megvan a képessége arra, hogy mind a két szinten működjön.
0: So now I want to spend a few minutes
1: on page 15
0: of your notes.
1: A jegyzet 15. oldalán eltölteni.
0: I've got it near the bottom of the page.
1: A lap aljára menjünk, a lap aljához közel.
0: Lessons to be learned from Moses and Joshua and from the Elijah Elisha in their successful spiritual father-to-son relationship.
1: Mit tanulhatunk Mózestől és Józsuétól, vagy Illéstől és Elizeustól a sikeres szellemi apa-fiú kapcsolatról?
0: Now in both these cases there was a successful transmission from the spiritual father to the spiritual son.
1: A szellemi atya sikeresen átadta a dolgokat a szellemi fiának.
0: We will notice first of all that Moses had two natural sons.
1: Hogy Mózesnek volt két testszerinti fia.
0: Gershom and Eliezer.
1: Gershom és Eliezer.
0: And they never came to anything spiritually.
1: De ők szellemileg soha nem vitték semmire.
0: If you follow the descendants of these men,
1: hogyha megnézed ezeknek a fiúknak a családfáját, utódait,
0: if you follow the descendants of Eliezer and Gershon,
1: megnézzük Gershonnak és Eliezernek az utódait,
0: they didn't backslide.
1: Nem estek vissza.
0: They didn't do evil things.
1: Nem tettek gonosz dolgokat.
0: They were just kind of passive and not, there was nothing violent in them.
1: Nincs bennük semmi erőszakos, egyszerűen passzívvá, tétlenné váltak.
0: They ended up, their descendants ended up being the financial administrators of David's kingdom. How interesting.
1: Milyen érdekes, hogy Dávid királyságának idejére az ő utódaik a pénzügyi igazgatásban vállaltak szerepet.
0: They did a valuable job.
1: Értékes feladatot végeztek.
0: In the background.
1: A háttérben.
0: Managing the finances.
1: A pénzt kezelték.
0: With a high degree of integrity.
1: Nagyon becsületesen.
0: But they never became the warriors that they could have been because
1: de soha nem lett belőlük az a harcos, akik lehettek volna, mert egyszerűen nem volt ez bennük, hogy azok legyenek.
0: To the negative influence of their mother, Zipporah.
1: És ez valószínűleg anyjuknak, Cipórának a negatív hatásának tudható be.
0: She didn't like Moses' God of blood and the violence of that God.
1: Cipórának nem tetszett Mózes véres istene és ennek az istennek az erőszakossága.
0: So instead of either of these two natural sons,
1: tehát
0: a man called Joshua became Moses' spiritual son.
1: Két fizikai fia szeri helyett Mózesnek a szellemi fia Józsué lett.
0: And he became the heir of Moses' spiritual treasure house.
1: És ő örökölte Mózesnek a szellemi kincses házát.
0: We're not told how he came into this relationship.
1: Azt nem tudjuk, hogy hogyan kerültek egymással ilyen kapcsolatban.
0: But we notice several things about him.
1: De több dolgot észrevehetünk Józsuéról.
0: Which I began to list on page 16.
1: A 16. oldalon kezdtem ezeket felsorolni.
0: The first thing we notice is that he was constantly seeking the presence of God.
1: Az első dolog, amit észrevettünk Józsuéről, hogy állandóan Isten jelenlétét kereste.
0: Now I don't know if you are aware of this.
1: Nem tudom, hogy tudatában vagytok-e ennek.
0: But long before the tabernacle of Moses was built.
1: De már sokkal azelőtt, hogy Mózes sátora felépült volna, mózesi szent sátor.
0: Moses had his own private prayer tent.
1: Mózesnek már megvolt a saját kis ima sátra.
0: It wasn't developed like David's tabernacle. David took it a lot further.
1: Ez nem jutott el olyan szintre, mint a Dávid sátora, mert Dávid kifejlesztette ezt az
0: jelenséget.
1: De ez egy egyéni ima hely volt, egy sátor.
0: With no nothing to make it attractive.
1: Nem volt túl vonzó, ura
0: megcsinálva.
1: Egy egyszerű sátor volt.
0: Moses would go into the tent.
1: Mózes bement a sátorba.
0: Shut the door.
1: Becsukta az ajtót maga
0: magának. Have his private time in God's presence.
1: És Isten jelenlétében elköltötte maga magán idejét
0: Istennel. With the same hunger were permitted to come and join.
1: Voltak néhányan, akik ugyanígy éheztek Istenre, mint ő is, akik megengedte, hogy csatlakozzanak hozzá ebben a sátorban.
0: The only one who's named is Joshua.
1: És közülük az egyetlen, akinek a nevét olvashatjuk, az Józsué.
0: So the first thing that brought connection between Moses and Joshua was their common passion for the presence of God.
1: Az volt, hogy mind a ketten nagyon szerették Isten jelenlétét.
0: You read about this in Ezekiel 33. I'm sorry, Exodus 33. I beg your pardon. Exodus 33.
1: A 2. Mózes 33-ban olvashatunk erről.
0: And there, God was having a problem.
1: És akkor
0: he loved to come in mighty manifest presence in order to
1: Istennek
0: meet with his friend
1: problémája.
0: Moses.
1: ő nagyon szeretett az ő jelenlétének a hatalmas megnyilvánulásával oda menni Mózes, ez a barátjához. De amíg Mózes sátra Izrael táborának a közepén volt, ez azt jelentette, hogy Istennek a táborba kellett eljönnie.
0: And God's presence itself automatically judges and destroys sin.
1: De Isten jelenléte már önmagában véve megítéli és elpusztítja a bűnt.
0: God doesn't have to do anything.
1: Istennek nem kell semmit tenni ehhez.
0: In order for sin to be destroyed.
1: Ott kell lenni valahol neki, hogy a bűn elpusztuljon a közelében.
0: God and sin are totally incompatible.
1: Az Isten és a bűn teljesen kizárják egymást.
0: Came to presence himself, tehát amikor to meet with great presence in the tent of
1: Isten eljött, hogy Mózes sátrában az hatalmas jelenlétével megjelenjen Mózesnek.
0: That presence spilled over into the surrounding tents.
1: Ez a jelenlét
0: going on that shouldn't be going on.
1: Hatott azokra a környező sátrakra is, ahol folytak olyan dolgok, amiknek nem kellett volna történniük.
0: And it brought judgment.
1: És ítéletet hozott azokra a sátrakra.
0: God never has pleasure in judgment.
1: Isten soha nem gyönyörködik az ítéletben.
0: He longs to be the God that can first of all clean us up, so his presence is not destructive, but it's emancipating.
1: Megtisztíthat minket, hogy az ő jelenléte ne ítéletet és pusztulást hozzon ránk, hanem önmagához vonja minket. Hogyha tisztátalanul közeledünk Isten jelenlétéhez, akkor ez egy önpusztító dolog a részünkről. Ez már nagyon figyeljetek oda. És sok bibliai példát olvashatunk erre.
0: And in the recent moves of God in, say, the United States of America and other parts of the world.
1: Mozdulásaiban, mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban és a világ más részein.
0: When God comes in manifest presence, it still
1: amikor Isten jelenléte megnyilvánul, akkor ugyanúgy hat az emberekre, mint régen.
0: And we found that when the presence of God comes into
1: a mixed community,
0: those that are living uncleanly are destroyed by the coming of God.
1: Akkor azok, akik tisztátalanul élnek, azokat elpusztítja Istennek a jelenléte.
0: For example, there's a number of churches around America that sought the Toronto blessing.
1: Amerikában sok gyülekezet kereste.
0: Some were genuinely hungry.
1: Torontói áldást, némelyik valóban éhezett.
0: And they had fulfilled the conditions of intimacy.
1: És betöltötték a bensőséges kapcsolat feltételeit.
0: But others were just looking for the excitement and for the goosebumps and for the peripheral experiences.
1: Csak az izgalmat keresték, és a libabőrt, és a ilyen szélső mellékes jelenségeket, amikor Isten elment, eljött, akkor egyszerűen középen ketté vágta a gyülekezetet. A társaság fele elrohant rémülten, mert nem bírták ki Isten szent jelenlétét.
0: Because they weren't really prepared for living God with God in intimacy.
1: Voltak igazán felkészülve arra, hogy Istennel bensőséges kapcsolatban éljenek.
0: And as we start to seek him in new intimate ways,
1: és amikor Istent elkezdjük új bensőséges módokon keresni,
0: and he comes and presences himself with new manifest power, we better be careful that we are prepared for those days.
1: Új megnyilvánuló erejével, akkor gondoskodnunk kell arról, hogy legyünk készen az ilyen napokra, már előre.
0: So God in Exodus 33 had to prescribe a practical solution.
1: A 2. Mózes 33-ban Istennek egy gyakorlati megoldást kellett találni erre a problémára.
0: The private prayer tent of Moses.
1: Mózes privát imasátrát.
0: Way outside the camp.
1: Messze kiköltöztették a sátor a táboron kívül.
0: So God could presence himself with the God-hungry fanatics who had paid the price.
1: Találkozhasson az Istenre éhező fanatikusokkal, akik kifizették ennek az árát.
0: Without bringing judgment and condemnation to those who were not prepared to pay.
1: Ítéletet és kárhoztatást hozna azokra, akik nem voltak hajlandók ennek megfizetni az árát. És
0: Joshua
1: az egyik legszenvedélyesebb volt ebben a csoportban.
0: Even after Moses left, he would stay lingering in the tent because he wanted God.
1: Még miután Mózes elment, ő utána is ott maradt a sátorban, mert akarta Istent.
0: Now, at this time,
1: ekkor
0: God instructed Moses to build what is long since been called the Tabernacle of Moses.
1: Mózesnek utasítást adott Isten arra, hogy építse meg azt, amit már nagyon régen Mózes is a sátornak hívunk. És akkor létrehozta a lévita papságot is.
0: And brought together all the laws and regulations of the Moses covenant.
1: És összehozta a mózesi szövetségnek minden előírását és törvényét.
0: And God was providing for people who didn't want him to come too near.
1: Gondoskodott azokról az emberekről is, akik nem akarták, hogy ő túl közel jöjjön hozzájuk.
0: And God still does that today.
1: Isten ezt ma is megteszi.
0: Because most people that follow God, most Christians today, they want the benefits of God without paying the price for his presence.
1: Aki követi Isten, akarja Isten jelenlétének az előnyeit, de nem akarják az ő jelenlétébe vezető árat megfizetni.
0: And our God is such a loving God,
1: és a mi Istenünk nagyon szerető Isten,
0: and such a giving God,
1: és olyan adakozó Isten,
0: he will even give in those unreasonable circumstances.
1: Hogy még ilyen teljesen észszerűtlen körülmények között is ad.
0: So in Moses' tabernacle,
1: tehát Mózes sátrában
0: the Levites were appointed as the priests,
1: kijelölték a lévitákat papoknak,
0: and they became intermediaries between man and God.
1: És ők közbenjárók lettek az ember és Isten között.
0: God never came close to them, they never came close to God.
1: Isten soha nem ment túl közel az emberekhez, és ők sem mentek túl közel hozzá.
0: Even the Levites had no intimate relationship with God.
1: Még a lévitáknak sem volt belsőséges kapcsolatuk Istennel.
0: He lived in the Holy of Holies, where
1: Isten
0: no one ever went, not even the priests.
1: Ahova soha senki nem ment be, még a papok sem.
0: And only the high priest went once a year, and only through a complicated routine of sacrifice did he even dare to enter God's presence.
1: És ő is csak úgy mert belépni Isten jelenlétébe, hogy egy bonyolult áldozat sorozatot bemutatott előtte.
0: And the people went to the tabernacle of Moses for three things.
1: Az emberek mózesi szent sátorba három okból mentek el.
0: To offer a sacrifice so their sins could be forgiven.
1: Először is, hogy áldozatot mutassanak be, és a bűneikre bocsátot kapjanak.
0: To bring their tithes and offerings,
1: tehát azért, hogy elhozzák a tizedüket és az áldozni valójukat, hogy pénzügyileg áldottak legyenek.
0: To bring their sick bodies so they
1: és hogy elhozzák a beteg testüket, hogy meggyógyulhassanak.
0: And God was lovingly willing to meet these needs.
1: Szeretetteljesen hajlandó volt ezeket a szükségeket betölteni.
0: Now that's how most Christians live.
1: A legtöbb keresztény így él.
0: That's why they go to church.
1: Ezért járnak gyülekezetbe.
0: And that's what they're looking for.
1: Ezt keresik.
0: A means for their sins to be forgiven.
1: Egy valami módszert arra, hogy a bűneik bocsátat
0: elnyerhessék.
1: Hogy elhozhassák a tizedet és az adakozást, hogy Isten megáldhassa őket pénzügyileg.
0: And a means to bring their sick bodies so God can heal.
1: Beteg testüket elhozhassák, és Isten meg tudja őket gyógyítani.
0: And all this was done through the intermediary of the Levites, and the people never ever touched God or anyone.
1: A léviták közvetítésével történt, és az emberek soha nem mentek igazán közel Istenhez, és nem érintették meg. Érdekes dolog megjegyezni azt,
0: when the tabernacle of Moses was complete,
1: hogy amikor már kész volt a mózesi szent sátor,
0: to meet the needs which I've just described,
1: hogy betöltse azokat a szükségeket, amiket most soroltam fel,
0: Moses continued to keep his tent of intimacy.
1: Mózes ennek ellenére megtartotta az ő belsőséges kis sátrát.
0: And as far as I can tell,
1: és amennyire én tudom,
0: apart from the opening ceremony,
1: a nyitó szertartáson kívül
0: Moses never again went to the tabernacle of Moses.
1: Mózes soha nem ment el többé a szent sátorba. Milyen érdekes, nem?
0: He preferred to go to the tent and meet God face to face.
1: Inkább a saját sátrába ment, hogy Istennel szemtől szemben találkozzon.
0: And Joshua had the same pattern.
1: És Józsué ugyanígy járt el.
0: So let me just read through these things quickly.
1: Tehát hogy olvassam gyorsan végig ezeket a dolgokat. A 16.
0: oldal. Constantly lingered in Moses' tent, seeking the presence of God.
1: Folyton ott lebzett Mózes sátrában és kereste Isten jelenlétét.
0: He longed to just B, he, number two, he longed to just be
1: második
0: with Moses,
1: pont,
0: hang around and experience with him all that he could of God.
1: Vágyott arra, hogy együtt lehessen Mózessel és átéljen vele Istenből mindent, amit lehetett.
0: Now notice something here.
1: Itt figyeljetek meg valamit.
0: He was the one person selected to go with Moses up to Mount Sinai and spend 40 days in the presence of God.
1: Mózes őt választotta ki arra, hogy fölmenjen vele a Sínai hegyre és 40 napot ott töltsön vele, míg várták Istentől a törvényeket.
0: You read this in Exodus 24.
1: Ezt a 2. Mózes 24-ben lehet olvasni.
0: He's described there as Moses' servant, as Moses' assistant.
1: Ott az ige Mózes szolgájának, Mózes segítőjének írja le. Ettől jutok el a harmadik pont.
0: He was willing to serve Moses in any way he could.
1: Mózes bármi módon hajlandó volt szolgálni.
0: He's called in scripture several times Moses' servant and Moses' assistant.
1: Az ige sokszor nevezi őt Mózes szolgájának vagy segítőjének.
0: He was just happy to be near Moses.
1: Egyszerűen boldog volt, ha Mózes közelében lehetett.
0: To be good to serve him.
1: Bármilyen módon szolgálhatta őt.
0: Just so he could draw on the presence of God.
1: Csak hogy Isten jelenlétéből beszívhasson valamit magába.
0: Number four.
1: Negyedik pont.
0: He was quickly willing to obey Moses in all that he ever told him to do.
1: Mózes minden parancsának gyorsan engedelmeskedett.
0: He never showed any sign of ever wanting to take over from Moses.
1: Soha nem mutatta semmilyen jelét annak, hogy át akarta volna venni a vezetés Mózestől, vagy azt sugallta volna, hogy bármit is jobban tudna csinálni nála.
0: In this sense, he was totally unlike the sons of Korah.
1: Ebből a szempontból teljesen más volt, mint Kóré fiai.
0: He was just there to serve.
1: Józsué csak szolgálni, tanulni, és kapni akar. Ötödik pont.
0: Only at the time of Moses' death, when God himself spoke and made it very clear, did he accept this new role as Moses' successor.
1: Csak akkor fogadja el új feladatát, hogy Mózes utódja legyen, amikor Isten maga jelenti ezt ki róla, nagyon egyértelműen Mózes halálakor.
0: Now, after Moses' death,
1: Mózes halála után,
0: anointed and empowered by God as a true generational successor.
1: Miután Isten elhívta őt és felkente őt, mint valódi nemzedéki követőt, nemzedéki utódot,
0: József
1: elkezdi azt a folyamatot, amely valóban beviszi Isten népét mindabba, amit az Úr megígért Ábrahámnak. Miután Isten felkente és megerősítette.
0: All that God had promised to Abraham and to the seed generations now began to be fulfilled.
1: Tehát mindabban, amit az Úr megígért Ábrahámnak és az ígéret vérvonalához tartozó minden következő nemzedéknek.
0: Final point on page 16.
1: A 16. oldalon az utolsó pont.
0: Joshua started where Moses left off.
1: Józsué ott kezdte, ahol Mózes abbahagyta.
0: Now this is the hallmark of successful generational transmission.
1: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása, igazi fém jele.
0: The son begins where the father finished.
1: A fiú ott kezdi, ahol az atya befejezte.
0: As a result, he can take them much further.
1: És ezáltal sokkal messzebbre juthat, mint az atya jutott.
0: This is the blessing of true generational transfer.
1: Ez a valódi generációs átadás nagy áldása.
0: He immediately began to take God's people into the promised land to actually possess their inheritance.
1: Józsué azonnal elkezdte bevinni Isten népét az ígéret földjére, hogy gyakorlatilag is birtokba vehessék örökségüket. Hamarosan olyan helyekre vonultak be, ahol még sosem jártak. Akkor 17. oldal teteje.
0: Unfortunately, it seems that Joshua did not have what Moses had.
1: Sajnos úgy tűnik, Józsuénak nem volt meg az, amivel Mózes rendelkezett.
0: There was no natural or spiritual son to succeed him.
1: Nem volt sem testi, sem szellemi fia, aki követhette volna.
0: When Joshua died,
1: amikor Józsué meghalt,
0: and the elders who knew him,
1: és a vének, akik ismerték,
0: the nation backslid quickly into the most appalling apostasy.
1: A nemzet gyorsan visszacsúszott a legborzasztóbb hitehagyásba.
0: Joshua had received the vision.
1: Noha Józsué megkapta a látást.
0: And he was able to impart it to the leaders that
1: és képes volt ezt átadni a vele felnövekvő vezetőknek.
0: It was never imparted to the people.
1: A néphez soha nem jutott el ez a látás.
0: They were being driven by a gifted leadership. It wasn't the driving force of passion in their own hearts.
1: Egy tehetséges vezetőség vitte előre, de a saját szívükben nem volt ott a szenvedély, mint hajtóerő.
0: Now that can happen in churches. I've seen it happen a number of times.
1: Ez a gyülekezetekkel is megtörténhet. Én számos esetben láttam ezt megtörténni. Úgy tűnik, hogy a gyülekezet tart valamerre, és nagyon jó munkát végez.
0: But the driving force is the leader.
1: De a hajtóerő a vezető.
0: And those few true leaders that he's gathered around him.
1: És az a kevés, aki igazán összegyűlt a vezető körül. A vezetői a látás, a vezetők is megkapták a látást, és ők válnak azzal a hajtóerővé, amely beviszi az embereket abba az örökségbe, amit ők maguk nem tudnának megszerezni maguknak.
0: And when that driving leader is taken away for any reason.
1: És amikor valamilyen okból ez a hajtóerő vezető elvétetik az emberektől.
0: The people don't have the motivation within themselves.
1: Akkor az emberekben magukban már nincs ott a motiváció.
0: And so they backslide.
1: Ezért visszaesnek.
0: And falling to appalling sin.
1: és borzasztó bűnökbe
0: estek.
1: És egy nagyon sikeres gyülekezet, amit 20 évvel korábban ennek ismertünk, szétesség.
0: And there's nothing left of it which honors the name of
1: Jesus. Semmi nem maradt belőle, ami tisztességet hozna az Úr Jézus Krisztus nevére.
0: I'm sure you can all think of examples of this.
1: Én biztos vagyok benne, hogy mindannyiatok tud gondolni erre példákra.
0: I can think of lots of them.
1: Én nekem nagyon sok jut az eszembe.
0: So when we come to the Lord Jesus,
1: tehát amikor az Úr Jézushoz jövünk,
0: he saw this danger.
1: Ő látta ezt a veszélyt.
0: He worked passionately for the last 2 years of his ministry.
1: És a szolgálatának utolsó két évében nagyon keményen és szenvedélyesen dolgozott azon, hogy gondoskodjon arról, hogy vele ez ne történjen így.
0: Now I personally believe that
1: Joshua
0: did have a spiritual son.
1: Hogy Józsuének volt szellemi fia.
0: But that spiritual son failed when it came to the test of financial covetousness.
1: De ez a szellemi fiú elbukott, amikor a pénzügyi kapzsiság kísértésével találkozott.
0: And that happens again and again in scripture.
1: És ez az igében újra és újra megtörténik.
0: And it happens again and again in real life.
1: És a valódi életben is számos is ezzel megtörténik.
0: Sons come and begin to enjoy
1: amikor a fiak
0: prosperity benefits of this great leader, they start to get a taste for material things and for prosperity, and that destroys the purity of their heart.
1: Elkezdik átélni a nagy vezető mellett a pénzügyi bővölködésnek az előnyét, akkor elkezdi ez lefoglalni őket, és elveszik a lényeget szem elől.
0: Just come to Joshua 7 for a few minutes.
1: Pár percre lapozzunk a Józsué 7-hez.
0: Here they've taken successfully.
1: Sikeresen elfoglalták Jerikót.
0: God gave them a very clear command.
1: Isten egy nagyon világos parancsot adott a zsidóknak.
0: They were not to touch any of the financial, the rich treasure, the booty of Jericho, but it was all to be given as a sacrifice.
1: Nem is érinthették Jerikó, a Jerikóból származó nagyon gazdag pénzügyi zsákmányt, az egészet az Úrnak kellett odaszánni.
0: One of chapter 7, but the children of Israel committed a trespass regarding these things which were cursed, the material
1: Israel fiai
0: in the city of Jericho.
1: Megbízhatatlanná váltak a pénzügyi kincsel kapcsolatban, ami Jerikóból az övék lett
0: volna. So when they went against Ai, a relatively easy victory,
1: it seemed. Ai ellen támadtak, ami egy viszonylag könnyű város volt, amit elfoglalhattak volna.
0: They suffered defeat and not victory.
1: Vereséget szenvedtek, nem győztek. A Józsué 7-1 volt ez. És Isten azt mondja, hogy ennek az oka az, hogy bűn van a táborban.
0: And by a process of taking lots, the household of Achan is identified.
1: És amikor keresik, hogy ki az, aki elvett a zsákmányból, akkor Ákán családját találják meg.
0: Brought before Joshua.
1: Ákánt oda viszik Józsué elé.
0: Achan was chosen.
1: És Ákánra esett a sorsvetés.
0: And he was of the tribe of Judah.
1: Ő Júda törzséből származott.
0: Verse 19.
1: 19.
0: Now Joshua said to Achan. Listen to what he says.
1: Mondd azért Józsué Ákárnak, figyeljetek, mit mond neki.
0: Listen to what he says.
1: Figyeljetek, mit mond neki.
0: My son, I beg you, give glory to the God of Israel.
1: Fiam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izrael Istenének.
0: What have you done?
1: Mit tettél?
0: Then Achan confesses his sin in verses 21, 20, 20 and 21.
1: Ákán megvallja a bűnét a 20. és 21. versben.
0: Now this was Joshua's son.
1: Tehát ő volt Józsué fia.
0: He was going to be the heir to take it on to the next generation.
1: Ő lett volna az örökös, aki a következő nemzedékben vezette volna népet. De amikor látta Jerikónak a kincseit és Babilon bővölködését, akkor ő ezt magának meg akarta szerezni.
0: And can you feel the heartbreak of Joshua?
1: És érzitek, hogy Józsué szíve hogy össze van törve ekkor?
0: And if you've ever done spiritual following over decades, you have the same heartbreak over some of the sons.
1: És bárki, aki több évtizedig szellemi atyaként működött, ugyanígy összetörik a szíve az illetőnek néhány fia miatt.
0: Sometimes it's the attraction of the material wealth.
1: A pénzügyi kincsek vonzák az embereket.
0: Sometimes it's the attraction of power and having authority.
1: Néha hatalom, hogy az ember erőre tehet szert.
0: And sometimes
1: néha pedig
0: wants to take a fiú your inheritance before, if ever, it's God's time.
1: El akarja venni tőled az örökséget, mielőtt az Istentől rendelt idő eljönne, ha ilyen idő egyáltalán van. És ilyenkor mindig Isten közbelép.
0: they will lose their inheritance.
1: És az illető elveszti az örökségét.
0: And cease to be to you a spiritual son.
1: És megszűnik szellemi fiadnak lenni.
0: Now that's a heartbreaking experience.
1: Ez egy szívet összetörő átélés.
0: Which you read a number of times in the Old Testament.
1: Számos esetben olvashatunk ilyet az Ószövetségben.
0: Jesus experienced it.
1: Jézus is átélte.
0: And so did the Apostle Paul.
1: És Pál apostol is.
0: It's one of the pains of spiritual fathering.
1: Az szellemi atyaságnak ez az egyik fájdalma.
0: And if you are being called at this time to be a spiritual son.
1: És hogyha Isten elhívott téged szellemi atyának, akár nő vagy akár férfi.
0: Make sure you don't commit the sin of Achan.
1: Gondoskodj arról, hogy ne kövesd el Ákán bűnét.
0: Because not only did Joshua lose his son.
1: Mert így Józsué nem csak hogy elvesztette a fiát.
0: But there was no generational transmission.
1: Hanem nem volt nemzedéki átadás sem.
0: It didn't just affect Joshua and Achan.
1: Nem csak Józsuéra és Ákánra hatott ez az eset.
0: It affected the whole nation.
1: Hanem az egész nemzetre.
0: They went into the most appalling period of backsliding.
1: Egy borzasztó visszaesés időszaka következett a nemzetre.
0: During the time of the judges,
1: a bírák ideje alatt,
0: old individuals sprang up for a time and led the people back into holiness, and then they began to repossess their possession.
1: Időnként támadtak szabadítók, akik visszafordították Isten útjához a népet, és újra birtokba vették a saját területüket.
0: Some of those people were men, some of them were women.
1: Voltak ezek között férfiak is és nők is.
0: Great example would be Deborah.
1: Deborah az egyik nagyszerű példa, egy nő.
0: Another example would be Gideon.
1: Egy másik pedig Gedeon. Aki férfi
0: and they were temporarily able to bring a measure of recovery, but when they died, there was no generation.
1: Egy időre képesek voltak a helyreállás idejét elhozni a népre, de amikor meghaltak, akkor ők nem tudtak a következő nemzedéknek átadni semmit.
0: So they slipped back again into captivity.
1: Tehát a nép újra visszaesett a fogságba.
0: And everything waited.
1: És minden várt.
0: Until the days of Samuel.
1: Samuel napjaig.
0: You see, even the prophets, I've not time to go into this.
1: Most nincs időm ebben belemenni, de még a proféták is.
0: But if you go through all the men that stood out as leaders in those days.
1: Végig olvassátok a történetet azokról a férfiakról, akik vezetőként kiemelkedtek ebben az időszakban.
0: Even they themselves became individually mighty men of God.
1: Ők maguk egyénileg Isten hatalmas emberei lettek.
0: Or mighty women of God.
1: Vagy Isten hatalmas asszonyai.
0: Their sons naturally every time were a failure.
1: Fiaik a természetes módon minden esetben kudarcot vallottak.
0: Naturally, even if they had any, they also failed.
1: És ha voltak szellemi fiaik is, azok is mindig kudarcot vallottak.
0: You need to, I mean, I could take two or three days just on learning the lessons.
1: Két napot szánhatnék csak arra, hogy megtanuljuk, hogy miért van mindez leírva a Bibliában.
0: And we need to study this to say, well, this is not going to happen.
1: És tanulmányoznunk kell ezt ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ez velem nem fog megtörténni. Vagy azokkal nem fog ez megtörténni, akiknek én vagyok a szellemi fia, vagy akiknek én vagyok a szellemi atya.
0: Finally Samuel came on the scene.
1: Végül Sámuel lépett a színre.
0: A supernaturally born son of his mother Hannah.
1: Annának egy természet fölötti módon született gyereke. És Éli volt, aki őt tanította.
0: Eli was somehow able to successfully father Samuel, but he was a total failure in fathering his two natural sons.
1: És Éli valahogy nagyon sikeresen volt szellemi atya Sámuelnek, de teljesen kudarcot vallott a természetes fizikai fiai nevelésében. Úgy tűnt, hogy a legkorábbi napjaitól kezdve Sámuel már egészen kis fiú korában szenvedélyesen akarta
0: Isten.
1: Úgy tűnt, hogy csak az Isten iránti égő szenvedély volt az, ami hajtotta őt. És Éli azért tudott neki atya lenni, mert Sámuelnek nem volt szüksége helyreigazításra. És hogyha neked olyan szerencséd van, hogy ilyen gyerekeid vannak, akkor dicsérd az Urat
0: érte.
1: De nagyon-nagyon ritka, ha egyáltalán előfordul, hogy az emberek olyan gyerekei vannak, akiket nem kell helyreigazítani. És ahogy végigolvassátok a Bibliát,
0: you find it's always the father that God holds the children.
1: A gyerekek állapotáért mindig az atyát teszi felelőssé, az ige.
0: He doesn't say Eli's sons failed because they had a bad mother.
1: Nem azt mondja az ige, hogy Éli fiai azért vallottak kudarcot, mert rossz anyjuk volt.
0: Eli, you have failed because you did not correct them when they needed correction.
1: Te buktál el, mert nem raktad őket helyre, amikor erre lett volna szükség.
0: And Samuel, in a way, learned his fathering from Eli.
1: De valahogyan Élitől tanulta meg Sámuel, hogy milyen atyának lenni.
0: Tehát
1: ő ugyanazt tette, amikor ő apa lett, és ugyanezeket a hibákat követte el, amiket Éli. Sámuel fiai ugyanolyan lázadók és testiesek lettek, mint Éli fiai. Ezekkel a dolgokkal sok időt tölthetnék el, de tanuljuk meg a leckéket mindenből. Tehát Sámuel újra az a proféta lett, akinek látása volt.
0: Period, we have
1: és ebben az egész időszakban
0: particular dynamics of Saul and David.
1: Látjuk a Saul és Dávid közötti események különleges működését.
0: And that could take a weekend a conference just alone to learn the lessons of the Saul David dynamic.
1: Egyedül egy hétvégi konferenciát lehetne tartani arról, hogy a Saul és Dávid közötti dolgok hogyan működtek.
0: Although Saul was the choice of the people.
1: Noha a nép Sault választotta.
0: God gave him the opportunity to qualify to be the choice of God.
1: Neki arra, hogy esetleg Isten választottja is lehessen.
0: If he had fulfilled certain conditions, he could have succeeded as the first king of Israel.
1: Eleget tett volna, akkor sikeres lett volna, mint Izrael első király.
0: Even though he was appointed for the wrong reasons, it was redeemable, providing he obeyed the Lord.
1: Noha rossz okokból választották őt királynak, mégis megváltható lett volna az egész helyzet, hogyha ő engedelmeskedett volna az Úrnak.
0: And David came out of nowhere to help him.
1: David a semmiből érkezett, hogy segítsen Saulnak többször.
0: David called Saul his father.
1: David az Sault atyának nevezi.
0: Several times Saul calls David his son.
1: Nevezi Saul Dávidot a fiának.
0: From David's side, the relationship was faultless.
1: David szempontjából ez a kapcsolat felhőtlen volt.
0: But from Saul's side,
1: de
0: he failed to be an effective father for several reasons.
1: Több okból nem lett sikeres atya.
0: The primary one was jealousy.
1: Az elsődleges oka ennek a féltékenység volt.
0: The secondary reason
1: was
0: the bondage to the restrictions of natural family.
1: Hogy nagyon korlátozták őt a fizikai családjához kötődő kötelékek. Egy mondatot mondok, amit egy óra kéne, hogy elmagyarázzak. De mindezek az alapelvek nagyon fontosak, amikor a generációs átadás témájáról beszélünk. Most szeretnék visszatérni és megnézni az Illés és Elizeus közötti kapcsolatot. Ez egy sikeres átadás esete volt a 17. oldalon.
0: Elijah was expressly told by God to go and anoint Elisha as prophet in his place.
1: Illésnek Isten egyértelműen megmondta, hogy Elizeust kenje fel profétának ő maga után.
0: This he did.
1: Ezt meg is tette.
0: And he immediately moved on.
1: És azonnal tovább lépett. Két alapelv van itt. Először is. Az atya választja ki a fiút, és soha nem fordítva. Ezt már többször hallottuk egyébként. Másodszor. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat sikeres legyen, a fiú kötelessége az, hogy kövesse, menjen az atya után, és nem fordítva. Harmadszor. Ha Isten azt mondja, hogy most, akkor az azt jelenti, hogy most.
0: Tudjátok,
1: Elizeus egy sikeres üzletember volt, nem egy ilyen lökött, kóvájgó ember volt a társadalom szélén, aki kormányzati segélyekből élt volna. Volt egy farmja, volt 12 ökre, és ő vezette az első ökörpárt, tehát ő felügyelte az összes többit is. A világban nagyon sikeres lett volna. És én nagyon gyakran találkozom ezzel a jelenséggel a királyságban. Hogy általában azok az emberek válnak sikeresek a királyságban, akik már a világban is sikeresek. Tehát az ember nem azért áll be a szolgálatba, mert éppen máshol nem tud sikert alatni, vagy máshol nem tud foglalkozni. Az ilyen ember, ha szolgálatban áll, akkor csak időpazarlás az elég. elég az egész. Ha valaki megtanulja, hogy az üzleti életben hogyan kell sikeresnek lenni, akkor ezek az alapelvek nagy mértékben alkalmazhatók a királyságban aradott sikerre is. Amikor Illé is hívta Elizeust, Elizeus nemet mondott erre, hanem csak késlekedett a válaszon. Hogy először hagyd temessem el az atyámat. Ez mit jelent? Hogy olyan családi kötelességem van, ami bármilyen Istentől jövő elhívás előtt áll. Másodszor, hogyha folytatom, ha öreg koromig folytatom a szakmámat, akkor olyan annyi pénzt összegyűjthetek, hogy nyugdíjas koromban már lesz időm arra, hogy békésen megéljek és közben szolgáljam Istent. Ezt közvetíti ez a mondat. És én hallottam már férfiaktól is, és nőktől is ugyanezt. És Isten azt mondja, hogy ha én most hívlak el, az azt jelenti, hogy most. Valaki mondott valami hasonló dolgot Jézusnak. Igen, Uram, szolgálok téged, de először hadd menjek el és temessem el az én atyámat. Kulturálisan nem azt mondta ezzel, hogy adj nekem 3 napot arra, hogy a papámat betegyem a sírba, hanem azt mondta, hogy nekem szolgálnom kell az apámat családi kötelességből, és utána, ha ezen túl leszek, akkor majd jövök és szolgállak téged. Más szóval, az első családi kötelesség, a második az, hogy magamról gondoskodjak anyagilag, és hogyha ez a kettő rendben van, akkor jövök és szolgállak téged. És Illés erre azt mondja, hát menj vissza, hát mit tettem én veled? Nem követhetsz engem akkor, amikor neked megfelel, vagy most követsz, vagy egyáltalán nem. Jézus ugyanezt mondta.
0: And then Elijah responds by literally making a burnt offering of his successful career.
1: Aztán Elizeus úgy reagál erre, hogy szó szerint égő áldozatot csinál a karrierjéből. És mindent ott hagy, hogy kövesse Illést. És aztán mi történt? Csodálatos szolgálati lehetőségeket ad Illés Elizeusnak, hogy nagy konferenciákon beszélhessen? Egyáltalán
0: nem.
1: Miután sikeres üzletember volt és a saját vállalkozását vezette Elizeus, most belép Isten királyságában, és Illés szolgálja lesz belőle. Csak arról ismerték őt, hogy Illés táskáját hurcibálta és mosta az okniait. Ahogy Józsué is, úgy ismerték őt, mint szolgáját annak az atyának, akit követett.
0: Just a few more things.
1: Még néhány dolog a 17. oldalon. Már elmondtuk ezt, most csak aláhúzom.
0: These are the main procedures of this relationship.
1: Ennek a kapcsolatnak ezek a fő folyamatai, eljárásai.
0: Training program.
1: Nem volt képzési program benne.
0: They just spent a lot of time with each other and did things.
1: Csak sok időt töltöttek egymással és együtt tették a dolgokat.
0: And what they had by actually living together.
1: Igazából csak együtt laktak.
0: What the father had rubbed off on the son by the process of osmosis.
1: A fiúra átragadt az, ami az atyának volt az ozmózis folyamata által.
0: At the end of several years,
1: több év után,
0: his time had come to an end, and so he gives the option.
1: Illés már tudja, hogy hamarosan lejár az ideje, ezért megadja Elizeusnak a lehetőséget, hogy én tovább megyek, de te maradj itt.
0: You see, there's no forcing of God to make you come into the fullness of your destiny.
1: Isten nem kényszerít senkit arra, hogy az elhívás a teljességébe belépjen.
0: You can stop at any place you like and you don't.
1: Bármely ponton megállhatsz, ahol akarsz, és senki sem erőlteti, hogy tovább menjél.
0: But you will miss the fullness of your destiny.
1: De az elhívás a teljességét elszalasztanád, ha ezt megtennéd. Ábrahám Háránban maradhatott volna, úgyhogy soha nem lép be az ígéret földjére.
0: Elisha, Elizeus, any of these four places mentioned in 2 Kings 2.
1: A kettő királyok kettőben említett négy hely közül bármelyiken megállhatott volna.
0: Each one has powerful allegorical meaning.
1: Mind a négy helynek erőteljes jelképi jelentése van.
0: I don't have time to explain.
1: De most nincsen időm ezt elmagyarázni.
0: We'll be on some of the tapes that we have available.
1: De van néhány kazettánk, ami kapható, és az akkor rajta van.
0: Elisha's response is no.
1: Illés úgy reagál erre, hogy ha te oda mész, akkor én is oda megyek.
0: The final test was to cross over Jordan.
1: Az utolsó próba a Jordánon való átkelés volt.
0: And Jordan is the lowest riverbed in the face of the earth.
1: A Jordánnak van a legsekélyebb medre az egész földön. Vagy a legmélyebben ez van.
0: Meters below sea level. It's the only seabed, only riverbed like this in the world.
1: Tehát a világon az egyetlen olyan folyó meder, ami 200 méterrel a tengerszintje alatt van.
0: So, and the name Jordan means to descend, to go down.
1: És a Jordán név azt jelenti, hogy leereszkedni, lefelé menni, lesüllyedni. Ez ilyen módon a halálnak a képe. Az önmagunkkal szembeni teljes meghalás képe. És Illés átvitte Elizeust a folyón, és ez ketté vált előttük, hogy átkelhessenek, és aztán Illés most már kész arra, hogy a mennybe menjen. És akkor a fiú egyedül marad.
0: He says, "What can I do for you before I tell you?"
1: Azt mondja, mit tegyek érted, mielőtt elvétetek tőle? És Elizeus ezt feleli. Azt gondolom, hogy a kettő királyok 2:10-ben van. Figyeljétek meg, mit mond. A rajtad levő szellem kettős mértékét kérem. Ez nem gőgöt fejez ki.
0: Elisha has correctly evaluated the situation.
1: Elizeus helyesen mérte fel a helyzetet.
0: As they've traveled together.
1: Ahogy együtt utaztak.
0: And as they sat, talked over their meals together.
1: És együtt ettek és együtt beszélgettek evés közben. Életének minden titka világos most már Elizeus előtt, a kudarcai is. Elizeus megszerette Istennek ezt a csodálatos emberét. És mindazt az átélést, amit az élő Istenről szerzett. Látja Illés szolgálatának az erejét. És szereti őt mindazért, amit megmutatott neki Istenről. De egy gyakorlati, valószerű következtetésre jutott Elizeus. Amikor a Jézabellel vívott csatára kerül a sor, Illés, te nem győztél, hanem legyőztek téged.
0: That great demonic spirit came over you.
1: Ez az erős démoni szellem rád szállt, és elmondtad, hogy elszaladtál, mint egy rémült nyúl, és elmondtad azt is, hogy mennyire szégyelted ezt az ilyet viselkedésedet. Másodszor pedig Isten népének a nemzete nem változott meg drámai módon.
0: So if I'm going to succeed where you failed,
1: tehát, hogyha nekem sikeresnek kellene ott, ahol te kudarcot vallottál, akkor többre van szükségem, mint amit neked volt. Akármilyen csodálatos is, ami neked volt. Noha én csodállak téged. És hálát adok Istennek azért, amit tanítottál nekem. Mégis nekem kétszer olyan messze kell jutnom, mint ahogy te jutottál. Különben nem leszek sikeres ott, ahol te kudarcot vallottál. És a nemzetem érdekében nekem sikeresnek kell lennem ott, ahol te elbuktál. Nem az én érdekemben, hanem a nemzet érdekében, amit szeretek.
0: You younger generation, you must say that.
1: Ti fiatalok,
0: charismatic Pentecostal forefathers.
1: Nektek is ezt kell mondanatok a karizmatikus pünkösdi atyáitokról.
0: In the 20th century,
1: a 20. században
0: there were some wonderful moves of God.
1: Volt Istennek néhány csodálatos mozdulása.
0: And there was a partial recovery of many things the church had lost.
1: Részlegesen visszanyertünk dolgokat, amiket az egyház már elvesztett korábban.
0: But it did not lead to city transformation.
1: De ez az egész nem vezetett a városok átalakulásához.
0: It did not lead to repossessing the world
1: of
0: Jesus
1: and Christ. Nem vezetett ahhoz, hogy a világot visszafoglaljuk Jézusnak és az ő királyságának.
0: In fact, politically,
1: igazából politikailag,
0: morally,
1: erkölcsileg,
0: and religiously,
1: és vallásilag
0: things have got much worse.
1: A dolgok sokkal rosszabbak lesznek azóta. Tehát, hogyha ezen változtatni akarunk,
0: we need something more.
1: Akkor valami többre van szükségünk.
0: Elijah's response was this.
1: Illés úgy felelt erre.
0: You've asked for a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: He didn't say it was impossible.
1: Nem azt mondta, hogy lehetetlen.
0: He said it's hard.
1: Azt mondta, nehéz.
0: His question was,
1: és az volt a kérdése ezzel, hogy kész vagy-e megfizetni az árát annak, hogy ilyen ember legyen belőled.
0: You've asked for a hard thing.
1: Nehéz dolgot kértél.
0: And here's the test.
1: És íme a próba.
0: If you see me when I'm taken, it will be so.
1: Ha látsz engem, amikor felvétetem, akkor úgy lesz.
0: And if you do not see,
1: és ha nem látsz engem, akkor nem lesz úgy.
0: And as Elijah ascended into heaven,
1: és amikor Illés ment felfelé a mennybe, megnyílt a menny,
0: and for the first time,
1: és első ízben
0: Elijah saw the heavenly hosts of God.
1: Elizeus meglátta Isten mennyei seregeit.
0: The legions of angels.
1: Az angyali légiókat.
0: And all the power of God's heavenly war machine. He saw the power of all that
1: mennyei harci gépezetének, összes katonai erejének a csodáját és a hatalmát látta.
0: He said, wow.
1: És azt mondta, húha!
0: My father, my father,
1: atya, édesatyám, édesatyám! Izrael szekerei és lovagjai. Ahogy végig nézzük az igéket, és nagyon szeretnék erre időt szánni, de nincs időm rá. Azt látjátok, hogy Elizeus soha nem veszítette el ezt a látást. Amikor Szíria királya eljött, hogy elpusztítsa őt, a kettő királyok 6-ban.
0: And it seemed like that he was now outnumbered by this vast army of Syrian aggressors that had come to destroy him.
1: És úgy tűnt, hogy nagy túlerőben vannak vele szemben az izraeli, az szíriai támadók, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák őt. A Géházi nevű szolgája Elizeusnak csak fizikailag látott, és azt mondta, hogy jaj, jaj, uram, uram,
0: édes uram.
1: És akkor előfelé a mennybe, megnyílt a menny, és első ízben
0: Elijah saw the heavenly hosts of God.
1: Elizeus meglátta Isten mennyei seregeit.
0: The legions of angels.
1: Az angyali légiókat.
0: And all the power of God's heavenly war machine. He saw
1: és Isten mennyei harci gépezetének, összes katonai erejének a csodáját és a hatalmát látta.
0: He said, wow.
1: És azt mondta, húha!
0: My father, my father,
1: atya, édesatyám, édesatyám! Izrael szekerei és lovagjai. Ahogy végig nézzük az igéket, és nagyon szeretnék erre időt szánni, de nincs időm rá. Azt látjátok, hogy Elizeus soha nem veszítette el ezt a látást. Amikor Szíria királya eljött, hogy elpusztítsa őt, a kettő királyok 6-ban.
0: And it seemed like that he was now outnumbered by this vast army of Syrian aggressors that had come to destroy him.
1: És úgy tűnt, hogy nagy túlerőben vannak vele szemben az izraeli, az szíriai támadók, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák őt. A Géházi nevű szolgája Elizeusnak csak fizikailag látott, és azt mondta, hogy jaj, jaj, uram, uram, édes uram.

0: As you go through scripture,
1: ahogy végig nézzük az igéket, és nagyon szeretnék erre időt szánni, de nincs időm rá.
0: You find Elijah never lost that vision.
1: Azt látjátok, hogy Elizeus soha nem veszítette el ezt a látást. Amikor Szíria királya eljött, hogy elpusztítsa őt, a kettő királyok 6-ban és úgy tűnt, hogy nagy túlerőben vannak vele szemben az izraeli, az szíriai támadók, akik azért jöttek, hogy elpusztítsák őt. A Géházi nevű szolgája Elizeusnak csak fizikailag látott, és azt mondta, hogy jaj, uram, édes uram. És akkor Elizeus imádkozik, hogy uram, nyisd meg a szemét, hogy ő is lássa azt, amit én látok. És akkor megnyíltak a szemei, és látta, hogy a hegyek tele vannak Isten szekereivel és lovaival.
0: That's why Elisha said this in verse 16.
1: Ezért mondta azt a 16. versben Elizeus.
0: Don't be afraid.
1: Ne félj.
0: The forces that are with us are much more than the forces that be with us.
1: Mert a velünk levő erők sokkal többen vannak, mint a velük levő erők.
0: Now in the battle with Islam.
1: Az iszlám elleni harcban.
0: And secular humanism.
1: És a világi humanizmus elleni harcban.
0: We must have an Elisha vision.
1: Egy illési látásra van szükségünk.
0: Although we seem few and outnumbered.
1: Látnunk kell, hogy noha úgy tűnik, hogy kevesen vagyunk, és ők többen vannak. Azok az erők, amik velünk vannak, sokkal nagyobbak, mint a velük levő erők. Újra. Mondom. Elizeusnak sem volt utódja. A Géházi kellett volna, hogy ez legyen a szolgája. De ő ugyanabba a
0: success and prosperity.
1: Csapdába esett, ami Ákán, és a pénzügyi bővölködést és kincseket akarta inkább.
0: So instead of being Elijah's successor, he became a leper.
1: Tehát ahelyett, hogy Elizeus utódja lett volna, leprás lett, és kivettetett a szolgálatból. Amikor Elizeus haldoklott, akkor ott volt, elment hozzá Joás a király, és azt gondolta, Elizeus, megpróbálom átadni ennek az embernek azt, ami bennem van. És Joás ismerte a királyság szókincsét, szóhasználatát, de a királyság szenvedélye nem volt ott a szívében. Lőj a földbe a nyilakkal, és el fogod pusztítani Szíriát, tehát menj és verd meg őket. És akkor lőtt pár. Hogyha több szenvedély lett volna benne, akkor Isten nagy győzelmet adott volna neki. De Elizeus nem tudta átadni a kenetet Joásnak, mert Joás nem volt képes ezt elfogadni. Tehát úgy halt meg Elizeus, hogy ott volt Isten tűze a csontjaiban. És amikor megnyílták, nyitották a sírját azért, hogy egy másik holttestet rárakjanak, akkor ez az ő benne beszorult tűz feltámasztotta azt a holttestet. Csak hogy lássátok, hogy milyen mértékű szenvedély szorult bele. Itt is kudarcot vallott a generációs átadás. És Isten népe nagyon sok évig tovább küszködött, amíg Dávid el nem érkezett. És amikor legközelebb beszélek veletek, akkor erről fogunk beszélgetni. Akkor most álljunk fel és imádkozzunk. Tanuljuk meg ezeket a leckéket. Kiáltsunk az Úrhoz. Uram, adj nekünk megértést. Adj nekünk kijelentést. Gyakorlatilag cselekvői akarunk lenni a Te igédnek. Köszönjük azokat, akik profétai látást kapnak. De szükségünk van a harcos tábornokokra is. Uram, mind a két fajtát ad nekünk oda. Hogy tanulják ezek meg, hogyan kell együtt dolgozni. És ennek a profétai kijelentésnek az ereje képezze ki a stratégiai harcra a hadsereget. Nem csak látást akarunk látni, hanem gyakorlatban azt meg akarjuk valósítani. Mind a két szolgálatra szükségünk van. Uram, adj nekünk ilyen szolgálókat a Balkán országokban, hogy sokat lássák és értsék a tervedet és útjaidat. Olyan embereket, akik bátran tudnak vezetni a hadseregeket a ellenség elleni csatákban.

0: Deuteronomy.
1: Give us the Moses.
0: Ой, так им Мозесеке.
1: And give us the Joshua.
0: Ой, так им Йошуа.
1: Give us the Samuel.
0: Ой, так им Самуилеке.
1: Give us the David.
0: Ой, так им Давиду.
1: Give us both sides of this powerful equation.
0: Ennek az erőt és egyenletnek mindkét oldalát add meg nekünk.
1: And may they learn to work together.
0: És hogy tanuljanak ezek meg együtt dolgozni.
1: To accomplish the one purpose.
0: Hogy az egyetlen célt végrehajtsák, elérjék. Hogy a te királyságod erőteljesen eljöjjön.
1: And the kingdom of our Lord Jesus Christ.
0: Urunk Jézus Krisztusunk királysága.
1: Will be visibly established.
0: Láthatóan létrejöjjön.
1: In the Balkan countries.
0: A Balkán országokban.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas országában.
1: Amen, amen.
0: Amen, amen.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának harmadik része hangzik el.
3: Amen. Let me just pray for.
4: Imádkozni szeretnék.
3: Just for a moment.
4: Egy percre.
3: Father, we ask you now to
4: Atyám, kérünk,
3: come and presence yourself amongst us.
4: Hogy jöjj és jelenj meg köztünk.
3: We ask you, dear Holy Spirit, to open up our hearts.
4: Kérünk, drága Szent
3: enable
4: Szellem,
3: us to hear the word you want to speak to us today.
4: Hogy nyisd ki a szívünket, és ad, hogy meg tudjuk hallani a te üzenetedet, amit ma mondasz el nekünk.
3: And take control of me and others who will speak that we really speak your word in Jesus' name.
4: Uralkodj bennem és mindazokban, akik még szólnak, hogy a te szavadat szóljuk Jézus nevében.
3: Deliver us from every distraction.
4: Szabadíts meg minket minden figyelem elterelő körülménytől.
3: Whether it's technical or something in our own heart.
4: Akár technikai az, akár a saját szívünkben van valamilyen körülmény.
3: And may you communicate your word powerfully to us this morning.
4: És erőteljesen közöld velünk a te szavadat ma reggel, Uram, ezért imádkozunk.
3: In Jesus' mighty name.
4: Jézus hatalmas nevében.
3: Amen.
4: Amen.
3: Please turn to page 19 of your notes.
4: A jegyzetben a 19. oldalra.
3: And it's got a title about a third way down the page. Chapter 5.
4: Az ötödik fejezet következik, ami az oldal harmad részén kezdődik.
3: And this morning I want to begin now to get into the gifts of the Spirit.
4: Szeretnék elkezdeni beszélni a Szent Szellem ajándékairól.
3: So on page 19.
4: Tehát a 19. oldalon vagyunk.
3: Under chapter 5 we start to introduce the gifts of the Spirit.
4: Fejezetben kezdünk olvasni a Szent Szellem ajándékairól.
3: And first of all I want us to appreciate the value of the gifts.
4: Mindenekelőtt azt szeretném, hogy értékeljük nagyra az ajándékokat.
3: And my intention over these next few days is this.
4: Ebben a néhány következő napban az a szándékom.
3: That we don't see the gifts of the Spirit as just initial evidence that we're baptized in the Spirit.
4: Hogy a Szent Szellem ajándékait ne csak ilyen kezdeti bizonyítéknak tekintsük arra, hogy valóban bemerültünk Szent Szellembe.
3: And they're not just things we play with in our charismatic meetings.
4: Ezek nem csak olyan dolgok, amelyekkel játszadozunk a karizmatikus összejöveteleinken.
3: But properly developed.
4: Hanem hogyha rendesen kifejlődnek.
3: And used in the power of faith.
4: És a hit erejével használjuk őket.
3: They become mighty weapons of our warfare.
4: Akkor a harcunk hatalmas fegyvereivé válnak.
3: And God has given them to us for that purpose.
4: És Isten ezzel a céllal adta őket nekünk.
3: We are told that God has given
4: us
3: weapons which are not carnal.
4: Hogy Isten nem testi fegyvereket adott nekünk.
3: But they are mighty through God.
4: Hanem ezek hatalmasak Isten által.
3: To the pulling down of strongholds.
4: Erősségek lerontására.
3: And against everything that exalts itself against the knowledge of God.
4: És minden ellen, ami Isten ismerete ellen felmagasztalja magát.
3: And I'm including the gift of tongues in all that, and I'll explain
4: és
3: that later.
4: Mind ebbe belefoglalom a nyelvekkel szólás ajándékát is, és majd később elmagyarázom, hogy miért.
3: It probably took me 20 years to realize what a powerful gift tongues was, and I wasn't using it the way that I should.
4: Körülbelül 20 évig tartott, mire rájöttem, hogy milyen értékes ajándék a nyelvekkel szólás, nem használtam egészen ilyen hosszú ideig olyan módon, ahogyan kellett volna.
3: And of course the way that we advance the kingdom is by mighty signs and wonders.
4: És természetesen Isten királyságát hatalmas jelek és csodák által terjesztjük.
3: And I want every church represented here to be powerfully moving in these ways.
4: És én azt akarom, hogy minden gyülekezet, amelynek itt képviselője jelen van, hogy ezekben a dolgokban erőteljesen mozduljon.
3: And we'll turn first of all to 1 Corinthians chapter 12.
4: Lapozzunk az 1 Korintus 12-höz.
3: And we actually have three chapters.
4: Három fejezetünk van,
3: which are devoted to this subject of the gifts of the Spirit.
4: Amelyeket a szent írók a Szellem ajándékainak szenteltek.
3: And the two that stand out most are the gift of tongues and the gift of prophecy.
4: Az ajándékok közül leginkább a nyelveken szólás és a profitálás emelkedik ki.
3: But let's go to 1 Corinthians 12.
4: Tehát menjünk az 1 Korintus 12-höz.
3: And we're told in verse 4.
4: A negyedik versben azt olvassuk.
3: That there are diversities of gifts.
4: hogy a kegyelmi ajándékokban különbség van. De ugyanaz a szellem.
3: There are differences of ministry.
4: A szolgálatokban is különbség van.
3: But it's the same Lord.
4: De ugyanaz az Úr.
3: And what you'll find is that people move in the same gift in different ways.
4: És rá fogtok jönni, hogy különböző emberek ugyanazokban az ajándékokban különböző módokon mozdulnak.
3: And that's part of God.
4: Isten ilyen, ez Isten természetéhez
3: tartozik. We're told there are diversities of activities, but it's the same God who works all in all.
4: Hogy különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.
3: And as you get to move in these gifts, you'll find people have their own style of doing things.
4: És ahogy elkezdesz mozogni ezekben az ajándékokban, rájössz majd, hogy különböző emberek különböző stílusban használják ezeket az ajándékokat.
3: It's not that one's right and one's wrong. We're just different as God is.
4: És nem úgy van, hogy az egyik jól csinálja, másik rosszul. Isten különbözőképpen cselekszik az emberekben.
3: God is such a God of creative diversity.
4: Isten egy nagyon kreatív és nagyon sokrétű Isten.
3: Each sunset is beautiful, but it's beautiful in a different way.
4: Minden nap lemente gyönyörű, csak de másképpen.
3: You just take any specimen of flower, take a rose. There's so many varieties of
4: rose. Vegyetek egyes virág fajtákat, például a rózsát. Annyi különböző fajta rózsa van.
3: People sometimes say to me, they say, well, look, you travel to so many countries, where's your favorite place on the earth?
4: Az emberek néha mondják, hogy olyan sok országba utazom el, megkérdezik, hogy melyik a kedvenc helyem a Földön.
3: And of course, I always say Austria.
4: És én persze mindig azt mondom, hogy Ausztria.
3: No. I'm getting paid for this.
4: Ezért fizettek nekem, hogy ezt mondjam.
3: Oh, yes. I'm being rebuked for lying. Okay. But my answer is I love all of them in different ways.
4: Tehát az a válaszom mindig, hogy mindegyik nemzetet szeretem különböző módokon.
3: And so one of the things we've got to get used to is a diversity.
4: Tehát az egyik dolog, amit hozzá kell
3: szoknunk, the same thing.
4: Az, hogy hozzá kell szoknunk, hogy különböző módokon tesszük a dolgokat.
3: And there's many different parts to this. That's just real.
4: És ennek különböző részei vannak ennek az egésznek. Olvassuk tovább. Hetedik vers.
3: But the manifestation of the Spirit is given to each one for the common good or for the profit of all.
4: Mindenkinek azonban haszonra adatik a szellem kijelentése.
3: So notice our objective is that it's for the blessing and for the benefit of the whole body of Christ.
4: Figyeljétek meg, hogy az a célkitűzésünk és a szándékunk, hogy Krisztus egész testének áldást hozzunk és használva legyünk.
3: Then we move into the list of these nine gifts which are mentioned in 1 Corinthians 12.
4: A kilenc ajándék felsorolása, amiről szó van az 1 Korintus 12-ben.
3: And it says to one is given the word of wisdom.
4: Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik.
3: Through the Spirit.
4: A szellem által.
3: To another the word of knowledge.
4: Másiknak
3: the same Spirit.
4: Pedig tudománynak beszéde ugyanazon szellem szerint.
3: To another faith by the same Spirit.
4: Egyek hit ugyanazon szellem által.
3: To another gifts of healings, and notice that it's in the plural.
4: Másiknak pedig gyógyítás ajándékai, és jegyezzétek meg, hogy ez itt többes számban van.
3: But it's by the same Spirit.
4: Azon egy szellem által.
3: And if you move in a healing ministry,
4: hogyha gyógyító szolgálatod van,
3: you will find that you are more successful in certain things than you are in others.
4: Akkor azt fogod találni, hogy bizonyos betegségek területén sikeresebb vagy, mint másokban.
3: Don't ask me why, I can't explain it, I'm just recognizing the fact.
4: Ne kérdezzétek miért, én csak egyszerűen leszögezem a tényt, hogy így van, nem tudom az okát.
3: I mean, I love backs.
4: Én nagyon szeretem, ha hátakért imádkozni.
3: If there's anybody here with any problem in your back, I'll get it healed in Jesus' name.
4: Hogyha valakinek van itt hát problémája, Jézus nevében elsegítem a gyógyulásért.
3: I just know, I've got the faith for it, and almost without exception, I see an instant healing.
4: És szinte kivétel nélkül mindig azonnal meggyógyul az, akinek a hátáért imádkozom.
3: And we were talking yesterday about there's more than one anointing of the Spirit.
4: Tegnap beszéltünk arról, hogy a Szent Szellemnek nem csak egyféle kenete van.
3: And when it comes to my developing gift of healing and then moving on into miracles.
4: És amikor arról van szó, hogy az nálam fejlődik a gyógyítás ajándéka és a csodák felé haladok.
3: There have been certain moments when I've had a special extra visitation of the Spirit.
4: Ilyenkor előfordul, hogy bizonyos esetekben a Szent Szellem különös módon meglátogat engem.
3: It was some years ago, probably about 10 years ago.
4: Néhány évvel ezelőtt, valószínűleg olyan 10 évvel ezelőtt.
3: When the Spirit of God came on me powerfully in a meeting.
4: Hogy a Szent Szellem erőteljesen rászállt egy összejövetelen.
3: It doesn't often happen to me, but I was really slain in the spirit.
4: Ez nem történik velem gyakran, de abban az esetben valóban én is elestem a Szent Szellem ereje alatt.
3: While I was lying under the power of God, he spoke to me very specifically.
4: És miközben Isten ereje alatt feküdtem, ő nagyon erőteljesen konkrétan szólt hozzám.
3: And this is what he said.
4: És azt mondta.
3: He said, Alan, I hate the spirit of cancer.
4: Alan, én gyűlölöm a rák szellemét.
3: And I especially hate what it's doing to my people.
4: És különösen gyűlölöm azt, amit az én népemmel tesz.
3: And I'm anointing you at this moment.
4: Most felkenlek téged.
3: And you're going to be like a sword in my hand.
4: Olyan leszel, mint egy kard a kezemben.
3: And I'm going to use you to wage war against this.
4: És arra foglak használni, hogy ez ellen szellem ellen harcolj.
3: Now it was a very powerful experience.
4: Ez egy nagyon erőteljes átélés volt.
3: But it was 2 or 3 days later, it was a vivid memory of something wonderful that happened.
4: De 2-3 nappal ezután történt valami, amiről ma is nagyon élénkek az emlékeim.
3: And I'm probably going to say this several times in these next few days.
4: Valószínűleg,
3: I don't mind repeating certain things.
4: Többször el fogom mondani ezt az elkövetkező napokban, de én nem bánom, ha megismételek ma dolgokat.
3: If there's going to be a manifestation of what we received, we have to step out in faith and use it.
4: Mert hogyha meg kell, hogy nyilvánuljon az, amit kaptunk és amiben hiszünk, akkor kell, hogy hitünk legyen arra, hogy használjuk az ajándékokat.
3: Several days later, I came
4: into
3: contact with the first person dying of cancer.
4: Találkoztam az első emberrel, aki haldoklott rákban, és hogy imádkozzam érte.
3: God, he spoke to me very specifically.
4: És miközben Isten ereje alatt feküdtem, ő nagyon erőteljesen konkrétan szólt hozzám.
3: And this is what he said.
4: És azt mondta.
3: He said, Alan, I hate
4: mondta,
3: the spirit of cancer.
4: Alan, én gyűlölöm a rák szellemét.
3: And I especially hate what it's doing to my people.
4: És különösen gyűlölöm azt, amit az én népemmel tesz.
3: And I'm anointing you at this moment.
4: Most felkenlek téged.
3: And you're going to be like a sword in my hand.
4: Olyan leszel, mint egy kard a kezemben.
3: And I'm going to use you to wage war against this.
4: És arra foglak használni, hogy ez ellen szellem ellen harcolj.
3: Now it was a very powerful experience.
4: Ez egy nagyon erőteljes átélés volt.
3: But it was 2 or 3 days later, it was a vivid memory of something wonderful that happened.
4: De körülbelül 2-3 nappal ezután történt valami, amiről ma is nagyon élénkek az emlékeim.
3: And I'm probably going to say this several times in these next few days. But I don't mind repeating certain things.
4: Többször el fogom mondani ezt az elkövetkező napokban, de én nem bánom, ha megismételek ma dolgokat.
3: If there's going to be a manifestation of what we received, we have to step out in faith and use it.
4: Mert hogyha meg kell, hogy nyilvánuljon az, amit kaptunk és amiben hiszünk, akkor kell, hogy hitünk legyen arra, hogy használjuk az ajándékokat.
3: Several days later, I came
4: into
3: contact with the first person dying of cancer.
4: Találkoztam az első emberrel, aki haldoklott rákban.

0: Now it was a very powerful experience.
1: Ez egy nagyon erőteljes átélés volt.
0: But it was two or three days later, it was a vivid memory of something wonderful that happened.
1: De körülbelül két-három nappal ezután történt valami, amiről ma is nagyon élénkek az emlékeim.
0: And I'm probably going to say this several times in these next few days, but I don't mind repeating certain things.
1: Többször el fogom mondani ezt az elkövetkező napokban, de én nem bánom, ha megismételek ma dolgokat.
0: If there's going to be a manifestation of what we received, we have to step out in faith and use it.
1: Mert hogyha meg kell, hogy nyilvánuljon az, amit kaptunk és amiben hiszünk, akkor kell, hogy hitünk legyen arra, hogy használjuk az ajándékokat.
0: Several days later, I came
1: into
0: contact with the first person dying of cancer.
1: Találkoztam az első emberrel, aki haldoklott rákban, és hogy imádkozzam érte.
0: That is since I had received this word from God.
1: Tehát mióta Istentől megkaptam ezt az üzenetet, ez volt az első ilyen esetem.
0: Now I wasn't feeling anymore any tinglings or strange feelings. I was feeling absolutely normal.
1: Éreztem semmit, nem bizseregtem, semmi nem volt a karjaimban, semmi, teljesen normálisan éreztem magam.
0: So it was a matter of faith.
1: Tehát a hit kérdése volt az egész.
0: I believed I'd been given this special gift.
1: Én hittem, hogy megkaptam ezt a különleges ajándékot.
0: And two or three days later, I was presented with my first opportunity to use that.
1: Megkaptam az első alkalmat arra, hogy használjam ezt az ajándékot.
0: And I went against this spirit of cancer with all my might.
1: Teljes értelmemből, teljes lelkemből neki mentem ennek a
0: rákszellemének. What surprised me was how different I felt.
1: És az lepett meg, hogy mennyire.
0: Once I released.
1: Másként éreztem magam. Miután felszabadítottam magamban ezt az ajándékot,
0: it was like a lion roared inside me.
1: Olyan volt, mint hogy egy oroszlán ordított volna bennem.
0: And I went against this thing with absolute aggression in a way I've never done before.
1: Ennek a dolognak teljesen támadó hozzáállással, mint ahogy ez előtt még soha nem.
0: And they were totally and gloriously healed.
1: És teljesen és dicsőségesen meggyógyult az illető.
0: But from that day, my whole attitude to cancer was different.
1: De attól a naptól kezdve egészen más az alaphozzáállásom a rákhoz.
0: It's a spirit.
1: Hiszen ez egy szellem.
0: God hates.
1: Amit Isten gyűlöl.
0: And Jesus has dealt with the power of that spirit at Calvary.
1: És Jézus a Golgotán leszámolt ennek a szellemnek az erejével.
0: And I have the authority to come against it in Jesus.
1: És hatalmam van arra, hogy Jézus nevében ellene menjek.
0: Amen.
1: Amen.
0: So I specialize in cancer and backs.
1: Tehát nekem specialitásom a hát problémák és a rák, ebben igazán jó vagyok.
0: But I'll have a go at anything. I'll try and have a go at any situation.
1: De bármilyen betegségnek hajlandó vagyok ellen menni.
0: And I've seen a few blind people healed, and I've seen a few miracles, but they are rather sporadic. I'm never quite sure about it.
1: Néhány vakot már meggyógyul, és néhány csodát is láttam már, de ezek elég szorványosak, és ezekben soha nem vagyok biztos.
0: But I'm getting better and better at it.
1: De azért egyre jobb leszek ezekben is.
0: And my goal is to become
1: célom,
0: like Jesus and see healing every time I step out.
1: És mindig lássak gyógyulásokat, valahányszor elkezdek szolgálni.
0: I haven't got there yet.
1: Még nem tartok ott.
0: But I'm a lot nearer to it now than I was even 2 years ago.
1: De most már sokkal közelebb vagyok hozzá, mint akár 2 évvel ezelőtt.
0: And every year I'm learning new things.
1: És minden évben új dolgokat tanulok.
0: So I want you to have this attitude.
1: Tehát szeretném, hogyha ez lenne hozzáállásotok.
0: That there's all sorts of ways of doing it.
1: Hogy mindenféle módon szolgálhat az ember.
0: And you may find different specialities amongst you.
1: És lehet, hogy meglátjátok majd egymás közt, hogy valakinek valami a specialitása.
0: But always be ready to step out and to break new ground.
1: De mindig legyetek készek kilépni és új ugart szántani.
0: I might as well say this at this point, but because I've got to say it somewhere.
1: Most is elmondhatnám, de egyszer majd csak elmondom.
0: What I learned just a year ago was to become aggressive when God told me to.
1: Hogy egyszerűen megtanultam, hogy legyek agresszív, amikor Isten arra utasít, legyek támadó.
0: Because I used to sort of pray for people in a kind of neutral way.
1: Mert általában én semlegesen szoktam imádkozni az emberekért.
0: God's the healer.
1: Isten a gyógyító.
0: And they got to have that right attitude to receive.
1: És annak, akiért imádkozom, kell, hogy megfelelő hozzáállása legyen.
0: My job is just to connect the two together.
1: Gyógyulást, és nekem csak az a dolgom, hogy a kettőjüket összekapcsoljam.
0: But I fail to understand how the glory of God's name is involved in this as well.
1: Hogy Isten nevének a dicsősége milyen szerepet játszik az egész folyamatban.
0: And I came across a situation in Nasik, India. It was a very dark, demonic city.
1: Indiában, Nasikban, ez egy nagyon sötét démoni város. Szembe találkoztam egy helyzettel.
0: And the demonic

0: pressure of that city was almost suffocating. It was
1: abban
0: so dark
1: városban,
0: and strong.
1: Olyan sötétes erős volt a démoni jelenlét, és szinte fuldököltem tőle.
0: And this church was struggling under those very difficult circumstances.
1: És az ottani gyülekezet nagyon küszködött nehéz körülményei között.
0: And I went to this city for a few days, drove there from Mumbai.
1: Néhány napra elmentem abba a városba, Bombayból mentem oda autóval.
0: And they were some of the worst meetings I've been in for years.
1: És évek óta az egyik legrosszabb összejövetelem volt.
0: And I'd already made up my mind, nothing's going to happen here.
1: És szinte már úgy el is döntöttem magam, hogy itt aztán semmi nem fog történni.
0: And it was a fairly small group of people.
1: Egy elég kis csoport volt.
0: And they carried a man in on a stretcher who was in very advanced stages of cancer.
1: Egy nagyon előrehaladó rákos állapotban levő embert hordágyon.
0: He had an enormous tumor in his abdomen that was sticking out like a football.
1: A hasában óriási daganat volt, annyira, hogy mint egy futballlabda, így kidudorodott a hasából.
0: And he hadn't eaten for weeks and he was very emaciated.
1: És már hetek óta nem evett, és hát nagyon el volt enyészve szegény.
0: He was a Hindu, there was no faith in the room, and there was certainly no faith in him.
1: Hindu volt, és egyáltalán semmi hite nem
0: and
1: volt
0: then God
1: az
0: spoke to him, he said this.
1: És ezt mondta, amikor találkoztunk.
0: He said, I want you to force this healing past the wall of unbelief that's in this man's heart.
1: Azt mondták nekem, hogy ezt a gyógyulást át kell nyomasztanod, át kell kényszerítened az ember szívében az idegességen keresztül.
0: To heal this man.
1: Eldöntöttem, hogy meggyógyul ez
0: az ember. To glorify my name.
1: És azt mondta az Úr, hogy meg kell gyógyítani ennek az embernek, és az én nevemet kell dicsőíteni, tehát az én nevem benne van ebben a dologban, úgyhogy gyógyítsad meg, akár tetszik neki, akár nem,
0: ezt mondta
1: az Úr nekem. Ilyet még nem tettem korábban.
0: Stood up out of respect for me. I grabbed hold of him.
1: Ez az ember felállt az irántam való tiszteletből, megragadtam őt.
0: And I didn't just pray for him in a nice, gentle way.
1: És nem csak ilyen kedves és gyengéd módon imádkoztam.
0: I was absolutely aggressive.
1: Hanem nagyon támadó voltam.
0: And I realized I was shaking him like a rag doll.
1: És rájöttem, hogy úgy rázom őt, mint egy rongybabát.
0: I said, you're going to be healed whether you like it or not.
1: Azt mondtam, meg fogsz gyógyulni.
0: Jesus name is glorified.
1: Jézus neve fog megdicsőni ezen keresztül.
0: I'm forcing this healing past your unbelief into your spirit to command your body to be healed in Jesus' name.
1: Rá kényszerítem ezt a gyógyulást, parancsolom a testednek, hogy gyógyuljon meg Jézus nevébe, és átnyomosztom ezt a szívedbe levő hitetlenségen keresztül. Rájöttem, úgy viselkedek, ahogy Smith Wigglesworth
0: viselkedett.
1: Hogyha a történeteit olvashattok, rá fogtok jönni, milyen agresszív volt ő is.
0: And I shook him and told him he was healed and nothing physically happened at all.
1: És megráztam ezt az embert, mondtam neki, hogy meggyógyult, és fizikailag nem történt vele semmi egyáltalán.
0: He collapsed on his bed.
1: Hanem visszarogyott a nyugágyára, vagy a
0: hordszékére,
1: hordágyára kivitték.
0: And we drove back to Mumbai.
1: És mi visszamentünk autóval Bombayba.
0: When we got back, there was a telephone call.
1: Visszaértünk, akkor egy telefonhívást kaptunk.
0: They said 3 hours after he left
1: the meeting.
0: Azt mondták
1: nekem, hogy 3 órával azután, hogy ezt az embert elvitték az összejövetelre.
0: This man sat up in bed.
1: Fölült az ágyában.
0: The tumor had completely disappeared.
1: Teljesen eltűnt belőle a daganat.
0: He was desperately hungry.
1: Rettenetesen éhes volt.
0: They said he's eaten 5 times already.
1: És azt mondták, hogy már 5-ször evett eddig.
0: And amen. And I've learned from that day that sometimes God wants me to be aggressive.
1: Hogy Isten néha azt akarja, hogy én agresszív legyek.
0: You see, sometimes healing isn't just for people's benefit. It's the name and glory of God is involved.
1: Nem csak az emberek javát szolgálja, hanem Isten nevének a megdicsőülése is cél.
0: And I saw that for his sake, miracles
1: láttam,
0: have to happen.
1: Hogy Isten miatt kell, hogy csodák történjenek.
0: Amen. So it's all we're told it's the same spirit.
1: Tehát ugyanaz a szellem mindig, amelyik dolgozik ilyenkor.
0: We're told in verse 11.
1: A 11. versben azt olvastuk.
0: The same spirit works all these things.
1: Hogy mindezeket ugyanaz a szellem cselekszik.
0: Distributing to each one individually as he wills.
1: Osztogatva mindenkinek külön, amint akarja.
0: So the Spirit can give you what he wants to give you of these different gifts.
1: Tehát a Szent Szellem azt adja neked, amit ő akar a különböző ajándékok közül.
0: And it's his will, not your will.
1: Az ő akarata szerint, nem a tied szerint.
0: And so if you can't communicate with the Spirit, you don't know what is and what is not his will.
1: És hogyha nem tudsz kommunikálni a Szent Szellemmel, akkor nem tudod, mi az akarata.
0: which takes us back to where we were yesterday.
1: És akkor ezzel visszakerültünk oda, ahol tegnap voltunk.
0: And with all these gifts,
1: mindezekkel az ajándékokkal,
0: the key is the life of intimacy which we live with our Father through the Holy Spirit.
1: Hogy az a bensőséges élet, amit együtt élünk közösségben az Atyával, a Szent
0: Szellemmel. We've got to be able to hear what He says.
1: Meg kell hallanunk, hogy ő mit mond nekünk.
0: And then when we hear Him say something, we know now we've got the command from God to see a healing, and we're going to see that it happens.
1: És amikor meghalljuk a hangját, tudjuk, hogy Isten parancsolt valami, és hogyha ennek értelmében járunk el, akkor tudjuk, hogy meggyógyul az ember, aki imádkozunk. És ez mindegyik ajándékra érvényes. Én azt hiszem,
0: we all have the potential to move in any of the gifts.
1: Hogy mindannyiunkban megvan a lehetőség arra, hogy mindegyik ajándékban működjünk.
0: And you must never say, "Oh, that's not my gift."
1: Soha nem szabad azt mondani, hogy ez az ajándék, nem az enyém.
0: Because it may be that in that situation you're the only instrument God's got.
1: Mert lehet, hogy egy adott helyzetben te leszel az egyetlen eszköz Isten kezében, mint lehetőség, és arra fog téged készíteni, hogy abban az helyzetben működj abban az ajándékban.
0: So I've learned to always be available for the Holy Spirit to use me in any of the gifts which are mentioned in the Bible.
1: Hogy mindig álljak rendelkezésére a Szent Szellemnek, hogy használjon engem pont abban az ajándékban, amiben használni akar, azok közül, amelyekről a Bibliában szó van.
0: Now, 9 of them are listed in 1 Corinthians 12.
1: Az 1 Korintus 12 felsorol 9 ajándékot.
0: There's another group which are listed in Romans chapter 12.
1: A Róma 12 egy másik csokrot sorol fel.
0: And then Ephesians 4 talks about individuals, people being gifts of Jesus to the church.
1: Egyénekről, akik Krisztus ajándékai az egyház számára.
0: Now in these three different lists, several things are repeated.
1: Ebben a három listában vannak átfedések.
0: In all three, prophecy is mentioned every time.
1: Mind a háromban szerepel a profécia.
0: Which suggests to me that it's important that we should have a flow of the prophetic in our
1: látom,
0: churches.
1: Hogy fontos, hogy a profétás ajándéka áradjon a gyülekezeteinkben.
0: And we're going to deal with that tomorrow because it's such a very important part of the moving in the gifts of the Spirit, that prophecy is flowing properly in our churches.
1: Mert a Szent Szellem ajándékai működésének nagyon fontos része az, hogy a gyülekezeteinkben áradjon a profécia ajándéka.
0: But if you put these three together,
1: de hogyha összerakjuk a három listát,
0: that is the 1 Corinthians 12 list,
1: az 1 Korintus 12-ből a listát,
0: and the Romans 12 verses 5 to 8 list,
1: és a Róma 12-ből az 5-től a 8. versig terjedő listát,
0: and the Ephesians 4, 11 and 12 list,
1: a 11-es, 12-es versben levő listákat,
0: then you've got approximately 20 different gifts.
1: Akár körülbelül 20 különböző ajándékot olvashatsz.
0: And they are gifts like the gift, one great gift that's mentioned in Romans is the gift of giving.
1: És a római levélben az egyik említett ajándék az az adakozás ajándéka.
0: Another is the gift of administration.
1: Egy másik a szervezés, ügyvitel ajándéka.
0: And God will anoint certain people,
1: Isten felkel bizonyos embereket,
0: with the power to get wealth in order to use it strategically for the kingdom.
1: Azzal az erővel, hogy jól létre tegyenek szert, hogy ezt stratégiai módon tudják használni a királyságban.
0: And many of the nations and the churches that you represent, you desperately need the release of this gift.
1: És sok nemzetben és sok gyülekezetben, ahonnan ti jöttetek, óriási szükség van arra, hogy ez az ajándék megnyilvánuljon.
0: You see, they've got a passion to draw from God the financial resources to absolutely equip the kingdom for every good work.
1: Ezeknek az embereknek azért ég a szíve, hogy Istentől el tudják venni a pénzt, a financiális dolgokat, hogy utána ezeket átadják a királyság
0: építésére. In the battle between the two kingdoms,
1: a két királyság közötti csatában,
0: I'm sure you know that money is an important weapon.
1: Biztos vagyok benne, hogy tudjátok már, hogy a pénz egy fontos fegyver.
0: And Islam and secular humanism have learned long ago they need adequate financial resources in order to impose their philosophy upon the world.
1: És a világi humanizmus már régen megtanulta, hogy elég mennyiségű pénzre van szükségük arra, hogy rá tukmálhassák a világra maguk filozófiáját.
0: And God tells us in the book of Haggai,
1: és Isten azt mondja Ageus könyvében,
0: when it comes to powerfully establishing the kingdom,
1: hogy amikor a királyság erőteljes megszilárdításáról van szó,
0: and when it comes to shaking every other kingdom,
1: amikor arról van szó, hogy meg kell rázni minden más királyságot,
0: in that context God says this,
1: ebben a szöveg összefüggésben Isten azt mondja,
0: all the gold and silver is mine,
1: minden arany és minden ezüst az enyém.
0: So if that's true, and it is true,
1: hát, ha ez igaz és igaz,
0: Why does the devil seem to have limitless resources, and why does the kingdom of God always seem to be starved of money to get the job done?
1: Akkor miért van az, hogy az ördög birodalmában rengeteg pénz van, és úgy tűnik, hogy Isten királysága állandóan kifogy a pénzből, és mindig szűkösség van pénzből?
0: I mean, for example,
1: például,
0: how many of you have got a building that you need in order to further the work, and you haven't got the money, and you cannot buy what you need because the money is lacking? How many of you?
1: Hanyatoknak lenne szükségetek egy épületre ahhoz, hogy Isten királyságát előmozdítsátok, és mivel nincs pénzetek rá, ezért nem tudjátok az épületet felépíteni vagy megvenni.
0: Amen. Now that has got to come to a stop. Amen.
1: Tehát ennek vége lesz ennek a folyamatnak.
0: So we need to pray powerfully for this gift to be released.
1: Erőteljesen kell imádkoznunk, hogy ez az ajándék felszabaduljon.
0: See, this is not just the faithful tithers of ordinary salaries.
1: Tehát itt most nem arról van szó, hogy átlagos fizetéssel rendelkező rendes tizet fizetők kellenek.
0: This is God raising up a man.
1: Nem arról van szó, hogy Isten támaszt embereket.
0: Who in the business world just makes millions and millions and millions.
1: Akik az üzleti világban milliókat keresnek.
0: But not for himself.
1: De nem önmaguk számára.
0: He lives in absolute humility and simplicity.
1: Ezek az emberek teljesen egyszerűen és alázatosan élnek.
0: And these resources are being released for the kingdom.
1: És a forrásaikat a királyságnak adják át és szabadítják fel.
0: In the many places in which I travel,
1: a sok helyen, ahol utazom,
0: these men and women are beginning to appear, and what a difference they're making.
1: Kezdenek megjelenni ezek a férfiak és nők, és óriási változásokat idéznek elő.
0: It's not my subject, but I can't help touching on it
1: téma,
0: because it's one of the gifts.
1: De muszáj érintenem ezt, hiszen ez az egyik ajándék.
0: And perhaps sometime we need a seminar to teach us how to get the financial resources released in every nation in order that
1: talán
0: the kingdom may come.
1: Egy szemináriumot tartanunk arról, hogy hogyan kell minden nemzetben felszabadítani a pénzügyi forrásokat, hogy Isten királysága terjedhessen.
0: And one of the prayers of your warfare should be to cut off the financial resources to Islam.
1: Kell, hogy a szellemi harcotok egyik imája az legyen, hogy az iszlám mögött álló pénzügyi támogatást elvágjátok.
0: The main weapon that Islam uses to advance the kingdom is its financial resources.
1: Az iszlámnak a pénzügyi forrásai az egyik legerősebb fegyver a saját birodalma terjesztésére.
0: And if that supply was cut off, it would be powerless to advance Islam any further.
1: Ez a forrás kifogyna, akkor már az iszlámnak nem lenne ereje tovább terjeszkedni a világon.
0: And we've got to see this as a crucial battle which we've got to win.
1: Meg kell látnunk, hogy ez egy kulcsfontosságú csata, amit meg kell nyernünk.
0: And the same is true of secular humanism.
1: Ugyanez igaz a világi humanizmusra is.
0: And the use of the law courts to enforce things which are against the kingdom of God.
1: És arra, hogy a bíróságok is olyan dolgokat használhatnak, amelyek ellene vannak Isten királyságának.
0: So altogether we have something like 20 gifts.
1: Tehát körülbelül 20 ajándékról beszélünk itt.
0: Amen, összesen, and you can read about them in, as I've given the references to it.
1: Ezekről azokban a szakaszokban olvashatunk, amiket már említettem.
0: And God gives them to different people as he chooses.
1: És Isten különböző ajándékok embereknek a saját akarata szerint osztogatja.
0: So there are certain gifts that he gives to you as a speciality.
1: Tehát vannak adott ajándékok, amiket neked specialitásként
0: ad az Úr, szakosodásként.
1: És a hetedik versben azt olvassuk,
0: one gift to everybody.
1: Isten szelleme mindenkinek ad legalább egy ajándékot.
0: So to be not moving in at least one spiritual gift is absolutely abnormal.
1: Tehát teljesen normálatlan dolog, hogyha egy szellemi ajándék sem működik valakinek az életében.
0: And we need to multiply the passion for gifts according to scripture in our people.
1: És a Biblia szerint az embereink között kell, hogy fokozzuk a szellemi ajándékok iránti éhséget.
0: And you yourself must be the main advocate of that passion.
1: És nektek magatoknak kell a legfőbb szószólóinak lennetek ennek a szenvedélynek.
0: And you must impart that to your people.
1: És ezt át kell adnotok az embereiteknek.
0: So that we're rich in these gifts.
1: Hogy a gazdagok legyünk ezekben az ajándékokban.
0: It says in verse 7, the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of everybody.
1: Hogy mindenkinek azonban hazámra adatik a szellem kijelentése.
0: So I live in this tension, which is a biblical tension.
1: Tehát én ebben a feszültségben élek, ami egy biblikus feszültség.
0: there are certain gifts that I know God's given to me to use at an ever increasing level of effectiveness.
1: Vannak bizonyos játékok, amelyekről tudom, hogy Isten nekem adta őket, hogy egyre hatékonyabb mértékben használjam őket.
0: And the second thing is that I'm available to be used in any gift.
1: Az, hogy
0: if I happen to be the only person on the ground that's
1: hogy bármilyen ajándékot használhasson rajtam keresztül egy adott helyzetben, hogyha én vagyok az rendelkezésére álló egyetlen eszköz a jelenlévők között.
0: I mean, just as an example,
1: ez csak egy példa.
0: If anybody moves out and speaks in a gift of a public speaking of tongues,
1: hogyha mindenki a nyelveken szólás nyilvános változatában,
0: if I'm the leader of that
1: hogyha én vagyok a vezetője annak az összevetelnek,
0: I will wait for other people to move in and give the interpretation.
1: Akkor várok először, hogy mások mozogjanak a nyelvek magyarázatában.
0: But if they fail for any reason,
1: de hogyha valamilyen okból senki nem szólal meg,
0: then I will step in to complete the process if everybody else fails. As the leader, I'm not going to let the thing just end
1: vezető,
0: up half done.
1: Befejezem a folyamatot azzal, hogy én magyarázom meg a nyelveken elhangzott üzenetet, hogyha senki más nem teszi meg. Hogy ne maradjon félbe a folyamat.
0: Interpretation of tongues is not a major gift that I move in.
1: A nyelvek magyarázata nem tartozik a fő ajándékaim közé.
0: But it's there as a backup should it become necessary.
1: De ott van háttérként, a háttérben, hogy a szükség lenne rá. Értitek, ugye?
0: Amen. And I will do that in any area where it's necessary.
1: És ezt megteszem bármilyen területen, hogyha szükséges.
0: Nothing which God gives is unimportant or unnecessary.
1: Minden fontos, amit Isten ad, semmi sem szükségtelen, amit Isten ad.
0: And all the gifts are to be desired, received and ministered as the Spirit wills.
1: És minden ajándékra vágynunk kell, mindegyiket kell, hogy használjuk, ahogy éppen szükséges.
0: We should always be ready for the Spirit to flow through us in any way He chooses in any particular situation.
1: Mindig készen kell arra állnunk, hogy bármilyen helyzetben a Szent Szellem az ő akarata szerint átáradhasson rajtunk.
0: At the same time, certain gifts get highly developed in certain people, so they tend to become specialized in certain ministries.
1: Ugyanakkor a Szent Szellem kifejlesz bizonyos ajándékokat bizonyos emberekben, így egyes szolgái hajlamosak szakosodni bizonyos szolgálatokra.
0: When I first began to move in the Spirit, in the gifts of the Spirit,
1: amikor először elkezdtek benne működni a Szent Szellem ajándékai,
0: and including the gifts of the Spirit to the church,
1: az egyháznak adott szellemi ajándékokat is beleértve.
0: For a number of years, my main function was prophetic.
1: Éveken keresztül a fő szolgálati területem a prófétikus
0: szolgálat.
1: És nagyon erőteljesen mozogtam a prófétai tanításban.
0: And then I gradually transitioned to a point where I became more and more apostolic.
1: Aztán elkezdődött az átmeneti időszak, amikor egyre apostolibb lettem.
0: Which is now my primary gifting.
1: És most már ez az elsődleges ajándékom.
0: Where I need again and again, I need the specific word of wisdom for some crazy situations that I have to bring a judgment on.
1: De időről időre szükségem van a bölcsesség beszédére különböző őrült helyzetekkel kapcsolatban, amelyikkel találkozom, és nekem kell ítéleket mondanom abban.
0: And funny stories about this.
1: Mondhatnék vicces és tragikus történeteket.
0: For example, what do you do in Nepal?
1: Ami Nepálban
0: when a Hindu who with legally with four wives,
1: mit tegyünk Nepálban, amikor van egy hindu, akinek törvény szerint lehet négy felesége, erőteljesen megtér,
0: becomes a mighty evangelist,
1: hatalmas evangelista lesz
0: belőle,
1: what
0: are you going to do with his four wives and his about 17 or 20 children?
1: A négy feleségével és a 17-20 gyerekével.
0: I was presented with that problem by the Nepali church leaders.
1: A nepáli gyülekezeti vezetők tárták elém ezt a kérdést.
0: And they didn't teach me that in Baptist seminary.
1: A baptista szemináriumban nem tanítottak erről.
0: So I spent some time counseling with these women.
1: Úgyhogy egy darabig lelkigondoztam ezt a négy feleséget.
0: And the three older women said, look, we don't need the physical relationship.
1: És a három idősebb közülük azt mondta, hogy nézd, nekünk a fizikai kapcsolatra nincs szükségünk.
0: But we need the security of a home.
1: De szükségünk van az otthon biztonságára.
0: We need a father for our children.
1: Kell, hogy apja legyen a gyerekeinknek.
0: So we will stop having relationships with the man.
1: Tehát nem fogjuk fenntartani a kapcsolatot a férfival.
0: And the younger one can be his mate.
1: Lehet a fiatalabb társunk a felesége.
0: And we'll just be like big sisters in the house.
1: Mi meg olyanok leszünk, mint hogyha a nővérei lennénk ott a házban, vagy a
0: hugai. We got a father for our children.
1: Hogy legyen a gyerekeinknek apja.
0: we've got a roof over our head.
1: És legyen a fejünk fölött tető.
0: And we've got the security that we need.
1: És mindez a biztonság meg legyen az életünkben.
0: I said that seems as good a solution as any to me.
1: És azt mondtam nekik, hogy hát nekem ez nagyon jó megoldásnak tűnik.
0: But I said, but this man cannot be an elder in the church because he cannot model.
1: Ez az ember nem lehet vén a gyülekezetben, hiszen nem tud példája lenni a keresztény családnak.
0: But he can go out as a powerful evangelist.
1: De erőteljes evangelistaként működhet nyugodtan.
0: And when I was last in touch with him, he was seeing hundreds and hundreds of people saved.
1: Akkor is több száz ember tért meg a szolgálata alatt.
0: You see, now I'm realizing that in my role I've got to have wisdom for all sorts of strange and peculiar.
1: Most már tudom, hogy a magam szerepében mindenféle különleges helyzetekre tudok választ adni az Úr segítségével.
0: And I rarely prophesy like I used to now.
1: És most már ritkán prófétálok úgy, ahogy régebben.
0: Because many others are doing a fantastic job,
1: mert
0: they don't need.
1: Sokan mások végzik nagyon jól ezt a feladatot, nincs szükség rám ebben.
0: But the gift is there, and I can use it and do use it when
1: de
0: it's necessary.
1: Ott az ajándék, és tudom használni, és használom is, amikor szükséges.
0: Well, let's now move on to the gifts themselves.
1: Akkor most térjünk rá magukra az ajándékokra.
0: Bottom of page 20.
1: 20. oldal alján.
0: We're going to look at the nine. Or we're going to look at some of these of the nine which are mentioned by Paul in 1 Corinthians 12.
1: Abból a 9-ből megnézzük néhányat, amit Pál említ az 1 Korintus 12-ben.
0: And if you read verses 8 to 10, you'll find that they're all together nine of them.
1: Elolvassátok a 8-tól a 10-ig versig, akkor rájöttök, hogy összesen 9 ajándékról van szó.
0: They're set in order, and the last one
1: ezek sorrendben
0: is
1: vannak.
0: The speaking the interpretation of tongues.
1: Az utolsó nyelvek magyarázása.
0: And we're going to begin to look at these now.
1: Most elkezdjük ezeket megfigyelni.
0: And I won't go into it all because we'll do this in the next few days.
1: Most nem megyek mindenbe részletesen bele, hiszen a következő néhány napban
0: meg fogjuk tenni. The rest of this session on this gift of tongues.
1: A hátralevő részét a nyelvekkel szöles ajándékával eltölteni.
0: Because for two reasons.
1: Két okból.
0: It's the most widely given.
1: Egyrészt ez az, amit a legtöbben megkapnak.
0: And also it is causes more controversy.
1: És ez okoz a legtöbb ellentmondást is.
0: So let's define what the gift of tongues is.
1: Tehát meg, hogy mi a nyelveken szólás ajándéka.
0: When a person speaks in tongues,
1: amikor valaki nyelveken szól,
0: he speaks in a language that he has not learned.
1: Olyan nyelven beszél, amit nem tanult,
0: and which he does not understand naturally.
1: És amit természetes szinten nem ért.
0: And even to him, it may seem to be meaningless sounds.
1: Ezért a számára akár értelmetlen hangok tömegének tűnhet.
0: But it has the qualities of language.
1: De mégis megvannak benne a nyelv tulajdonságai.
0: And the speaking is subject to all the normal variations of speech.
1: És ez a beszéd változhat úgy, mint a természet szerinti beszédünk.
0: It can be loud or soft or fast or slow.
1: Lehet hangos vagy halk, gyors vagy lassú.
0: It can be calm or excited.
1: Lehet nyugodt vagy izgatott.
0: But it's always under the control of the person speaking, just like the gift of prophecy.
1: Mindez a beszélő irányítása alatt áll, mint a prófétálás esetében.
0: And we're told that the spirit of the prophet is subject to the prophet.
1: Azt
0: you can't
1: olvassuk.
0: Say, I couldn't help it. God just swept all over me. God doesn't do that.
1: Hogy a proféta uralma alatt áll a profétálás szelleme, tehát nem mondta, hogy a senki, Isten átvette fölöttem az uralmat, és nem tudtam mit tenni.
0: The speaker is not taken over by the spirit and does not lose control of himself. And you mustn't use this phrase, the ecstatic utterance. That's not a biblical description.
1: A beszélőt nem veszi irányítása alá a Szent Szellem, az illető nem veszíti el uralmát önmaga fölött. Ne használjuk azt, hogy ecstatikus beszél, ez nem egy bibliai dolog.
0: It tells us this in 1 Corinthians, I'm sorry, in Acts chapter 2. Let's go to that.
1: Abcsel 2-ben van szó erről a dologról, menjünk oda.
0: On the day of Pentecost.
1: Pünkös napján van erről szó.
0: And we read there was a sudden mighty rushing wind, verse 2.
1: Azt olvassuk, hogy sebesen zúgó szél zendüléséhez volt hasonló, ez a második versben van.
0: Tongues of fire appeared over them.
1: És tűznyelvek ültek mindegyik tanítványra, és azt olvassuk a negyedik versben,
0: they were all filled with the Holy Spirit,
1: hogy megteltek mindnyájan Szent Szellemmel,
0: and they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance.
1: És kezdtek szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nekik szólniuk.
0: And literally translated, this is what it says.
1: És a szó szerinti fordítás itt az,
0: they began to speak with other tongues,
1: hogy kezdtek más nyelveken szólni,
0: as the Holy Spirit gave them the ability to speak out.
1: Ahogy a Szent Szellem adta nekik a képességet a beszédre.
0: There's two things I want to draw out there.
1: Tehát két dologra szeretnék itt rávilágítani.
0: Number one, they did the speaking.
1: Először is ők beszéltek.
0: It was a choice that they made.
1: Ők döntöttek úgy, hogy megteszik.
0: And I don't believe the Holy Spirit ever comes and waggles someone's tongue and they have no idea what's going on. Well,
1: és én nem hiszem, hogy a Szent Szellem rászáll valakire, és olyan módon, hogy az illetőnek fogalma nincs arról, hogy mi történik,
0: és hogy elfordítja a Szent
1: Szellem a nyelvét. Hogyha megtörténik ilyen, az nagyon ritka.
0: What the Holy Spirit does is he gives us the ability to speak.
1: A Szent Szellem képességet ad a szólásra.
0: Then it's up to us to use that ability.
1: És utána rajtunk múlik, hogy használjuk ezt a képességet.
0: And okay. And it's always up to us.
1: Tehát mindig tőlünk függ.
0: Now I had a big problem when I came through the baptism of the Spirit.
1: Amikor én bemerültem Szent Szellembe, nekem volt egy nagy problémám.
0: Now let's just move on for a minute.
1: Menjünk egy kicsit tovább.
0: Alright, let's just go into page 26 for a moment. I just want to pick
1: menjünk
0: it up here.
1: Menjünk a 26. oldalra, egy kicsit szeretném most itt folytatni.
0: And this connection between tongues and the baptism of the Spirit.
1: A nyelveken szólás és a Szent Szellem keresztség közötti kapcsolatról beszéljünk egy kicsit.
0: And what I say here is that there are five recorded cases of people being filled with the Spirit in Scripture.
1: Erről itt az van, hogy a Biblia öt esetet jegyez fel, amikor emberek betöltekeznek Szent Szellemmel.
0: In three cases,
1: háromszor,
0: all of them,
1: mindannyian,
0: immediately began to speak in tongues.
1: Azonnal kezdtek nyelveken szólni.
0: That's the day of Pentecost.
1: Ez pünkös napja volt.
0: When the Spirit fell on 120.
1: Amikor a 120-ra leszállt a Szent Szellem.
0: That was the when Peter was preaching in the house of Cornelius in Acts chapter 10.
1: Aztán az Apostol 10-ben, amikor Péter Cornelius házában prédikált.
0: And the Spirit interrupted his message and the Spirit fell upon all those who were listening,
1: Péter
0: who all happened to be Gentiles.
1: Üzenetét, és mindenkire rászállt a jelenlévők közül, és mindenki bemerítkezett Szent Szellembe.
0: Then finally, when Paul gets to the city of Ephesus in Acts chapter 19,
1: utoljára pedig Pál apostol szolgálata Efézus városában,
0: he finds a group of people in a prayer meeting.
1: Pál találtott embereket egy ima összejövetelen.
0: There's no presence of God's Spirit.
1: De Isten szelleme nem volt jelen.
0: And he says, did you receive the Spirit when you believed?
1: Megkaptátok a Szent Szellemet, amikor hívőké lettetek?
0: They say we haven't even heard that there be anything called the Holy Spirit.
1: Hát mi arról sem hallottuk, hogy létezik Szent Szellem.
0: He said, into what then were you baptized?
1: Megkérdezte Pál, akkor miben merültetek be?
0: And they said, John's baptism.
1: Azt mondták, János keresztsége szerint.
0: We believed in Jesus and we were baptized to bury the old man and to get new life in Jesus.
1: És bemerítkeztünk, hogy eltemessük az óemberünket és új életre jussunk Jézus Krisztusban.
0: Now this is a typical evangelical situation.
1: Ez egy tipikus evangéliumi helyzet.
0: And then Paul lays hands on them.
1: És akkor Pál kézrátétellel
0: imádkozott, és
1: kapjanak Szent Szellemet.
0: Because these guys had got to become warriors to take that city, and they weren't going to be warriors until they were empowered with the Holy Spirit.
1: Harcosok kellett, hogy legyenek, akik elfoglalják a városokat, de nem lehetnek harcosok, amíg a Szent Szellemet meg nem kapták.
0: So he laid hands on them.
1: Tehát Pál kézrátétellel imádkozott.
0: And it says they all spoke in tongues and prophesied.
1: És azt olvassuk, hogy mindannyian szóltak nyelveken, ezután is profétáltak.
0: So in three cases, they all immediately spoke in tongues.
1: Mindannyian azonnal szóltak nyelveken.
0: In the case of Paul,
1: Pál esetében,
0: he doesn't say expressly that he spoke in tongues when Ananias laid his hands on him.
1: Konkrétan, hogy nyelveken szólt volna, amikor Ananias rátette a kezét.
0: But later on, he thanks God that he speaks in tongues more than anybody else.
1: De később hálát ad Istennek azért, hogy mindenki másnál inkább szól nyelveken.
0: And then with the Samaritans in
1: aztán
0: Acts chapter 8.
1: Samária beliekkel az Apostol 8-ban.
0: When the Spirit fell upon those group of Samaritans,
1: mikor a Szent Szellem leszállt arra a samáriabeli csoportra,
0: something happened which everybody could see and hear.
1: Történt velük valami, ami látványos volt,
0: we're
1: és mindenki hallotta. De nem olvasjuk, hogy mi volt ez.
0: But it's very likely that it was another manifestation of tongues.
1: De nagyon valószínű, hogy a nyelveken szólás egy újabb megnyilvánulása volt.
0: So if you take the five cases where we have it described in the Bible,
1: tehát hogy fogjátok az öt esetet, amit leír a Biblia,
0: three immediately spoke in tongues, everybody.
1: Három esetben rögtön mindenki szólt nyelveken, aki ott volt.
0: Paul later spoke in tongues.
1: Pál később szólt nyelveken.
0: And the Samaritan group made something powerful and visible took place, which Simon the sorcerer wanted to get because it was so powerful. Whatever he saw.
1: Látványos és nagyon jól hallható dolog történt, amit amikor Simon a mágus látott, azt mondta, hogy ő is akarja ezt, mert ez egy erőteljes dolog.
0: So I want you to see that the case for everybody speaking in tongues at the time of being baptized in the Spirit is fairly conclusive, but not totally conclusive.
1: Hogy eléggé valószínű, hogy mindenki a Szent Szentkeresztségekor szól nyelveken, de nem csak így történhet.
0: But at the same time, I want to make it quite clear.
1: De ugyanakkor szeretném elég egészen világosra tenni.
0: That I don't believe speaking in tongues is the initial evidence, as it's taught by some
1: people. Hogy én nem hiszem azt, hogy a nyelveken szólás az elsődleges bizonyíték a Szent Szentkeresztségnek, ahogyan ezt német pünkösdiek tanítják.
0: The proof of the Spirit is power. Not saying a few phrases in tongues and never saying them again.
1: Bizonyítéka az erő, nem pedig az, hogy néhány mondatot az ember elmond nyelveken, amit aztán soha újra nem tesz meg.
0: What God wants, He wants us to be powerfully moving in tongues because of the power that flows into us and then flows out from us.
1: Isten azt akarja, hogy erőteljesen szóljunk nyelveken, de azért, hogy az ereje belénk áradjon és utána kiáradjon belőlünk másokhoz.
0: When I was baptized in the Spirit,
1: amikor én bemerültem Szent Szellembe,
0: I did not immediately speak in tongues.
1: Nem szóltam azonnal nyelveken.
0: My life was filled with praise and worship and a new revelation of God that absolutely transformed me.
1: Az életem tele volt dicsőítéssel és imádással és egy Istenről szóló új kijelentéssel, ami teljesen megváltoztatta az életemet.
0: But I had such intellectual difficulties with tongues that it took me 6 weeks to get through my problem.
1: Értelmemben akkora akadály volt a nyelveken szólásra szemben, hogy 6 hétig tartott, mire eljutottam odáig, hogy tudtam szólni nyelveken.
0: And I tried and then I tape recorded it and then listened to it to see if it sounded like a language.
1: És megpróbáltam, felvettem magnóra, meghallgattam, hogy úgy hangzik-e, mint egy nyelv.
0: Is this God or am I making it up?
1: Hogy ez Istentől van, vagy én találtam ki?
0: I need to listen to other people to listen. It didn't get anywhere.
1: És másokat is, hogy hallgassák meg a felvételt, de így nem jutottam sehova.
0: And I went to God and I said, oh God, show me whether this is real or whether I'm making it up, because it doesn't make any sense.
1: Oda mentem Istenhez, és azt mondtam, hogy te mutasd meg nekem, hogy ez valóságos tőled van, vagy csak én csinálom magamtól, mert számomra semmi értelme nincs. És azt mondta Isten, hogy olvasd el a Bibliát.
0: And it tells us this.
1: És ott az van,
0: that when a person speaks in tongues,
1: hogy amikor valaki nyelveken
0: their mind is unfruitful,
1: akkor az elméje gyümölcstelen.
0: They don't understand what they're saying.
1: Nem érti, hogy mit mond.
0: And they speak mysteries to God in the Spirit.
1: Titkokat szól Istennek szellemben.
0: Because it didn't make any sense, it was rather proving that it was the real thing rather than disproving.
1: Az, hogy nekem számomra nem volt értelme a dolognak, ez inkább azt bizonyította, hogy ez az igazi, és nem azt bizonyította, hogy nem az igazi.
0: And God said to me, it's a matter of faith.
1: Isten azt mondta nekem, ez a hit dolga.
0: He said, what did I promise?
1: Azt mondja Isten, mit ígértem
0: neked? If you
1: neked?
0: Asked me for a good gift, I said I would give it to you, and I wouldn't allow the devil to give you a counterfeit.
1: Akkor én a jó ajándékot fogom neked adni, és nem engedem, hogy az ördög egy hamisítványt adjon.
0: So he says, step out in faith and believe it's the real thing.
1: Tehát lépj ki hitben és hidd, hogy ez az igazi.
0: And when I made it a faith issue,
1: és amikor a hit kérdésével tettem
0: said,
1: a dolgot,
0: right, I'm going to just pray in this unknown language by faith.
1: Jó, én hit által beszélni fogok ezzel az ismeretlen nyelven.
0: It began to flow out of me for the first time without any problem whatsoever.
1: Mindenféle akadályoztatás nélkül kezdett belőlem áradni a nyelveken szólás.
0: And I came into a biblical speaking in tongues.
1: És egy ilyen bibliai alapú nyelveken szólás indult meg bennem.
0: But what I believe is this.
1: Én azt hiszem,
0: from the day that I was baptized in the Spirit, I could have spoken in tongues, I just chose not to.
1: Hogy a Szent Szellem kereségem napjától kezdve szólhattam volna nyelveken, ha úgy döntök, hogy teszem, de úgy döntöttem, hogy nem teszem.
0: And this is what it says literally in Acts chapter 2.
1: Az Apcsel 2 szó szerint azt mondja,
0: the Spirit gave them the ability to speak out.
1: Hogy a Szent Szellem képességet adott nekik a beszédre.
0: But I had to choose to use it.
1: De nekem úgy kellett döntenem, hogy használom ezt az ajándékot.
0: Now I have the ability to speak English.
1: Van képességem angolul beszélni.
0: I learned it as a kid. I learned it naturally.
1: Csecsemőkoromban tanultam meg természetes
0: módon. But I have
1: módon.
0: To use that ability whenever I choose.
1: De bármikor úgy döntök, használnom kell ezt a képességet.
0: When I was in school, I learned French and German.
1: Amikor iskolába jártam, németül és franciául tanultam.
0: Now, they're pretty rusty because I don't use them at all.
1: Már elég rozsdásak ezek a nyelvek bennem, mert nem használom őket egyáltalán.
0: When I lived in India, I painfully and doggedly learned to speak Hindi up to a certain level.
1: Akkor hindiül egy bizonyos szintig megtanultam, de ez nagy szenvedésembe került.
0: But I don't use that ability, although it's there.
1: De nem használom ezt a képességemet, noha bennem van.
0: So I'll now speak to you in Hindi.
1: Most...
0: Namaste.
1: Ez hindiul van.
0: Jesus Christ Bahuta Chimukti Data hai. Is a wonderful savior.
1: Jézus csodálatos.
0: Jesus Christ Mary Dilma hai. Not bad. I said, Jesus Christ lives in my heart.
1: Azt mondtam, Jézus Krisztus a szívemben él.
0: Now, you see, the ability is there, but I don't normally use it in Austria.
1: Tehát benne van ez a képesség, de Ausztriában nem szoktam hindiul beszélni.
0: Amen. Now, what happened was this.
1: Azt történt.
0: Is that the ability to speak in tongues is given to you by God as a gift, but then you've got to use it.
1: Hogy Isten ajándékba adja neked a képességet, hogy nyelveken szóljál, de használnod kell, el kell döntened, hogy használod.
0: Even naturally, if you don't use a language, it's amazing how quickly you forget it and cannot use it.
1: Hogyha úgy döntesz, hogy nem használsz egy nyelvet, megdöbbed, hogy milyen gyorsan el tudod felejteni.
0: But if you use it all the time, you get better and better and better at the use of that language.
1: Akkor egyre jobban fog menni ennek a nyelvnek a használata.
0: Now it's exactly the same with the ability to speak in tongues.
1: A nyelveken szólás képességével ugyanez a helyzet.
0: I remember when our daughter Rachel was in some meetings with us in Bombay, India.
1: Rachel, a lányunk velünk volt néhány összevetelen Bombayban, Indiában.
0: And I was away and I came back.
1: És én távol voltam, aztán visszajöttem.
0: She was 8 years of age.
1: 8 éves volt a lány.
0: She told me with great joy that she'd received the baptism of the Spirit. She was now speaking in tongues.
1: És óriási boldogsága volt, mert megkapta a Szent Szellem kereséget, és nyelveken tudott szólni.
0: She said, Daddy, just listen. And she went off into
1: azt
0: this
1: mondta, tongue. Papa, figyelj, és akkor elkezdett nyelveken beszélni.
0: And then she said this to me.
1: Aztán azt mondta nekem.
0: She said, oh, it's much easier than learning French.
1: De sokkal könnyebb, mint megtanulni franciául.
0: She said, I just do it, Daddy, it's wonderful.
1: Csak úgy csinálom, csodálatos.
0: And I thought, well, there's the right attitude.
1: Arra gondoltam, hát ez a helyes hozzáállás.
0: So I don't know where all of you are in this meeting.
1: Nem tudom, hogy ezen az összevetelen most ki hogy áll ezen.
0: But I do know the Apostle Paul said this.
1: De tudom, hogy Pál apostol ezt mondta.
0: In 1 Corinthians chapter 14.
1: Az 1 Korintus 14.
0: It's about verse 20.
1: A 20. vers környékén.
0: As he's regulating the use of tongues in the large meeting.
1: Hogy hogyan kell egy nagy összevetelen a nyelveken szólást igazgatni.
0: And he gives instructions of how it's to be done decently and in good order.
1: Utasításokat ad arra, hogy hogyan kell jó rendben igazgatni ezt a szolgálatot.
0: But he makes it very, very clear.
1: De nagyon egyértelművé teszi.
0: That you should not forbid the speaking in tongues.
1: Hogy nem szabad tiltani a nyelveken szólást.
0: And he also says, I thank God that I speak in tongues more than anybody.
1: Hogy hálát adok Istennek azért, hogy mindannyiótoknál jobban tudok nyelveken
0: and
1: szólni.
0: I can't quite find it, but it's there.
1: Most nem tudom megtalálni, de benne van.
0: It's there, I just can't see it.
1: Ott van, csak nem látom.
0: But he said, sorry? Could you speak up, please? Oh, I thought you said 25. Okay.
1: 25.
0: Okay. Well, sorry? Verse 18, thank you.
1: 18. vers.
0: Yes.
1: Igen. 1 Korintus 14:18.
0: I thank God that I speak with tongues more than you all. In other words, Paul was saying, boy, this tongues thing, I've learned what the power it is, I've learned how it does mighty things in me. Excuse me.
1: Hálát adok azért Istennek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni. Ezzel Pál azt mondja, hogy gyerekek, én megtanultam, hogy mi az ereje nyelveken szólásnak, és milyen nagy dolgokat tud elvégezni az életemben.
0: And we're told in 1 Corinthians 14.
1: És azt olvassuk az 1 Korintus 14-ben.
0: That speaking in tongues in verse 2 is a mystery.
1: A második versben, hogy a nyelveken szólás titok, meg ilyenek.
0: And then verse 4 he says this.
1: A negyedik vers azt mondja.
0: But he who speaks in a tongue edifies himself.
1: Aki nyelveken szól, magát építi.
0: And he who prophesies edifies the church.
1: De aki profétál, a gyülekezetet építi.
0: And the Greek word there is the word hoikodomeo is the word.
1: Erre a görögül a hoikodomeo a megfelelő szó.
0: Means literally to build a house.
1: Ami szó szerint házépítést jelent.
0: To build a place of residence.
1: Egy lakóhely építést jelent.
0: And this is what tongues does.
1: Ezt teszi a nyelveken szólás.
0: It's for the individual.
1: Az egyénnek szól.
0: And the more you speak in tongues,
1: minél többet beszélsz nyelveken,
0: what you do is you enlarge and enlarge your spirit capacity within you.
1: Annál inkább kibővíted magadban a szellemi befogadó képességet.
0: You build a bigger house for God to live in with inside you.
1: Egy nagyobb házat építesz Istennek, amelyben ő benned lakhat.
0: And I discovered this, and that's why I, like Paul, I think my, I'm going to speak in tongues and speak in tongues and speak in tongues, because I want more of God living in me.
1: És én rájöttem, hogy én azért beszélek annyit nyelveken, mert azt akarom, hogy Isten bennem lakjon.
0: And the more I speak in tongues,
1: minél többet beszélek nyelveken,
0: the bigger the residence for God increases within my spirit.
1: Annál nagyobbá válik Isten lakóhelye a szellememben.
0: So God in me gets bigger and bigger and bigger.
1: Tehát Isten bennem egyre nagyobbá válik.
0: And as a result,
1: ennek eredményeképpen,
0: I've got more of God to give away to other people.
1: Egyre több van bennem Istenből, amit továbbadhatok másoknak.
0: I've got more power when I come to confront demons.
1: Több erőm van, hogy szembeszálljak démonokkal.
0: I've got more authority when I command people to be healed in Jesus' name.
1: Amikor parancsolok, hogy emberek gyógyuljanak meg Jézus nevében.
0: It enlarges me spiritually in every way.
1: Mert szellemileg minden szempontból kitágít engem.
0: And I began to realize that tongues is absolutely crucial for the proper development and use of all the other gifts.
1: Nyelveken szólás alapvető fontosságú az összes többi ajándék használatához és növeléséhez.
0: As if you've got, you know, some old, say, tradition where you're taught, well, tongues is just the sign that you've been baptized in the Spirit.
1: Van egy régi hagyomány, amely szerint a nyelveken szólás csak jele annak, hogy bemerültünk Szent Szellembe.
0: And you don't bother to do that anymore.
1: És most már nem is foglalkozol vele.
0: Then you will lose what you have.
1: Akkor elveszted azt, amit van.
0: Just like any other language.
1: Mint ahogy bármely más nyelvvel is.
0: And you'll become weaker and weaker in spirit instead of more and more powerful.
1: Egyre gyengébb leszel, ahelyett, hogy egyre erősebb lennél.
0: So I want to strongly exhort you, if you've neglected tongues, get back into it and increase the power and the measure of tongues within you.
1: Hogyha elhanyagoltátok a nyelveken szólást, akkor térjetek vissza hozzá, és növeljétek magatokban az erőt és a mértéket.
0: And encourage your people to do the same thing.
1: És bátorítsátok a hozzátok tartozókat, hogy tegyék ugyanazt.
0: And you've never been released in tongues.
1: Hogyha még soha nem szóltál nyelveken.
0: I want every one of you to leave this conference now with the power of tongues released within you for the benefit of others.
1: Hogy akkora már a nyelveken szólás ereje működik az életében mások hasznára.
0: And if you do that, you'll find what Paul teaches us and what I've learned is it's a powerful gift.
1: És hogyha ezt megteszitek, akkor megtanuljátok azt, amit én is megtanultam, és Pál is megtanult, hogy nagyon erőteljes
0: ajándék.
1: És most már én is a legtöbb embernél inkább tudok nyelveken szólni, amit Pál is elmondta.
0: I just want to move on now.
1: Akkor menjünk tovább.
0: Let's go back to page.
1: Térjünk vissza a jegyzetben.
0: I'm just going to now come to page
1: 25. Oldalra.
0: And deal with the. So let's go back to page 23. I beg your pardon.
1: 23. Oldalra.
0: Well, there we got personal use of tongues.
1: A nyelveken szólás személyes használata.
0: We've got the results of speaking in tongues.
1: Aztán van a nyelveken szólás eredményei.
0: And then there are two other ways which the gift of tongues operates.
1: És még két változat, ahogyan a nyelveken szólás működik.
0: Come to page 25.
1: Tehát akkor 25. oldalra menjünk.
0: Public use of tongues.
1: Nyelveken szólás nyilvános használata.
0: When Christians come together,
1: amikor keresztények összejönnek,
0: the Spirit may move a person to speak out publicly in an unknown tongue.
1: A Szent Szellem indíthat egy embert arra, hogy beszéljen nyilvánosan nyelveken.
0: Now this must always take place with interpretation.
1: Ennek mindig nyelvek magyarázatával pár együtt kell elhangzania.
0: And that it says that he that speaks in an unknown tongue,
1: aki nyelveken szól,
0: let him pray that he may also interpret.
1: Imádkozzon, hogy meg is magyarázza.
0: And I would recommend this, I'm not making this a law, I'm just recommending this.
1: Javasolnám, nem csinálok törvényt belőle, de javasolnám.
0: Because powerful things can happen with the proper public speaking of tongues.
1: Mert erőteljes dolgok történhetnek, hogyha a megfelelő módon használjátok a nyilvános nyelveket.
0: There's nothing worse than someone speaking out in tongues and then nothing happens.
1: Semmi nem rosszabb annál, mint amikor valaki így nyelveken
0: now,
1: szól, és
0: Paul speaking
1: semmi.
0: In 1 Corinthians 14 on the rare occasions when the whole church came together.
1: Pál beszél az 1 Korintus 14-ben arról a ritka esetről, amikor összejön az egész gyülekezet.
0: The church in Corinth is estimated to have been around 20,000 people.
1: A korintusi gyülekezet becslések szerint körülbelül 20,000 fős volt.
0: And they didn't have buildings to meet in. They met in people's homes or in other places.
1: És akkor
0: so
1: nem volt a few hundred épülete.
0: Here, a few hundred there. They met in all kinds of different places.
1: Otthonaiban találkoztak, és különböző egyéb helyeken egyszerre néhány száznál nem voltak többen együtt.
0: And it was the same situation in Jerusalem.
1: Jeruzsálemben ugyanez volt a helyzet.
0: The churches didn't start building buildings for several hundred years.
1: Több száz évig a gyülekezetek nem építettek épületet maguknak.
0: And if they all got together in one place for any reason, it was a luxury, it wasn't the normal way of meeting.
1: Okból egyszerre összetudtak mindannyian jönni valahol, akkor ez luxus volt, nem ez volt a normális élet.
0: When they all came together,
1: amikor mindannyian összejöttek,
0: Paul discovered a problem.
1: Pál rájött egy problémára.
0: You see, when there's 20 or 50 of you, then you can handle the moving of the gifts of the Spirit. It's not difficult.
1: Amikor 20-30-an vagytok együtt, akkor nem nehéz a Szent Szellem ajándékának a működését koordinálni.
0: But when you've got 20,000,
1: de ha 20,000-en vagytok,
0: as we read in verse 26, they all have a tongue, they all have a prophecy, they all have a teaching.
1: Olvasjuk.
0: It's impossible for everybody to contribute.
1: Mindenkinek van nyelveken szólása, proféciája, tanítása, lehetetlen, hogy mindenki hozzászóljon az eseményekhez.
0: So in the context of the big meeting, certain regulations have to come in place to make the things stay in order.
1: Nagy méretű összejöveteleken bizonyos szabályozásnak kell lennie, hogy minden rendben történjen.
0: And if you're going to speak in a tongue, you better make sure,
1: de
0: if necessary,
1: szólni,
0: you are ready to interpret what you've just said.
1: Gondoskodnod kell arról, hogy késznek kell lenned arra, hogy szükség esetén meg is magyarázzad a nyilvános nyelveken szólásodat.
0: It's better if you give someone else the opportunity.
1: Jobb, ha persze másnak adod ezt a lehetőséget.
0: But if they don't immediately pick it up, then you pick it up,
1: de
0: rather than leave the thing unfulfilled.
1: Nem kapcsolódik be valaki, akkor jobb, hogy te töltöd be az űrt, mert nem szabad befejezetlenül hagyni a dolgot.
0: So always make sure that interpreters of tongues are available when you're having these larger meetings. So
1: tehát minden nagyobb összejövetelennél gondoskodj arról, hogy feltétlenül legyenek nyelveket magyarázók jelen.
0: And then as a final backstop, if that fails, the leader must step out and trust God for the interpretation.
1: És mint végső menedék, hogyha senki nem magyarázza meg az üzenetet, akkor az alkalom vezetőjének kell belépni arra a pozícióba, és megmagyarázni a nyelveken.
0: Otherwise, Paul says, you better just pray to yourself quietly.
1: Különben Pál azt mondja, hogy jobb, hogy csak magadnak imádkozol csendben nyelveken.
0: Now the Greek word doesn't mean absolute silence, it just means quietly, not in a disturbing way.
1: Itt a görög szöveg nem arra utal, hogy némán, hanem hogy csak úgy halkan,
0: so
1: tehát ne zavarjál más.
0: In a way that's not distracting or disturbing other people.
1: Tehát úgy imádkozni nyelveken, hogy az másnak a figyelmét ne terelje el, ne zavarjon másokat.
0: But if it's for the whole body,
1: de ha az egész testnek hallania kell az üzenetet,
0: lift your voice like a trumpet,
1: akkor emeld fel a hangodat, mint egy trombitát.
0: And these days with PA, go and grab the microphone with the leader's permission.
1: Mostanában, amikor már technikai segítség is van, ragad meg a mikrofont, hogyha a vezető megengedi, persze.
0: Because if people can't hear what's being said, how can they be edified?
1: Mert hogy az emberek nem hallják azt, amit mondasz, akkor hogyan épülhetnek belőle?
0: Just simple rules.
1: Ezek egyszerű szabályok.
0: And the public use of tongues with proper interpretation is a powerful gift.
1: A megfelelő magyarázattal ez egy nagyon erőteljes ajándék.
0: And I've been in meetings where this has happened wonderfully.
1: Voltam már olyan összejöveteleken, ahol ez csodálatosan megvalósult.
0: Sometimes it's a God word speaking in tongues to glorify and magnify God in the most amazing language.
1: Néha Istennek szólás, amikor egy megdöbbentő nyelven őt magasztaljuk, tesszük naggyá, dicsőítjük.
0: It lifts everybody up to worship in a way that very little else can do.
1: És ez mindenkit felemel arra, hogy olyan módon imádja Istent, ami csak ritkán lehetséges.
0: But sometimes it's speaking from God to man, in other words, it
1: de
0: becomes the equivalent and equal to prophecy.
1: És ilyenkor azonos az értéke a profétálással.
0: So we've got to have the interpretation, otherwise the body cannot be edified.
1: Tehát mindenképpen kell a magyarázat, különben a test nem épülhet.
0: And without the interpretation, then
1: és
0: it should not be noisy and distracting, it should be quiet and unobtrusive.
1: És elterelnünk az emberek figyelmét, hanem csendben kell imádkoznunk, halkan kell imádkoznunk nyelveken.
0: But the primary purpose of tongues is for our own personal edification.
1: De a nyelveken szólás esetleges célja a saját személyes épülésünk.
0: Now the Bible tells us that particularly where there are unbelievers present, we shouldn't all be speaking in tongues. You see?
1: Hogy különösen amikor hitetlenek is jelen vannak, nem szabad, hogy mindannyian nyelveken szóljunk.
0: But when we're all believers and we all understand,
1: mert nem fogják érteni, hogy ha sok a hitetlen.
0: Like a spiritual warfare situation.
1: De mondjuk, ha szellemi harcban vagyunk.
0: when a strike team is going against a stronghold.
1: Amikor egy imakomandó elmegy és egy erődítményt le akarnak dönteni.
0: We can all pray in tongues simultaneously.
1: Akkor mindannyian egyszerre imádkozhatunk nyelveken.
0: Make a tremendous noise and we don't need to know what each other one is saying.
1: Zajosak, de nem kell tudnunk, hogy melyik mit mondott.
0: But I've seen again and again those unknown tongues to us have powerful effects upon the demonic principalities.
1: Hogy amik előttük ismeretlen nyelvek, azoknak óriási hatásuk lehet a démoni fejedelemségekre.
0: Amen. And it's a powerful dimension of strike teams to know how to come together and go against something in the power of tongues. It accomplishes far more than just praying naturally does sometimes.
1: Erőteljes dolog, hogyha az imakommandók tudják, hogy hogyan kell összejönniük és erőteljesen imádkozniuk nyelveken, mert ez néha többet el tud végezni, mint hogyha a természetes nyelvükön parancsolatok.
0: Sometimes when I'm stuck with someone with the demon that refuses to leave, I'll go over to tongues and I'll rebuke that spirit with this unknown tongue.
1: Amikor olyan emberrel találkozom, aki erősen démonizált, és a démon nem akar elmenni, akkor átmegyek nyelveken szólásba, és nyelveken dorgálom meg azt a démont, hogy úgy menjen el belőle ez a gonosz szellem.
0: I don't know what I'm saying, but I can feel the power of what I'm saying.
1: Nem tudom, mit mondok ilyenkor, de érzem, hogy ereje van annak, amit mondok.
0: And I've seen demons say, all right, we're going.
1: És láttam a démonokat, akik ettől azonnal hajlandóak voltak
0: and they flee from the word, whatever it was that I said.
1: És elmenekülnek az üzenet elől, akármit is mondtam.
0: And the Bible says in 1 Corinthians 13 that we speak with the tongues of men and of angels.
1: Van, hogy beszélünk emberek nyelvén és angyalok nyelvén is.
0: Sometimes it's not man's language, it's angelic language, which God enables us to speak.
1: Tehát néha Isten nem emberi nyelvre képesít minket, hanem angyali nyelvekre.
0: And I've seen it have powerful effects, tremendously powerful effects.
1: És láttam már ennek fantasztikusan erőteljes hatásait.
0: I haven't time to tell you all the stories.
1: Nem, nincs időm elmondani minden történetet.
0: Finally, tongues can be a sign.
1: A nyelveken szólás lehet jel.
0: On the day of Pentecost,
1: Pünkös napján,
0: when these Galilean fishermen spoke in tongues in the city of Jerusalem,
1: Jeruzsálemben ezek a galileai halászok elkezdtek nyelveken szólni,
0: everybody from many different nationalities heard them speaking and glorifying God in their own
1: nagyon
0: particular
1: sok különböző
0: language.
1: Nemzetből voltak ott emberek, akik mind a maguk nyelvén hallották, hogy ezek az emberek dicsőítik és magasztalják Istent.
0: And there are many well-attested cases of this happening.
1: Nagyon sok jól bizonyított eset van.
0: Eileen
1: és én is többször tanúi voltunk ilyennek, hogy jelen voltunk, amikor ilyen történt.
0: I remember one example years ago in Bombay.
1: Emlékszem, Bombayban évekkel ezelőtt volt egy eset.
0: We had an evangelizing team of young people out in the streets and they brought some of the people to this meeting.
1: Az utcán több fiatal kim volt evangelizálni és behívogatták az embereket az összejövetelre.
0: And the girl involved was an English girl in her early 20s.
1: Volt ott egy angol lány, aki a 20-as évei elején járt.
0: And she brought an Afghani Muslim woman to the meeting.
1: És egy afgán muzlimot akart behívni az összejövetelre.
0: And while I was sitting there,
1: és én ott ültem,
0: one person spoke in an unknown tongue.
1: Volt ott valaki, aki egy ismeretlen nyelven kezdett.
0: But we learned out that it was an English girl.
1: Rájöttünk, hogy az angol lány az.
0: And we learned afterwards that they spoke in pure Afghani Pushto.
1: Hogy tisztán beszélte az afgáni Pushto nyelvet, vagy mit.
0: And then if my memory serves me right, I think it was Eileen who gave the interpretation.
1: És azt gondolom, ha jól emlékszem, hogy Eileen magyarázta meg.
0: And this woman was shocked to her very foundations.
1: És alapjaig megrázta ezt az afgán nőt, ez a dolog.
0: The Lord Jesus being glorified in her own mother tongue, Afghani Pushto.
1: Azt hallotta, hogy a saját anyanyelvén, az afgáni Pushto nyelven dicsőíti valaki
0: az Úr Jézus. She heard this English lady giving a perfect translation of what it was without knowing a word that she was saying.
1: Hogy ez az angol hölgy tökéletesen megmagyarázza az elhangzottakat, pedig nem tud ezzel a nyelven.
0: She was shaken to the core.
1: Tehát ez alapjaiban megrázta ezt a hölgyet.
0: She said, God's in this place, God's in this place.
1: És azt mondta, Isten van ezen a helyen, Isten van itt.
0: I wish I could say she fell on her knees and was converted, but she didn't. She ran out in terror because the price was too great for her.
1: Bár csak azt mondhatnám, hogy tédre esett és megtért, de nem, hanem elszaladt, elmenekült a helyszínről, mert túl magas volt az ára.
0: I've never heard whether she ever got converted, but she certainly got shaken on that.
1: Nem hallottam arról, hogy valaha megtérte, de kétségtelen, hogy nagyon megrázta ez az eset.
0: These things happen and they are a further sign of this gift.
1: Ezek további jelei ennek az ajándéknak.
0: Amen.
2: Ellen Vincent a Szent Szellem ajándékairól szóló tanítássorozatának harmadik részét hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszt műsorán.

0: hosszú barátság és igazi koinonia ott, ahol az önszeretet uralkodik.
1: And this is the first thing that we have to make a choice to do. I deny myself.
0: És ez az első döntés, amit meg kell hoznunk, hogy megtagadom önmagamat.
1: I'm not important. What is important is God and His kingdom, His purposes.
0: Nem én vagyok fontos, hanem Isten, az ő királysága és az ő céljai.
1: Sins of self include things like the sins of self-sufficiency.
0: Az énnek a bűneihez tartozik például az önmagunkba való elégségesség, önmagunkra hagyatkozás.
1: Self-sufficiency says, I don't need anyone.
0: Ami azt mondja, hogy nincs szükségem semmire, senkire.
1: Here we go back to that internal conversation, the way that we counsel ourselves.
0: Visszatérünk megint a belső beszélgetésünkhöz, hogy milyen tanácsokat adunk önmagunknak.
1: And we can steer ourselves in the right direction, deny self by acknowledging, no, I need others.
0: És önmagunkat rávehetjük arra, hogy megtagadjuk önmagunkat, és megalázzuk önmagunkat, másokhoz forduljunk, azzal, hogy rávesz, hogy elismerjük, hogy szükségünk van másokra.
1: I can't accomplish something significant, and I certainly can't be a part of God's plans alone.
0: Nem tudok semmi jelentőset elvégezni, és nem tudok Isten tervének részese lenni egyedül.
1: I need the family of God.
0: Szükségem van Isten családjára.
1: I know there are many believers who've been wounded and who've been hurt, and their testimony says, I don't need the church.
0: Tudom, hogy sok hívő van, aki nagyon megsebesült fájdalmakat élt át, és azt mondja most, hogy nincs szükségem a gyülekezetre.
1: That's their pain speaking, and they need to be healed, they need to be restored, there needs to be forgiveness.
0: Ilyenkor a fájdalom beszél belülük, ebből meg kell gyógyulniuk, helyre kell állniuk, meg kell, hogy bocsássanak a többieknek.
1: And do not follow the enemy's lie that leads you down that pathway till you start to confess, no, I don't need anyone else.
0: És ne engedd, hogy az ellenség hazugságai elindítsanak azon az úton, amelyen haladva már azt fogod állítani és megvallani, hogy nincs szükséged senkire.
1: Guard your heart from that deception.
0: Őrizd a szívedet ettől a megtévesztéstől.
1: Guard your heart from self-sufficiency.
0: Őrizd a szívedet az önmagadra hagyatkozástól.
1: Guard your heart from self-centeredness.
0: Őrizd magadat az önközpontúságtól.
1: Self-centeredness says I'm more important.
0: Ami azt mondja, hogy én fontosabb vagyok.
1: Than you, I matter more.
0: Nálad, én többet számítok.
1: Paul says in his letter to the Ephesians, don't just think merely about your own things, but think about the things of others.
0: Azt mondta Pál az Efézusi levélben, hogy ne csak az önmagatok érdekeivel foglalkozzatok, hanem a másokéval.
1: Have this mind in yourself that was also in Christ Jesus.
0: Az az indulat, az a gondolkodás legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt.
1: Who, although he was equal with God,
0: aki noha egyenlő volt Istennel,
1: did not require or did not demand his equality with him.
0: Nem ő követelte meg magának ezt az egyenlőséget.
1: Instead he humbled himself. He became a servant.
0: Szolgáló lett.
1: And he considered the father's things more important than his own.
0: És az atya dolgait fontosabbnak tekintett a sajátjainál.
1: We need to put self-centeredness out of our life.
0: Az önközpontúságot ki kell vetnünk az életünkből.
1: And we do that by hearing God saying to us, we need to know this from him. You are important to me.
0: És ezt úgy tehetjük meg, hogy Istentől halljuk meg, tehát tőle kell tudnunk azt, hogy fontos vagy nekem.
1: Someone who's not discovered their own importance will never be free to value and honor the importance of someone else.
0: Aki még soha nem fedezte fel a saját fontosságát, soha nem lesz képes valaki másnak a fontosságát elismerni és tisztelni.
1: See, I know I'm important to God.
0: Én tudom, hogy fontos vagyok Istennek.
1: I've heard him say it.
0: Hallottam, hogy mondta.
1: He's revealed it to me.
0: Kijelentette nekem.
1: I'm his beloved son.
0: A szerelmes fia vagyok.
1: He loves me.
0: Szeret engem.
1: Very specially.
0: Különleges módon.
1: In Deutsch, yes, ich bin his Lieblingskind.
0: Kedvenc gyereke vagyok németül.
1: I'm his favorite, you know, the teacher's favorite.
0: Tudod, a kedvence vagyok, mint a tanítóknak is vannak kedvencei néha.
1: See, when you discover your freedom, when you discover your place with him.
0: Amikor felfedezed a szabadságodat és a helyedet Istennél.
1: The Bible says that Jesus knew that the Father had put everything in his hands.
0: A Biblia szerint Jézus tudta, hogy az Atya mindent az ő kezébe helyezett.
1: And then what does he do?
0: És aztán mit csinált ezzel?
1: Wash my feet?
0: Mosnátok meg a lábamat?
1: No, that's not what he did.
0: Nem ezt tette.
1: He knew. He was the man of importance.
0: Ő tudta, hogy ő a fontos ember.
1: So what did he tell his disciples? Wash my feet?
0: És akkor mit mondott a tanítványoknak, hogy most meg a lábamat?
1: No, he took
0: Nem.
1: The towel.
0: Ő fogta a törölközőt.
1: He got the water.
0: Ő hozta a vizet.

0: And he washed their feet.
1: És ő mosta meg a lábaikat.
0: To not be self-centered doesn't mean that you carry a low value of yourself.
1: Az, hogy nem vagyunk önközpontúak, nem azt jelenti, hogy rossz az önértékelésünk.
0: Yes, I'm nothing.
1: Oh, igen, semmi vagyok.
0: I'm just not being self-centered.
1: Nem vagyok önközpontú.
0: No.
1: Nem.
0: Now you're being kroniki.
1: Nem, hát ezzel valami más vagy. Yeah. De.
0: No. When you understand your own importance and value.
1: Amikor megérted a saját értékedet és fontosságodat.
0: When God communicates to you, when you see your value.
1: Amikor Isten ezt el tudja neked mondani, és te meglátod a saját értékedet.
0: Now you're free.
1: Akkor szabad vagy.
0: To see the value and honor the value in those who are around you.
1: Akkor szabad vagy arra, hogy meglátod és tiszteld az értéket másokban körülötted.
0: Now you can put your interests and subordinate them to the interests of others.
1: Most már az érdekeidet alárendelheted a másokénak.
0: Why?
1: Miért?
0: Well, because you know you've got someone who's for you.
1: Mert tudod, hogy van valaki, aki melletted áll, aki érted van ott.
0: Guard your heart from the sins of self-pity. Poor old me, nobody loves me.
1: Őrizzétek a szíveteket az önsajnálat bűneitől. Ó, én szegény, engem senki se szeret.
0: This is the experience that God has available for every one of us.
1: Isten mindannyiunknak rendelkezésére állítja a következőt.
0: Is that we know. We are his beloved son and daughter.
1: Hogy tudjuk és tudván tudjuk kétség nélkül, hogy az ő szerelmes gyermekei vagyunk.
0: And when you know that you're loved,
1: amikor tudod, hogy szeretnek,
0: you're comfortable to be with.
1: Akkor kellemes veled lenni.
0: You don't have to impress, you don't have to. There's nothing you need to do to earn anything.
1: Nem kell hatást gyakorolnod másokra, semmit nem kell tenned azért, hogy rászolgálj valamire.
0: You're just safe to be around.
1: Akkor egyszerűen biztonságos, jól vagy a bőrödben.
0: So guard your heart from self-pity, from a poor old me, a nobody loves me attitude.
1: Tehát őrizzétek a szíveteket ettől az önsajnáló hozzáállástól, hogy ó, én szegény, engem senki se szeret.
0: And finally, watch out for self-ambition.
1: Végül tartózkodjatok az önző törekvésektől.
0: The idea that I will gain success no matter what I have to do or who I have to use.
1: Ami azt mondja, hogy sikeres leszek, akár mit is kell tennem ezért, vagy akár kit is kell felhasználnom ezért.
0: These are hindrances and attacks against relationships that weaken their strength.
1: Ezek a dolgok támadások és akadályok a kapcsolatainkban és azok ellen, és gyengítenek minket.
0: The second area is the area of fear.
1: A második terület a félelem területe.
0: The enemy uses fear because fear is not just an emotion, it's a spirit.
1: Az ellenség azért használja a félelmet, mert az nem csak egy érzés, hanem egy szellem.
0: This is a second attack against friendships.
1: Ez egy második támadás a barátságok ellen.
0: A fear of rejection.
1: Az elutasítástól való félelem.
0: A fear of being hurt.
1: A félelem attól, hogy megsérülünk.
0: A fear of being honest and the hundreds and hundreds of other fears that exist.
1: A félelem az őszinteségtől és több száz féle félelem létezik.
0: Many people carry different sorts of fears with them, and it destroys their chances for meaningful and Christ-honoring relationships.
1: Nagyon sok ember hordoz olyan félelmeket magában, amely lehetetlenné teszi a számukra, vagy akadályozza őket abban, hogy ilyen Krisztus központú kapcsolatokban éljenek.
0: Fear causes us to ask the following kinds of questions in our heart as we approach relationships.
1: A félelem a következő kérdéseket teszi fel a szívünkben, miközben megközelítünk kapcsolatokat.
0: And we can actually live in the house of fear.
1: És élhetünk a félelem házában tulajdonképpen.
0: The house of fear is the what if house.
1: Is the?
0: It's the what if house.
1: Igen, a félelem háza az a mi lesz ha ház.
0: What if they don't like me?
1: Mi lesz ha másiknak nem tetszem?
0: What if they find out about this part of my life?
1: Mi lesz ha kiderül előtte, hogy az életemnek ilyen része is van?
0: What if we have an argument?
1: Mi lesz ha vitatkozunk?
0: What if they find out what I'm really like?
1: Mi lesz ha rájön, hogy milyen vagyok valójában?
0: What if they hurt me?
1: Mi lesz ha fájdalmat okoz nekem?
0: What if they don't keep their promise to me?
1: Mi lesz, hogyha nem tartja be az ígéretét nekem?
0: What if and what if and what if is the
1: mi
0: house?
1: Ha?
0: It's the house of fear.
1: Mi lesz ha? Ez a félelem háza.
0: And God doesn't want us to live there.
1: És Isten nem akarja, hogy abban éljünk.
0: And the house of fear is a house that limits relationships.
1: A félelem háza akadályozza a kapcsolatokat.
0: And there's an answer to this.
1: De erre van válasz.
0: How is fear driven out?
1: A félelem házát ki kell űzni.
0: Fear is driven out by the perfect love of God.
1: Tehát Isten tökéletes szeretete űzi ki a félelem házát.
0: John says this in his letter, his first letter.
1: János azt mondja az első levelében.
0: Love is that fear is driven out by the perfect love of God.
1: Hogy Isten tökéletes szeretete űzi ki a félelmet.
0: We know this from Paul's letter in Romans that the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit whom he's given to us.
1: Tudjuk a római levélből, hogy Isten szerelme kitöntetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
0: And friends, we've got to change addresses if we're living in the house of fear.
1: És barátaim, hogyha a félelem házában lakunk, akkor el kell onnan költöznünk.
0: You can go to a new house.
1: Beköltözhetünk egy új házba.
0: To a new address.
1: Egy új címre költözhetünk.
0: And it's the house of God's love.
1: Ez pedig Isten szeretetének a háza.
0: Don't let fear bind you.
1: Ne engedjétek, hogy a félelem megkötözzön titeket.
0: Don't let fear keep you out of meaningful relationships.
1: Ne engedjétek, hogy távol tartson titeket a tartalmas kapcsolatoktól.
0: A third attack is the attack of comparisons.
1: Egy harmadik támadás az összehasonlítás.
0: Many in the body of Christ are controlled by this sin.
1: Krisztus testében nagyon sokakat ez a bűn irányít.
0: And comparison always works against relationships.
1: Az összehasonlítgatás mindig a kapcsolatok ellen dolgozik.
0: For either I am better than you, allowing pride to enter my heart.
1: Vagy jobb vagyok nálad, és akkor beengedem a büszkeséget a szívembe.
0: Or you are better than me, allowing envy and jealousy and inferiority to control.
1: Vagy te vagy jobb nálam, és akkor megengedem, hogy a féltékenység, az irigység, vagy a kisebbségi érzés irányítson.
0: Remember as the women sang David's praises after the battle with Goliath?
1: Emlékezzetek, hogy amikor az asszonyok énekeltek, miután Dávid legyőzte Góliátot.
0: King Saul began to compare himself to David.
1: Saul király elkezdte összehasonlítani önmagát Dáviddal.
0: He began to listen to the songs of others.
1: Kezdte hallgatni mások dalát.
0: And mistrust and jealousy filled Saul's heart.
1: És a féltékenység és a bizalmatlanság töltötte be Saul szívét.
0: And Saul began to work against David, a man who was working for Saul's benefit.
1: És Saul elkezdett Dávid ellen dolgozni, aki pedig Saul javát igyekezett munkálni.
0: Saul's insecurity and subsequent comparison with David began to destroy Saul's relationship with David and his kingdom.
1: Az, hogy Saul ilyen módon állt hozzá Dávidhoz, és bizonytalan volt, és azért elkezdte összehasonlítani magát Dáviddal, ezért Saul Dávid ellen kezdett dolgozni, ami a királyság pusztulását és az ő uralmának a pusztulását okozta.
0: Please don't compare yourself to one another.
1: Kérlek, ne hasonlítgassátok magatokat egymáshoz.
0: There's no reason for me to compare myself with Polly.
1: Semmi okom arra, hogy összehasonlítsam magam Pallyval.
0: Polly's an excellent pastor.
1: Pali kiváló pásztor.
0: He's a great worship leader. We do many things similar.
1: Nagyszerű dicsőítésvezető, nagyon sok hasonló dolgot csinálunk.
0: He's got a great band.
1: Nagyszerű dicsőítő csapata van.
0: Whole bunch of young people here.
1: Rengeteg fiatal van itt elől.
0: There are many people in ministry, many people in places of influence who are insecure.
1: Nagyon sok ember van a szolgálatban, befolyásos helyeken, akik bizonytalanok.
0: There's no sense in comparing myself with Franz.
1: Semmi értelme, hogy összehasonlítsam magam Franzzal.
0: Or with Darko. He's got his own set of gifts. Franz has his, you have yours.
1: Vagy Darkoval, neki is megvannak a maga ajándékai. Franznak is megvannak a magái. Nektek is megvan a magáitek.
0: Learn to enjoy who you are.
1: Tanuljátok meg élvezni, hogy kik vagytok.
0: Learn to exercise your gifts.
1: Tanuljátok meg a saját ajándékaitokat használni.
0: And value and appreciate what others have.
1: És értékeljétek és becsüljétek azt, ami másoknak van.
0: Learn to see yourself in a larger context. You're part of the team.
1: Tanuljátok meg magatokat egy csapatban, egy nagyobb összefüggésben látni.
0: This is not an individual effort.
1: Hiszen nem egy egyéni erőfeszítésben vagyunk.
0: This is a team. This is an army.
1: Ez egy hadsereg.
0: This is a household with many members.
1: Ez egy család, ahol nagyon sok családtag.
0: All three of our children are very different.
1: Mind a három gyerekünk nagyon különböző.
0: Sarah and Timmy and Jacob.
1: Sarah és Timmy és Jacob.
0: But they're loved the same. They're loved the same.
1: De ugyanazt szeretik.
0: We have passion for all three of them.
1: Mind a hármukat nagyon szeretjük, szenvedélyesen.
0: Boy, are their gifts and their talents different.
1: Noha az ajándékaik és a képességeik, tehetségeik nagyon különbözők.
0: And God sees us in a similar way. He's a fantastic dad.
1: És Isten hasonló módon lát minket, hiszen nagyon nagyszerű apa.
0: And he's got a love that's specific for you.
1: Nagyon konkrétan szeret téged, különleges
0: módon. And he sees
1: módon.
0: Your talents, he sees your gifts.
1: Látja a tehetségedet, az ajándékaidat.
0: And you contribute to the household, to the atmosphere and the culture of the house.
1: És te is hozzájárulsz a család életéhez, a háznak és a kultúrának a színéhez.
0: So don't let comparison harm it.
1: Tehát ne engedd, hogy az egészet elrontsa az összehasonlítgatás.
0: But learn to enjoy who you are.
1: Tanuld meg élvezni azt, hogy ki vagy.
0: Learn to exercise your gifts and learn to value and appreciate what others have.
1: Tanuld meg gyakorolni az ajándékaidat és értékelni azt, ami másoknak van.
0: Finally.
1: Végül.
0: Number four.
1: A negyedik pont.
0: And this is probably one of the most important and most dangerous attacks of the enemy on relationships.
1: Valószínűleg ez az ellenségnek a legerősebb, legcsúnyabb fegyver a kapcsolatok ellen.
0: This hinders and spoils more churches, more relationships than anything else.
1: Ez több kapcsolatot és gyülekezetet akadályoz és ront el, mint bármi más.
0: And every one of us can be vulnerable to it if we don't prepare for it.
1: És mindannyian sebezhetőek vagyunk ez iránt, hogyha nem készülünk fel rá.
0: This has destroyed apostolic teams and churches and valuable relationships and many marriages.
1: Ez már tönkretett sok apostoli csapatot, gyülekezetet, házasságot és egyéb értékes kapcsolatot.
0: And it's the spirit of offense.
1: Ez pedig a sértődés vagy a botránkozás szelleme.
0: This is a powerful spirit seeking to take advantage of the weak.
1: Ez egy erőteljes szellem, ami a gyengéket akarja kihasználni.
0: And even successful in luring the mature.
1: És még elcsábíthatja az éretteket is.
0: Its tactic is to cause a rift or break between two or more relationships through sowing a disagreement or a hurt.
1: Egy sebesülést, egy sérelmet, vagy egy egyetnemértést, vitát vet el kapcsolatokba, hogy széthasogassa azokat, azokban hasadékokat, szakadékokat hozza létre.
0: And then causing it to grow until offense has come.
1: És addig engedi ezeket a sérelmeket, vidákat növekedni, amíg a botránkozás létrejön, ami jön.
0: Once offense has come and begins to spread, it's very difficult to stop.
1: Hogyha már a botránkozás létrejött és terjedni kezd, nagyon nehéz megállítani.
0: Listen to what the Bible says about offense.
1: Tudjuk, mit mond róla a Biblia?
0: A brother offended is harder to be won than a strong city, and contentions are like the bars of a castle.
1: It's too long.
0: Proverbs 18:19.
1: Ez példabeszédek 18:19. Példabeszédek.
0: A brother offended is harder to be won than a strong city.
1: Nehezebb egy megsértődött testvért megnyerni, mint legyőzni egy várost.
0: And contentions are like the bars of a castle.
1: És a viszályok olyanok, mint a kastélynak az oszlopai, a rácsai.
0: In 2 Corinthians 6 verse 3, Paul was aware that they worked hard to give no offense in anything.
1: A 2 Korintus 6-ban arra intette Pál a hívőket, hogy ne botránkozzanak meg semmin.
0: In other words, Paul was not offensive in his behavior.
1: Más szóval, Pálnak a viselkedése nem volt sértő vagy megbotránkoztató.
0: He never shaped or molded his message.
1: Az üzenetét soha nem úgy fogalmazta meg.
0: To make it palatable for people.
1: To
0: make it acceptable for people.
1: Hogy elfogadható legyen.
0: But in his character, in his behavior, he wasn't offensive in the way that he related to the people he was with.
1: De maga a viselkedése, a magatartása nem volt sértő vagy bántó azok számára, akikkel kapcsolatba került.
0: The message is one thing, our behavior is another.
1: Tehát az üzenetünk az egy dolog, a viselkedésünk az másik.
0: If the message causes offense,
1: hogyha az üzenet megbotránkoztató,
0: as the Bible describes, the preaching of the cross is for some offensive.
1: A Biblia azt mondja még a kereszt üzenetéről, hogy némelyek számára megbotránkoztató.
0: Yeah, Joe, sorry, nothing we can do about that.
1: Hát elnézést, ezen nem tudunk segíteni.
0: That's something they're going to have to work out with God.
1: Ezt Istentel kell megbeszélniük az illetőknek.
0: But in our behavior,
1: de a viselkedésünk,
0: in our personal connections and dealings and interactions with people, we develop a style where we remove offensive behavior.
1: A személyes kapcsolatainkban, ahol az emberekkel ilyen kölcsönhatásban vagyunk, olyan viselkedést kell kialakítanunk, ami nem sértő.
0: What is offense?
1: Mi is a sérelem vagy a botránkozás?
0: Offense is a condition of the heart which corrupts the soul and clouds my judgment.
1: A lelket megrontja és elhomályosítja az ítélő képességet a szívnek, ez a hozzáállása.
0: It corrupts my soul to the degree that I no longer believe that person values my good.
1: A lelkemet olyan mértékben megrontja, hogy már nem hiszem el a másikról, hogy a javamat akarja.
0: And it clouds my judgment of their intentions and of their motives.
1: És megrontja a mások indítékairól, szándékairól alkotott ítéletemet.
0: Offense is really, it's an internal anger.
1: Igazából a botránkodás az egy belső harag.
0: An internal angry reaction to something someone does or something someone has failed to do.
1: A bensőnkben haragossá válunk amiatt, amit valaki tett vagy nem tett meg.
0: Every one of us in this room are people who've been forgiven by the grace of God.
1: Ebben a teremben mindenkinek Isten kegyelme már megbocsátott.
0: Washed in the blood of Christ.
1: Meg vagyunk mosva Krisztus vérében.
0: Filled with the Holy Spirit.
1: Tele vagyunk Szent Szellemmel.
0: Everybody raise your hand. Yeah, that's me.
1: Mindenki emelje fel a kezét. Igen, ez rólam szól, ez én vagyok.
0: It's great, huh?
1: Nagyszerű, yeah. Nem?
0: And let me tell you, offense is coming to your doorstep.
1: Hadd mondjam el, hogy a botránkozás már ott sündörög az ajtódnál.
0: It will knock on your door.
1: És kopogni fog az ajtón.
0: You don't have to be around very long in the church and it'll come knocking on your door.
1: Nem kell túl sok időt eltölteni egy gyülekezetben ahhoz, hogy bekopogjon.
0: And you've got to know what to do with it. You've got to be prepared for it.
1: És tudnotok kell, mit kezdjetek vele. Fel kell készülni rá.
0: We have no eternal worth outside of these incredible gifts that God has given.
1: We have no
0: eternal worth.
1: Igen, nincsen örökkévaló értékünk azokon az ajándékokon kívül, amiket Isten adott nekünk.
0: We too easily forget that our sin offended God in the first place.
1: Nagyon könnyen elfelejtjük, hogy elsősorban és legelőször a mi bűnünk botránkoztatta meg Isten.
0: And Jesus came to pay the price for that.
1: És Jézus eljött, hogy kifizesse ennek az árát.
0: We've got to live with an awareness.
1: Úgy kell élnünk, hogy tudatában vagyunk.
0: Of what Jesus has done for us, what he has forgiven us of.
1: Annak, hogy mit tett értünk Jézus, és mit bocsátott meg.
0: Because it helps us in being able to properly operate and respond to the unintentional and sometimes the intentional offenses we occur and experience in the church.
1: Mert ez felkészít minket arra, hogy a megfelelő módon reagáljunk azokra a sértésekre, botránkoztatásokra, amelyek akaratlanul vagy akarva érnek minket a gyülekezetben mások részéről.
0: And we're required by the laws of grace to maintain a repentant heart and a forgiving attitude.
1: A kegyelem törvénye arra kényszerít minket, hogy bűnbánó szívünk legyen folyamatosan, és irgalmasan álljunk másokhoz.
0: In order to keep our own relationship with God and with others healthy and functional.
1: Ahhoz, hogy egészséges maradjon, és működni tudjon a kapcsolatunk folyamatosan Istennel és másokkal.
0: Let me share with you that first of all, offenses are absolutely inevitable.
1: Hadd mondjam el először, hogy a botránkozások elsősorban elkerülhetetlenek.
0: Read Matthew 18, verse 7.
1: Máté 18:7.
0: And Jesus says that offenses will come.
1: Azt mondta Jézus, hogy lesznek botránkozások.
0: Most offenses are omissions. In other words, they are unintentional.
1: A legtöbb sértés az nem szándékos, nem akarja senki azt elkövetni ellenünk.
0: Some may be commissions, intentional.
1: Lehet néhány olyan, amit el akarnak követni ellenünk.
0: But by far the most dangerous ones are those we're not even aware of.
1: De a legveszélyesebbek azok, amiknek nem is vannak tudatában azok, akik teszik.
0: One of the Greek words for offenses is the word scandalon.
1: A scandalon az egy görög szó, ami a botránkozást jelenti.
0: And it's actually a technical term that refers to the part of a trap that holds bait.
1: Ez tulajdonképpen egy csapdának az a része, amin a csali van.
0: It's the movable trigger or stick of a trap.
1: A csapdában levő mozogni képes rész, botocska vagy csapda, hurok, korog.
0: and when we bite.
1: És amikor harapunk, ráharapunk.
0: When we take the offense.
1: Amikor megsértődünk. Vagy megbotránkozunk, akkor lecsapránk.
0: We become hit, trapped.
1: Akkor csapdába estünk.
0: Stuck. Offenses are a temptation Satan uses. It's bait.
1: Akkor beragadunk oda is. A sátán az egy kísértés tulajdonképpen. A sátán használja kísértésként a botránkozást.
0: To trap you, to harm you, to separate you.
1: Hogy ártson nekünk, elválasszon minket, hogy csapdába ejtsen.
0: John Bevere wrote a book with this title some years ago called The Bait of Satan.
1: John Bevere írt egy könyvet pár évvel ezelőtt ezzel a címmel, hogy a sátán csalia.
0: And the whole book is dedicated to this subject regarding the spirit of offense.
1: És az egész könyv tulajdonképpen a botránkozás szelleméről szól.
0: That has ripped apart churches, that's torn away apostolic teams, that has done great damage to the body of Christ.
1: Ami már széttépett gyülekezeteket és apostoli csoportokat és nagyokat ártott már Krisztus testének.
0: Don't take the bait.
1: Ne harapjatok rá a csalira.
0: You might sniff around it.
1: Lehet, hogy körbeszaglásszátok, azt lehet.
0: It might look appealing.
1: Lehet, hogy nagyon csalogatónak látszik.
0: It might look tasty.
1: És nagyon ízletesnek látszhat.
0: But don't take the bait.
1: De ne harapjatok rá.
0: It's not so much that you won't get offended. The question is, what will you do when you are offended?
1: Nem is az a kérdés, hogy megbotránkoztok-e valamin, hanem hogy mit tesztek, amikor ez megtörténik.
0: You see, Satan intends offenses for our destruction.
1: Tudjátok, a sátán el akar minket pusztítani a botránkozásokkal.
0: For the destruction of a team or a church.
1: El akar pusztítani egy gyülekezetet, csapatot.
0: And friends, who's the one who doesn't give the devil room?
1: És ki az, aki nem ad teret a sátánnak? Pali.
0: No.
1: Nem.
0: Me, yeah.
1: Én.
0: It's me. I'm.
1: Mutasd magadra. Én nem adok teret neki.
0: See, Satan intends offenses for our destruction. Satan wants to take you out.
1: A sátán el akar minket pusztítani a botránkozásokkal. Ki akar téged a csatából vonni?
0: And offenses are the temptation he uses to bait us and then to separate us.
1: Tehát az a sátán az botránkozást használja annak a csapdának, annak a csalinak, amire ráharapunk, akkor
0: and he wants to weaken the power of synergy that healthy relationships create.
1: És a szinergizmusnak az erejét akarja tönkretenni, amit az erős kapcsolatok előidéznek.
0: Please hear me, this is a powerhouse.
1: Kérlek, értsétek meg, ez egy erőmű.
0: You have a capacity out of this place to do incredible things for this nation.
1: Ti, akik ebben a teremben vagytok, képesek vagytok arra, hogy elképesztő dolgokat tegyetek ebben az országban.
0: The key to that is every part functioning.
1: És ehhez az a kulcs, hogy minden testrész működjön.
0: It's important that you don't allow the spirit of offense to come to you.
1: Fontos, hogy ne engedd, hogy beléd költözön a botránkozás szelleme.
0: And enter the door of your life.
1: Ne engedd, hogy a te életed ajtaján bemenjen.
0: And camp in your house.
1: És a te házadban táborozzon.
0: Because he attempts to sow offenses and whisper offenses oftentimes where actually there are not.
1: Mert nagyon gyakran akar olyankor megbotránkoztatni, vagy sértődésre bírni, és olyanokat suttogni a füledbe, hogy ezt tedd, amikor semmi okod nincs rá.
0: And he wants to take you out.
1: Mert ki akar iktatni?
0: He wants to separate you from that common life.
1: El akar választani a közös élettől.
0: And he wants to divert you from that common purpose.
1: És el akar terelni a közös céltól.
0: But God intends offenses in a different way. He intends them for our good.
1: De Isten szándéka más. A botránkozásokkal ő jót akar kihozni belőlük.
0: See, offenses are inevitable.
1: Mert elkerülhetetlen, hogy történjen botránkozás, ez biztos, hogy lesz.
0: The devil designs them for your destruction.
1: A sátán el akar pusztítani velük.
0: God can use them for your good.
1: Isten pedig felhasználhatja
0: a javukra. So the question is not, will I get offended? The question is not, will I get offended?
1: Tehát nem az a kérdés, hogy meg fogok-e botránkozni?
0: Do you think there's opportunity for offense in an apostolic team?
1: Gondoljátok, hogy egy apostoli csapatban van lehetőség botránkozásra?
0: Absolutely there is.
1: Feltétlenül igen.
0: I know Franz walks on air, but you know he's a human being.
1: Én tudom, hogy Franz a levegőben jár, de attól még ember.
0: Darko's the same.
1: Darko hasonló.
0: He's new in the neighborhood, and we're getting to know him.
1: Tehát most ismerjük őt meg, hiszen ő viszonylag új közöttünk.
0: I've got my weaknesses and inconsistencies.
1: De nekem is megvannak a gyengeségeim és a következetlenségeim.
0: And there's room for offense.
1: Tehát van helye, tere a botránkozásnak.
0: But we've got to be mature enough to be able to deal with them in a godly way.
1: De elég életnek kell lennünk ahhoz, hogy Isten szerinti módon tudjunk ezekkel elbánni.
0: We talk.
1: Beszélgetünk.
0: We forgive.
1: Megbocsátunk.
0: We're generous and compassionate with each other.
1: Nagylelkűek és irgalmasok vagyunk egymáshoz.
0: We make room and recognize we're not perfect.
1: Tehát teret adunk annak, hogy elismerjük, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: So the question is not will I get offended? The question is whose intentions in the offense will be fulfilled?
1: Tehát nem az a kérdés, hogy meg fogok-e botránkozni, hanem hogy kinek a szándékai fognak ebben megvalósulni.
0: Whose intentions in the offense will be fulfilled? Satan's or God's?
1: Tehát Isten vagy Sátán szándékai valósulnak meg?
0: Joseph was offended by his brothers.
1: Józsefet is megsértették a testvérei.
0: His brothers were offended by Joseph.
1: A testvérek meg megsértődtek József miatt.
0: To make a long story short, in the end.
1: De rövidre fogva a történetet végül.
0: Because of Joseph's response.
1: József jó reakciója miatt.
0: What you intended for evil.
1: Amit ti rosszra akartatok fordítani,
0: God has turned around for good.
1: Azt Isten jóra fordította.
0: And in the end they were all blessed.
1: És végén mindenki áldást kapott.
0: In David's relationship with Saul.
1: És Dávid kapcsolata Saullal.
0: We recognize in Romans 8:28, it's still in the Bible. God works all things together for good to those who love him and are called according to his purpose.
1: A Róma 8:28-ban még mindig benne van az az igazság, hogy Isten mindent a javukra fordít azoknak, akik őt szeretik, és azok, akik az ő végzése szerint hivatalosak.
0: Let me ask you a practical question. How do you learn forgiveness?
1: Feltehetek egy gyakorlati kérdést. Hogyan tanultok meg megbocsátani?
0: Huh? By practicing, but what?
1: Gyakorlással, persze.
0: By getting offended.
1: De azáltal, hogy megsért valaki, nem?
0: Do you know what he did to me? Do you know what he said? Do you know what she said?
1: Tudod, mit mondott?
0: Can you believe what Polly did?
1: El tudod hinni, hogy mit csinált Polly?
0: Can you believe what he did? He walked right by me and didn't shake my hand.
1: Elment mellettem, és nem fogott velem kezet.
0: He didn't send me a birthday card this year.
1: Ebben az évben nem küldött lapot a szülinapomra.
0: Yeah, you might, you know, we laugh now, but
1: most nevetünk, de
0: of course there can be much worse offenses.
1: Persze lehetnek sokkal súlyosabb sértések is.
0: How do you learn to forgive?
1: Hogyan tanulunk meg megbocsátani?
0: See whose intentions are going to be accomplished.
1: Kinek a szándéka valósul meg?
0: Do we take the offense and then hold it, nurture it, feed it?
1: Megsértődünk és tápláljuk ezt a sérelmet és gondolkodunk rajta és engedjük, hogy megnövekedjen bennünk.
0: Until I find somebody else who's also been offended.
1: Amíg nem találok valakit, aki szintén megsértődött.
0: And then we create a good team.
1: És akkor nagyon jó csapat leszünk együtt.
0: Then we find out there's another person who's also been offended.
1: Aztán találunk még néhány embert, akik szintén megsértettek.
0: And this is really the way church a split occurs or disloyalty happens.
1: Gyülekezeti szakadások vagy hűtlenségek így történnek meg.
0: We don't deal with the offense.
1: Hogy nem számolunk le a sérelemmel.
0: Instead we nurture the offense.
1: Inkább táplálgatjuk.
0: We talk about the offense with somebody else.
1: Valakivel megbeszéljük.
0: And instead of dealing with the offense and going to the person that we have an issue with, as the Bible instructs us to.
1: Ahelyett, hogy oda mennénk ahhoz az emberrel, akivel a problémánk van.
0: We let the offense take us to its intended goal, which is to separate us.
1: A Biblia tanítása szerint ehelyett engedjük, hogy a botránkodás elvégezze a maga feladatát, és elválasszon minket egymástól.
0: Separate us from the common life and the common purpose.
1: Elválasszon minket a közös élettől és a közös céltól.
0: And ultimately being offended is a choice.
1: Végül a mi döntésünk, hogy megbántódunk-e?
0: No, it's not. He did that to me.
1: Nem az én döntésem, hiszen ő ezt tette velem.
0: She did that to me.
1: Nem, ő tette ezt velem.
0: Yes.
1: Igen.
0: But you don't just live with the facts of your life.
1: De nem csak az életünk tényei alapján élünk.
0: See, offenses can make you either bitter or better.
1: Tudjátok, a sértések vagy keserűvé, vagy jobbá tesznek
0: minket. And you cannot control what happens to you.
1: Azt nem uralhatod, hogy veled mi történik meg.
0: Amen.
1: Így van.
0: You can't control what happens to you, but you must control what happens in you.
1: De azon uralkodnunk kell, hogy mi történik bennünk.
0: And even more.
1: Sőt,
0: you have absolute total responsibility for what comes from you.
1: Azért maradéktalanul felelősek vagyunk, hogy mi jön ki belőlünk.
0: Choose not to be offended.
1: Döntsd el, hogy nem botránkozol meg.
0: Choose to forgive.
1: Dönts úgy, hogy megbocsátasz.
0: We must learn to walk in love.
1: Meg kell tanulnunk szeretetben járni.
0: And this doesn't come automatically. It comes by practice.
1: Ez nem jön automatikusan, ezt gyakorolni kell.
0: And don't let these hindrances in relationships.
1: Ne engedd, hogy a kapcsolatoknak ezek az akadályai.
0: Don't give them room.
1: Helyet találjanak benned.
0: Deal with the self life.
1: Számolj le az önös élettel.
0: Deal with fear.
1: Számolj le a félelemmel.
0: Don't compare.
1: Ne hasonlítsd magad másokhoz.
0: And don't hold offenses.
1: És ne ragaszkodj a sértődéseidhez.
0: Love.
1: A szeretet.
0: Is patient.
1: Türelmes.
0: Love is kind.
1: A szeretet kedves.
0: Love's not jealous.
1: A szeretet nem féltékeny.
0: Or boastful.
1: Nem dicsekszik.
0: Or proud.
1: Nem büszke.
0: Or rude.
1: Nem is durva.
0: It doesn't demand its own way.
1: Nem követeli ki a saját akarata megvalósulását.
0: Love's not irritable.
1: Nem sértődékeny.
0: And it keeps no record of wrongs.
1: És nem vezet feljegyzést az elkövetett hibákról, ellene elkövetett rosszakról.
0: It does not rejoice about injustice.
1: Nem örül a hamisságnak, jogtalanságnak.
0: But rejoices whenever truth wins out.
1: De mindig örül, amikor az igazság győz.
0: Love never gives up.
1: Soha nem adja fel a szeretet.
0: Never loses faith.
1: Soha nem feszíti el a hitét.
0: It's always hopeful.
1: Mindig reménykedő.
0: And endures through every circumstance.
1: És minden körülmények között tűr.
0: Being offended is a choice.
1: Eldönthetjük, hogy megsértődünk-e.
0: Forgiving is also a choice.
1: Azt is eldönthetjük, hogy megbocsátunk-e.
0: Staying in relationship is a choice.
1: Megmaradunk-e a kapcsolatokban, ez egy döntés.
0: Giving you my favor is a choice.
1: Hogy jó indulattal fordulok-e hozzád, ez egy döntés.
0: Staying open to you.
1: Hogy nyitott maradok előtt feléd.
0: Separating someone's deeds from their person is a choice I make.
1: Én döntöm el, hogy elválasztom-e az embert a cselekedeteitől.
0: I may not like what you did.
1: Lehet, hogy nem tetszik, amit tettél.
0: But I'm enjoined to love you.
1: De nagyon szeretlek szeretni.
0: And don't let offense.
1: És ne engedjétek, hogy a sértődés.
0: Spoil the culture you've created.
1: Elrontsa azt a kultúrát, amit létrehoztatok.
0: Spoil the culture you now enjoy.
1: Elrontsa azt a kultúrát, amit élveztek.
0: Don't let offense. The enemy will always attempt to try to take out the leader.
1: Az ellenség mindig a vezetőt akarja kiiktatni először.
0: And he will use weaknesses within people to allow offenses towards the pastor to grow or the leader.
1: És segít, hogy az emberekben levő gyengeség miatt a vezető iránti sértődések megnövekedjenek.
0: You've got to cut it off before it blossoms.
1: De ki kell vágni ezt a növényt, mielőtt még kivirágozna.
0: Don't let it happen.
1: Ne engedjétek, hogy megtörténjen.
0: Pauli can sometimes not even be aware of things that people are thinking of or feeling inside of themselves.
1: Lehet, hogy Pauli néha nem is tudja, hogy az emberek mit éreznek vagy mit gondolnak magukban.
0: You've got to deal with it.
1: Nektek kell ezekkel leszámolni.
0: Don't give the devil room.
1: Ne adjatok teret az ördögnek.
0: We are not ignorant of his devices.
1: Nem vagyunk tudatlanok az ő trükkjeivel szemben.
0: Who's responsible for not giving the devil any room?
1: Ki felelős azért, hogy ne adjon helyet az ördögnek? Pauli.
0: Nem. No.
1: Én.
0: I am. We keep him outside.
1: Hogy kívül tartsuk az ellenséget.
0: We keep him outside.
1: Kívül tartani.
0: Not in the house.
1: Nem a házban, belül. Yeah.
0: And guard your relationships.
1: És őrizzétek a kapcsolataitokat.
0: You've got a great church.
1: Nagyszerű gyülekezetetek van.
0: This is a powerhouse.
1: Ez egy erőmű.
0: This is only a beginning.
1: És ez csak a kezdet.
0: I know there's much more of you elsewhere.
1: És még sokkal többen vannak ilyenek máshol.
0: And it's good what God is doing.
1: És nagyon jó az, amit Isten tesz.
0: Carry this culture elsewhere with you.
1: Vigyétek el magatokkal ezt a kultúrát máshova.
0: Nurture relationships.
1: És tápláljátok a kapcsolatokat.
0: And protect them.
1: És védjétek őket.
0: Protect them from these things and above all else protect them from offense.
1: Védjétek őket mindezektől a dolgoktól.
2: Elhangzott Steve Tatarov kapcsolatokat romboló fegyverek című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A héten egy csomó élményem volt, élményben volt részem, és megmondom őszintén, hogy most az üzenetet is inspirálták ezek, amik történtek velem a héten. És úgy hiszem, hogy ez fog titeket is valamilyen módon azért építeni és előbbre vinni. Engem úgy bátorította, hogy ezeken úgy elindult a szívem, nem csak az agyam, a gondolatom, meg így Isten beszédéből, a Bibliából elkezdtem ezeken gondolkodni, imádkozni. Ugye azt a címet adtam, hogy háztakarítás. Tegnap előtt voltunk egy kedves házaspárnál itt a Gyülibe, és imádkoztunk a lakásukért, egy ilyen szellemi háztakarításon ott voltunk, talán 5-6-an, és imádkoztunk, és ez egy jó dolog. Amit felolvastunk a Mózes második könyvének a 12. fejezetéből, ugye ez a kovásztalan kenyerek ünnepe rendelése, hogy ugye a páska bárányt elrendelte Isten Mózesen keresztül, a leülését, a vérét föl kellett a szemöldökfára, ajtófélfára kenni, és ez volt az, ami miatt a pusztító elkerülte azt az otthont és az otthonba levőket mind. Viszont aznap estétől, illetve másnaptól, tehát 15-től, a hónap 14-e estéjén volt a páska bárány, és 15-től pedig 7 napig kovásztalan kenyeret kellett enni, és ennek volt egy rendtartása, a 15-ös verset olvasom csak föl, 2 Mózes 12-15-öt, 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, még az első nap takarítsátok el a kovászt a házaitokból. És a 17-es versben is azt olvassuk, hogy tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét, azon a napon hoztam ki a seregeiteket Egyiptom földjéről. És 19-7 napon át ne legyen kovászati házaitokban. Ezt tudom, hogy a korintusiakhoz írt levél szerint Pál apostol erről beszél így a szellem kijelentése alapján, ez a bűn, amit az Attila imádkozott és az elején, a bűn kovászának az eltakarításáról szól, szellemileg. Fizikailag pedig azt jelentette, hogy semmilyen kovászos nem volt szabad az otthonokba, a lakásokba, hogy maradjon. Ami apropó számomra, voltam egy pásztor találkozón, és nem tudom, tudtátok-e, hogy most szerdán volt hamvazó szerda. Ez a húsvét előtt 40 nappal visszaszámolva indul egy 40 napos bőti időszak. Így a tradíciók alapján már jó, tessék? Hát mondják, hogy katolikus, mert az a helyzet, hogy még nem volt más, tehát ez már a 4.-5. századtól kezdve ez már volt, és akkor még nem volt igazából, még más felekezet, egy felekezet volt, utána lettek felekezetek ki, különböző felekezetek lettek, tehát évszázadokon keresztül azért nem volt az meg különböztetve, hogy ez most a római, az most a bizánci, az most az ilyen vagy olyan irányzat, vagy később a protestáns irányzatok, hanem azt lehet látni, hogy hát volt egy bőti időszak, volt egy olyan időszak, amikor tudom, hogy januárban volt egy 21 napos időszakunk, bőtölési időszakunk, de azt látom, hogy most az a pásztorkör is, akivel most együtt szerveztük már 10-valahányadik éve a 21 napos pásztorkört, ugye most újból egy megújító bőti időszakra, közös bőtölésre hív föl, és mit is, miért is akarok erről beszélni, mire jó például hogyha óckodsz ettől a kifejezéstől a nagy bőjt, mire jó egy bőti időszak, ami nem gondolnám, hogy 40 napig, én katolikus családból származok, de nem azt jelentette a nagy bőt, a 40 napos bőt, hogy akkor 40 napig nem ettünk, hanem voltak bizonyos dolgok, amitől tartózkodtunk. Volt a nagybőjt ideje alatt pénteken, akkor mondjuk a hústól, az egy más kérdés, hogy abba a közegbe, ahol én éltem, ott ugye az volt a tradíció, hogy akkor lehetett halat enni. Én nagyon szerettem a halat, úgyhogy én nagyon vártam a bőjti péntekeket, mert akkor ettünk halat, de az a helyzet, hogy nem ez a lényeg, hogy a kedvenc kajádat edd, hanem az, hogy van egy rendszeresen visszatérő, újból és újból visszatérő időszak az életemben, amit arra használok, hogy valamilyen módon a szellememet megelevenítse Istennek a jelenléte a ráfókuszálásom által. Még inkább a szellemi dolgokra, az örökkévaló dolgokra, a láthatatlan dolgokra fókuszálok. És amikor valamiről lemondasz egy hosszabb időszakban, én például most eldöntöttem, hogy nem fogok tévézni. Lehet, hogy ez most neked nem nappali oba ott van, és sokszor, hogyha már éjszaka már nem tudtam ott az íróasztalnál ülni, már a fenekemet nyomta, akkor tévéztem éjjel, mert nem tudtam még aludni, és akkor bekapcsoltam valamit. De ezt most úgy vagyok, hogy nem. Teljesen mindegy, hogy az mi számodra. Lehet, hogy az a csokoládé. Mondom, nem akarok ilyen drasztikus dolgot mondani, de lehet, hogy a kóla. Lehet, hogy az a internet, a Facebook, vagy akármi, nem tudom, hogy kinek micsoda, az biztos, hogy sokak számára ez lehet, hogy egy ilyen önfejlesztő ciklusnak látszhat, de hát pont találkoztam, beszélgettünk egy testvérrel, és ő elmondta, hogy ugye egy újjászületett keresztény háttérből van, és amikor a vőlegényével ugye az első randik voltak, és akkor volt egy vacsorára elmentek, és hát a vőlegénye az pedig egy ilyen tradicionális felekezetből származott, nem katolikus, de egy tradicionális történelmi felekezetből, akik megtartották a nagybőjtöt. És ez péntek volt, egy péntek este mentek el vacsorázni, és hát a leendő férjed, akkor még vőlegény se volt, csak egy randizás volt, hát ugye valami tőkehalat rendelt, és akkor azt evett. Hát ő meg, hát mutatva nyilván a szabadságát, meg hogy hát hidden ő mennyire erős, hát ő csirkét evett, stb. Stb. De amikor úgy ette, nem tették ezt szóvá, már összeházasodtak, és akkor szólt és mondta el a férjének, mert nem hagyta a lelkiismerete azért nyugodni. Tehát, hogy volt benne egy szellemi felsőbbrendűségi kis arrogancia is, hogy majd én megmutatom, én szabad vagyok, én nekem nem olyan a hitem, hogy ez a történelmi hagyomány, tradíció itt engem itt megkössön. A kérdés az, hogy vajon neked, vagy nekem lehet, hogy egy újjászületett keresztény, karizmatikus keresztény közösségben élünk, de jelente valamit a nagybőti időszak, vagy jelenthet-e valamit a nagybőti időszak? Mit tehetek annak érdekében, hogy a szívemben, a lelkemben, az egész lényemben valahogy megfelelő fókuszálással készüljek arra a húsvéti időszakra, ami a keresztényeknek talán a legnagyobb ünnepe, a föltámadás, a Jézus Krisztus, mint a mi húsvéti bárányunk halála és a föltámadása. Ennek erről való megemlékezés és erről való ünneplés. És úgy hiszem, hogy van és lehetséges, és meg tudom azt hittel ragadni, ahogy meg tudod ragadni újból és újból a fogkefét reggel, meg este, mielőtt elkezded a napi teendőket, vagy mielőtt lefekszel este, és szokásoddá tetted, és tudod, hogy ez a szokás jó. Hasonlóképpen, ahogy a Bibliát kézbe veszed, ahogy eljövünk Isten tiszteletre, szokás az, hogy fölállunk és dicsérjük az Urat, vagy fölállunk és közösen olvasunk Bibliát. Igen, lehet mondani, hogy hát ez egy olyan szokás, ami már bemerevült, és hát milyen vallásos dolog az. Ugyanakkor lehet ezt egy hittel is tenni, ami újból és újból hittel bele adom magam, az meg tudja eleveníteni a szívem, a lelkem, és az Isten fele való fókuszálásomat, és az Úrral való kapcsolatomat. És úgy gondolom, hogy amikor például a 21 napos böjtre emlékezek vissza, nekem nagyon sokat számított az, és jelentett az, hogy tudtam, hogy a Kati is böjtöl, vagy tudtam, hogy az X testvér is böjtöl, és amikor már úgy kicsit esetleg ellankadtam volna, odaszántam magam, és megerősítettem magam. Amikor van egy hosszabb időszak, ami tudom, hogy másoknak is valamire való fölkészülési időszak, fókuszálnak valamire, mert szeretnének Jézus Krisztussal egy személyesebb, Jézus Krisztus haláláról való kijelentésről egy mélyebb, az ő föltámadásából egy nagyobb részesedésben részesülni, megtapasztalni, akkor számomra is valamilyen módon egy ilyen lelkesedést ad, hogy igen, hogy vajon ebbe az időszakba mi az, amit én most meg tudok csinálni úgy, hogy az nem egy ilyen aszkéta, önfejlesztő dolog lesz pusztán, vagy nem pusztán egy ilyen történelmi tradícióba való bekapcsolódás hit nélkül, hanem tudja a szívemet, a lelkemet Isten fele fókuszálni úgy, hogy az én testvéreimmel való kapcsolatot is tudja erősíteni. Mert számomra ez egy lényeges dolog. Úgy gondolom, hogy egy ilyen időszak, és nevezhetjük azt nagybőti időszaknak, tudja a hitemet megerősíteni és fókuszálni a láthatatlanra, a szellemi dolgokra. És le tudja venni a figyelmemet, a fókuszomat az individualista, magamért, a szűk érdekszférámért való imatémákról és küszködésekről és szellemi erőfeszítésekről. Ez nem azt jelenti, hogy azt nem teszem, hanem kinyílik sokkal inkább egyetemesebb dolgokra a szívem, a lelkem, a gondolataim, és ezekért tudok erőfeszítést tenni. A másik dolog a 147-es Zsoltár harmadik versét, vagy a 103-as Zsoltárban is ott van, ismeritek nagyon, hogy meggyógyítja a megtört szívőeket. Bekötözi a sebeiket. Hogy a 103-asban ugye meggyógyít minden betegséget. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen módon a megtörtségből Isten egy gyógyulás időszakot készített el. Mert tudsz nem csak másokkal, hanem az Úrral így külön kicsit elvonultabban foglalkozni, ráfókuszálni, és lehet várni azt, hogy ebben az időszakban, a böjti időszakban lehet, hogy sebezhetőbb vagyok, de mégis egy vele való közelség, közösség megerősítésében a vigasztalást is, a gyógyulást is elveszem. És erre még inkább úgy odaszánom magam. Ezt tudod, mibe segít? Abba segít, hogy az önzésemből kilépjek. Segít abba, hogy esetleg az önelégültségemet, ami a megigazultság testi értelmezéséből fakadhat. Vagy a cinizmusomat, ami a sok szellem általi kijelentésből fakadó tanítások elsajátításából egyfajta felsőbbrendűségi érzést sel nézhetek másokra, akiknek ez esetleg nem adatott meg. És mindezekből ki tud Isten hozni egy ráfókuszálási időszakba, meg tudja lágyítani a szívem, és azt is jelenti, hogy rájövök, hogy mely területeken van szüksége a lelkemnek, a szívemnek gyógyulásra, megerősödésre, úgy fölpesdítésre Isten jelenlétéből. És tulajdonképpen, amikor a harmadik, negyedik században ugye államvallássá lett a kereszténység, az biztos, hogy a keresztényekbe, a hívő keresztényekbe, a megtért, tényleg Isten szeretetét személyesen átélő, hitben járó emberekbe azért megfogalmazódott az, hogy tehát a megtapasztalni Istent, tehát megszűnt a vértanúságnak a lendülete, időszaka, hála Istennek. Ugyanakkor volt a birodalmi társadalomnak egy olyan támasza, hogy támogatta a kereszténységet, de enélkül is meg tudom-e élni az Úrral való személyes közösséget. Egy olyan közösségbe vagy társadalomba élünk, ahol mondjuk a kereszténység támogatott most társadalmilag, politikailag nagyjából ebbe az országba, legalábbis így szavakba, meg törvényekbe. Nagyon sok különbség van nyilván városok, települések és közösségek között. De azért ezt lehet látni, hogy mindezek között is egy üdítő kihívás lehet, hogy nem a társadalmi, nem a politikai, egyházpolitikai állás és ügyállások, ügymenetek szerint, hanem az Úrral való személyes kapcsolatom szerint akarom élni ezt az időszakot. Azért akarok egy hitvalló keresztény életet élni, mert erre hívott el az Úr. Nem azért, mert ez a szokás X gyülekezetbe, vagy ez a szokás ott, vagy erre bátorít, és ezt várja el a pásztor, hanem azért, mert Jézus erre hívott el. És hogyan tudom megélni, és fókuszálok még inkább ebbe az időszakba, hogy hogyan tudom megélni Jézussal, az én mesteremmel a személyes kapcsolatot még mélyebben. Van egyébként a bőtnek még egy aspektusa, és nem tudom, észrevettétek-e, a 21 napos bőt egy jó lehetőséget adott erre, hogy a bőt lelassít. Lelassít, mert mindenben olyan gyorsak vagyunk. Ott nem voltak ilyen instant ez az amaz, mert sok mindenben lett időd. Ha megnézed olyan kultúrában, olyan társadalomban élünk, hogy értékelik az emberek a termelékenységet, a gyorsaságot, és sokkal kevésbé az elmélkedést, sokkal kevésbé az egyszerűséget, sokkal kevésbé a nyugalmat. És Isten úgy hiszem, hogy egy kicsit lelassít, hogy tudjak ráfókuszálni. És lehet, hogy nem tudok annyit elvégezni, de Isten többet tud bennem elvégezni. Lehet, hogy nem tudok annyit megcsinálni, lehet, hogy nem vagyok annyira produktív, de az ráfókuszálásommal Isten többet tud produkálni. És a szívembe, ha már itt vagyunk, a kövek elhányása, tehát az útról, a kapcsolatokról, másrészt meg emlékeztek a magvető példázat, hogy a termőföldből, a szívekből is. Hogy ki tudom a szívnek a keménységét egy ilyen látságra tudom fordítani. És ez egy jó lehetőség. Persze lehet ez a testnek is egy ilyen instant ez az amaz, mert sok mindenbe lett időd. Ha megnézed olyan kultúrában, olyan társadalomban élünk, hogy értékelik az emberek a termelékenységet, a gyorsaságot, és sokkal kevésbé az elmélkedést, sokkal kevésbé az egyszerűséget, sokkal kevésbé a nyugalmat. És Isten úgy hiszem, hogy egy kicsit lelassít, hogy tudjak ráfókuszálni. És lehet, hogy nem tudok annyit elvégezni, de Isten többet tud bennem elvégezni. Lehet, hogy nem tudok annyit megcsinálni, lehet, hogy nem vagyok annyira produktív, de az ráfókuszálásommal Isten többet tud produkálni. És a szívembe, ha már itt vagyunk, a kövek elhányása, tehát az útról, a kapcsolatokról, másrészt meg emlékeztek a magvető példázat, hogy a termőföldből, a szívekből is. Hogy ki tudom a szívnek a keménységét egy ilyen látságra tudom fordítani. És ez egy jó lehetőség. Persze lehet ez...

De Isten többet tud bennem elvégezni. Lehet, hogy nem tudok annyit megcsinálni, lehet, hogy nem vagyok annyira produktív, de az ráfókuszálásommal Isten többet tud produkálni. És a szívembe, ha már itt vagyunk, a kövek elhányása, tehát az útról, a kapcsolatokról, másrészt meg emlékeztek a magvető példázat, hogy a termőföldből, a szívekből is. Hogy ki tudom a szívnek a keménységét egy ilyen látságra tudom fordítani. És ez egy jó lehetőség. Persze lehet ez a testnek is egy hizlalására, hogy ki tud, mit tudom én, panaszkodás nélkül hosszabb ideig ezt csinálni, vagy tudom, hogy én olyan középiskolában jártam, ugye fiúk voltunk csak, fiú, és a kollégiumban, akkor még nem voltam megtérve, de tudom, hogy rájöttünk, hogy túl sokat káromkodunk, meg beszélünk csúnyán, és akkor hát úgy volt, hogy 2 forint egy káromkodás. Azt be kellett adni a közösbe, és akkor kevesebbet. De nyilván lehet ebből is egy ilyen testi természet hizlalására, hogy mennyit tudtál olvasni a Bibliából, és akkor mondjuk plusz pont lehet, hogy mennyit tudtál memorizálni, stb. Stb. Én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy a szívemet fordítani Isten felé. És én erre szeretnélek hívni benneteket, hogy tök mindegy, hogy most hamvazószerda, vagy nagybőjt, vagy valami, de lépten nyomon, tegnap, ahogy voltam bent kórházba, egy rokonunknál, aki imádkozott, a Kati is, nagyon összetört, és pont járdán ment át, és egy idős bácsi vezetett egy autót, és pont mi? Zebrán ment át a ismerősünk, és egy idős bácsi vezetett egy autót, és akkor pont fölötte állt meg, ott utána meg nem tudta, hogy most mit csináljon, csak a keze lógott ki az autó alól, és akkor még szerencsére, hogy a butikból ott kirohant egy fiatal hölgy, és akkor az megfogta a kezét, és az ráordított többször is a bácsira, mert az le akart hol előre menni, hol hátra, tehát rajta volt a hölgyön, és akkor ráordított, hogy ne menjen sehova se, és akkor a tűzoltók emelték le az autót róla, de az biztos, hogy amikor ott is ott voltam, és voltam ott más betegekkel, azt látom, hogy egy olyan szüksége van az embereknek Isten természet fölötti érintésére. És sokszor mi a rohanásba úgy elmegyünk a szükségek mellett. És azt akarja Isten, hogy valahogy lassulj le. Vedd észre a melletted levőnek a szükségét, mert Isten téged akar használni. Téged akar arra használni, hogy megszabadítsa és meggyógyítsa. Ez az időszak valahogy még inkább emlékeztet engem arra, hogy nem lehet kikerülni a halált. Karizmatikus keresztények nem szeretnek erről beszélni, meg a szenvedésről se. De az a helyzet, hogy a keresztény élet nem tudja kikerülni se a halált, se a szenvedést. De hogyha megfelelő helyre tudod rakni, akkor megtalálod az egésznek az értelmét, és tudod Isten dicsőségére ezeket a területeket is kezelni. Mert találkozik mindenki a halállal. Az más kérdés, hogy van, aki fizikailag, van, aki pedig szellemileg is. Ha már megtértél és újjászülettél, elfogadtad Jézus Krisztus helyettesítő keresztáldozatát, az azt jelenti, hogy a szellemedet újjászülte Isten. Ez egy óriási dolog. Megelevenedett a szellemed. De a fizikai testünk az bizony el fog porladni. El fog rohadni.
el fogják rágni a kukacok, ha csak

0: nem jön vissza hamarabb Jézus Krisztus. És akkor egy szempillantás alatt ez a romlandó romolhatatlan lesz. Ez a halandó halhatatlan, ez a gyalázatos, nyavajás test, dicsőséges test lesz. De még nem tartunk itt. Mindenki fog találkozni ezzel is. Bizony, akik egészségügybe dolgoztok, ti tudjátok, hogy mit jelent az, amikor valaki a halállal találkozik, vagy ott van közel a halálnál. És lehet ott jópufizni, lehet ott materialistáskodni, és lehet sokféle más módon, de a halál közelébe máshogy viselkedik az ember. Mert azt tudja, hogy az nem játék. És jó az, hogyha van egy olyan időszak újból és újból az életemben, amikor ezzel számolok. Nem félelem ez, hanem végig gondolom, hogy igen, nekem is eljön az idő, amikor leteszem a lantot. Eljön az idő, amikor ezt a testet lerakom. Ebből a sátorházból kilépek. De ahogy Pál apostol mondja, nekem ez nem vereség lesz, hanem ez egy nyereség lesz, ha nem lopja el idő előtt az életemet az ördög. Érted? De ha időbe mész el, élettel betelve, ahogy olvassuk, nem egy, nem kettő, nem három hithősétől, akkor az nem egy bár szomorúság és hiány egy ember elmenetele nekünk a kapcsolatokba, mégis a mennyei dicsőségbe való bemasírozása számára. És ő ott vár. És amikor ezekkel gondolkodtam, csak annak a háznak a hasonlata jutott eszembe, hogy a Máté evangéliumában is beszél Jézus, hogy kitakarítani házat. Ugye voltunk is, ahogy imádkozni. De hogy amikor nem figyelek egy otthonra, nem figyelek a lakásunkra, akkor beporosodik. Nem tudom, észrevettétek-e. Minden nap a fürdőszobán lehet nagyon jól látni, porosodik. Minden nap. Mert ott a fehér kádon egyből látszik. Nem tudom, ott nálatok hogy van. Nálunk a kádon lehet leginkább látni, ott a kádszínén, és akkor leszoktam mindig törölni. De hogyha nem figyelek oda, a szellemi házam is hasonlóképpen porosodik. Hogyha sokszor a tavaszi nagy takarítás, nem ilyet olvasunk, vagy nem ez vonult be a magyar nyelvbe, hogy őszi vagy téli nagy takarítás, hanem tavaszi nagy takarítás, mert most van itt annak az ideje, hogy valamilyen módon még természetes szinten is a környezetemet így fölkészítem valamire. Valami kitisztulást, megtisztulásra. És csak volt egy dolog, ami még el szeretnék mondani, hogy ahogy beszélgettem egyik testvérrel a héten, ő is pásztor. És azt látom, hogy ilyen kérdések foglalkoztatták, ugye, hogy miért van szenvedés? És mit tesz Isten a szenvedéssel az életembe? Vagy úgy egyáltalán? És mire hív el Jézus Krisztus ezzel kapcsolatba? Engem, vagy téged? Hogyan tudod megőrizni akár a kínlódások, a nyomások, a frusztráltságok, vagy a szenvedések között is a hitedet? Mert ezek kérdések. Vagy ott van a kérdés, hogy hogyan tekintsünk erre az egészre? Mert egy olyan kultúrában élünk, hogy szinte mindent megtesznek az emberek, hogy elkerüljék a szenvedéseket. Mintha korunknak a egyik bálványa a szenvedés elkerülése lenne. Szinte úgy van, hogy a kényelem, a biztonság, az élvezet, meg az egyéni szabadság területeket, ha megnézem, a szenvedés ezt rabolja meg, a kényelmet, a biztonságérzetet, az élvezetet, egyéni szabadságot. Ezért még a mai kor keresztényeinél is azt lehet látni, hogy egyik legnagyobb ellenségük lett a szenvedés. Nagyon érdekes ez, mert nem minden földrészen, nem minden kontinensen van azért ez. Azt lehet látni, figyeld meg, hogy más kontinensekkel, mintha nagyobb béketűréssel fordulnának a szenvedés felé. Vagy hogyha az előttünk álló generációkat nézem, azért több szenvedésbe volt részük. Gondoljatok csak bele, hogy hát milyen gyerekhalandósági ráta volt az elődeink, előttünk levő generációk életébe. Vagy egy csomó dolog, amit nem lehetett, nem tudtak még gyógyítani, most pedig már azért megtudják, vagy az éhezések. És azt lehet látni, hogy most a Covid alatt oly módon tört az emberekre ez a nyomorúsága, akár a magány, az izoláltság, vagy akár bármilyen más oldalról a szenvedés, utána meg a háború, vagy gondoljatok csak a földrengésekre, egy csomó minden, amire nem tudsz ellene tenni természetes szinten, nem azt mondom, hogy semmit, de nem sok mindent. Nem tudod kizárni. Tudod valamilyen módon enyhíteni, kezelni, próbáljuk, de az a helyzet, hogy nem tudod kizárni. Nem tudjuk kontrollálni. De ha Krisztusban vagy, akkor a szenvedés akkor is valós, akkor is találkozunk ezekkel, de akkor is történik, mert elkerülhetetlen és kikerülhetetlen, de mégis lehet Isten dicsőítő módon hittel, reménységgel és az ő magasztalására élnem. Hogy? A 2 Korintus 4-et ismerjük ott a végén. Ha nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk. Ez egy kulcs dolog. És úgy hiszem, hogy most van egy olyan időszak, hogy Isten a fókuszunkat sokkal inkább a láthatatlanra, sokkal inkább a mennyeiekre akarja fordítani, hogy ki tudjam úgy tisztítani az életemet, a természetes sok minden tennivalóktól is, ami nyilván van, amit muszáj megcsinálni, tehát nem arról beszélek, hogy mostan menjek és akkor álljak az oszlopra és ne csináljak semmit, mert van, amit muszáj megcsinálod, vannak természetes kötelezettségeid, mint apa, mint anya, mint munkahelyen dolgozó, alkalmazott vagy főnök, bármi. Nyilván ezt megcsinálja az ember, de ne engedjük azt, hogy ha bármilyen nyomást, nyomorúságot, kényelmetlenséget, szenvedést élünk át, hogy tragédiaként lássuk. Nem jó. Meg ki szereti? Nem jó. De mégis Isten kezébe az a dolog is az ő dicsőségére tud válni az életembe. És a tiédbe is. Bármilyen furcsa. De Isten szeretőknek minden javára van, ez nem egy szlogen, amit kiragaszthatok a kocsi végére, hanem ez egy valóság, hogy ahogy bízol benne, ahogy bízok benne, ahogy szeretem őt, ahogy ragaszkodok hozzá, valahogy Isten mindig úgy formálja, akár mit is akart az ördög egy-egy helyzettel, szituációval, hogy megnyomorítson, kiszorítsa belőled a hitet is, meg a reménységet is. Isten azt mondja, hogy én ezt az én dicsőségemre alakítom és formálom az életedbe. Isten ilyen. A mi célunk nem a szenvedések minden áron való elkerülése, hanem Isten dicsőségére való megélése. Bármi, hogyha jól megy, éljük azt Isten dicsőségére. Ha jól megy, éljük azt Isten dicsőségére. Ha nem megy jól, éljük azt is Isten dicsőségére. Ha bőségben élek, azt is. Ha szükségem van, azt is. Ha fáj, éljük Isten dicsőségére. Ez nem azt jelenti, hogy most vegyem Isten akarata, hogy ezt szenvedjem el, hanem lássam, hogy Istennek az az akarata, hogy meggyógyulj. Istennek az az akarata, hogy elvette a fájdalmainkat, a szenvedéseinket az ő fiába, Jézus Krisztusba. De amíg ott van, addig is egy hálával és Isten dicsőítéssel élek. Csak a mentalitás más egy kicsit. Egy picit shiftelek a gondolkozásmódba, és azt veszem észre, hogy könnyebb. Egyszerre lehet részed a szenvedésben, és ugyanakkor tudsz örülni az Úrban. Egyszerre lehet részed a nyomorúság átélésében, a szükségek megtapasztalásában, és Isten szeretetének az átélésébe, a reménységnek, a vigasztalásnak, az örömnek az átélésében. Hát ez az, ami bennem így nagyon mocorgott a háztakarítással kapcsolatban. És van egy másik téma, ami azért hozok elő, mert valamilyen módon ezzel kapcsolatos. De mégis azért más terület. A Bill Hammond testvért ismeritek, vagy hallottatok sokat róla. Ő a Sharon Stone-nak a szellemi atya és mentora. Most már elég idős. Az ő lánya Jane Hammond, és a héten írt egy prófitai üzenetet azon a levélző listán, ami ott a Cindy Jacobs-os körbe van, és nagyon érdekes, hogy még két más helyről az elmúlt héten, tehát három helyről ezt az üzenetet lényegében, erről az üzenetről hallottam, hogy ugye 2023-ban ugye elindultunk, sok mindent átéltünk, sokféle támadás, de azért egy lendülettel lódultunk neki. Voltak betegségek, szokatlan dolgok, balesetek, diagnózisok, voltak feszültségek, nyomások, támadások azok életébe, akiket szeretünk, hozzánk közel levők életébe, szolgálók életébe. És akkor ez az üzenet azt mondja, hogy ez a támadás sorozat az Atália szellemének támadása, és különösen szolgálók, különösen azon szolgálók ellen, akik egy reformer, újító módon akarnak hozzáállni Isten munkájához és az ő családjaik ellen, hogy megállítsa őket az áttörést és az átalakulásokat jelentő királysági szintű munkát a szolgálatuk által. Ez csak azért olvasom föl, mert nagyon elgondolkodtatott, és most biztos vagyok benne, hogy sokan mondjuk a gyülekezeti dolgokra gondoltok csak. De én nem csak gyülekezeti dolgokra gondolok. A héten voltam egy lelkészi teológiai műhelyen is, és ott is találkoztam több pásztorral, szolgálóval, és tudod, ezeket élték át. Én többekkel találkoztam. És nem föltétlen történelmi felekezetesekről beszélek ám. Hanem arról beszélek, hogy amikor Isten több forrásból is hasonló üzenetet mond, mondjuk Atália szellemének a támadását és ezzel való ellenállást, akkor arra érdemes odafigyelni. Ismeritek a Efezusi Levél 6. fejezetében, ott a szellemi fegyverekről van szó, és én úgy gondolom, hogy Isten keresi azokat az embereket, akik értik, hogy a szellemi fegyvereinkkel és azok segítségével ki tudjuk kényszeríteni szellemben egy-egy adott helyzetben Jézus Krisztus győzelmét. Mert a keresztenő győzött, legyőzte a sátán, mégis azt látjuk, hogy szabadon jár, kószál, és azért elég sok zavar tud produkálni. A Jelenések 12-11-es versben pedig azt olvassuk, hogy ugye a pokol munkáját, tehát az ördög minden munkáját legyőzzük a bárány vérével, a bizonyságtevésünk beszédével, és az odaszánt életünk által. Tehát megvan a módja, hogy tudsz győzni minden helyzetben. Izaiás 54:17 még ebbe az utolsó Biblia vers, ebbe a etapba azt mondja, hogy egyetlen ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, minden nyelvet, ami ellenet föltámad, az ítéletben kárhoztat és elítélsz, és az Úr szolgáinak ez az öröksége, ez az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Tehát az ördögnek van egy törvénytelen, illegitim hatalma, de van, és lehet látni, hogy használja. A kérdés az, és akkor nézzük meg, hogy ki is volt Atália, és mik a jellemzi annak a démoni ördögi küldetésének. A Kettő Királyok 11-ben csak az egyetlen egy verset olvasok föl, az elsőt. Amikor Atália Akházia anyja látta, hogy fia meghalt, fölkelt és megölette az összes király örököst. Hát történet az ugye az, hogy Jezabel és Akháb lánya az Atália. Atáliának volt egy fia, aki király lett. A fia a király a csatába meghalt. És amikor meghallotta Atália az anya, hogy a fia a király meghalt a csatába, a király összes gyerekét megölettette. Az unokáit. A többi gyerekét már a fiával együtt kinyírattatta, csak hogy ne legyen ellenlábos a királynak. Mikor a király a fia meghalt, akkor pedig az összes unokáját megölettette, miért, hogy ő lehessen az uralkodó, a királynő. Tessék? Igen. A boszorkánysággal, elnyomással és bálványimádással operált, és ezt nagyon jól tudjuk. Egy dologgal nem számolt, hogy egy gyerek megmaradt. Egy egyéves kisfiút, Jóást, ugye megmentett a Dajka, megmentett Joseba, majd megnézzük mindjárt. Tehát figyeld meg, hogy az Atália egy olyan szellemi erő, hogy a hívőkkel szemben az Isten király örökségből akar téged kimozdítani, és azt akarja, hogy azt az örökséget, amit Isten neked és a következő generációnak adott, azt ellehetetlenítse. Mert egy teljes generációt ki akart írtani. Teljesen a tudta nélkül mentette meg, ugye, a Joseba, Jóást. Egyébként Atália nevének a jelentése, ugye, Jehova sanyargató, kínoz, sanyargat. Tehát ez a kínzás, ez ilyen elmebeli és érzelmi, testi fájdalom, gyötrést is jelent, tehát valamilyen kárt okozni, megbuktatni, legyőzni, és ez a mostani ördögi támadásnak egy szellemi természete, hogy bármilyen eszközzel, lehet az betegség, vírus, erőszak, baleset, bármivel, de sérteni, összenyomni, összepréssel, méretet csökkenteni, ez az ő támadásának a célja. Ez olyan, mint egy piton kígyó, hogy körbe fonja az ellenfelét, és a szolgálókból, a vezetőkből ki akarja préselni a nyomások és a feszültségek alatt, nyomása alatt a hitet meg a reménységet. És ez a ravasz dolog az egészbe. A hívők életébe, akik reményteljesek, és lelkesek, ki akarja a lelkesedést, a tüzet, a reménységet szorítani. És hát három személy volt, aki fölvette ez ellen való küzdelemnek a felelősségét, amit szeretnék itt gyorsan elmondani. Atáliát hogyan lehet legyőzni? Volt egy Joseba, ez Akházia nővére volt, a Jójadapa felesége. Ő elrejtette a legkisebb unokát, az egyéves Jóást. És 6 évig a templomban őrizte a főpap, nem is tudott Atália róla, és nagyon sokan nem tudtak. Senki nem tudott róla, csak ott néhány családtag. Mert tudta nagyon jól Joseba is, Jójada is, hogy Istennek van egy ígérete Dávidnak, hogy nem fogy ki az ő leszármazottjainak a magja, nem fog elveszni, hanem lesz újból és újból örökös és örökös és örökös, mert a Mesiás tőle kell, hogy származzon. Ő egy hittel, Isten ígéretére nézve, nem csak Atáliának való ellenálláskép, hanem hittel Isten proféta ígéretére nézve megmentette azt a gyereket. Joseba, tudod mi, az őrállásnak, a profétai őrállásnak és közbenjárásnak a képe. És ha már imádkoztunk az Isten tiszteletért való imádkozós csapatért, Icáért, vezetőért, tehát igazából Joseba az a személy, aki helyre állította, vagy legalábbis lehetővé tette, hogy az igazságos, jogos kormányzás és vezetés helyre álljon az egész országba. Ez volt Josebának a felelőssége a szívébe. A második személy ugye Jojada, az ő férje. Jojada azt jelenti egyébként az Úr ismerete. Tehát, hogyha tudod, hogy kicsoda Isten, akkor azt is tudod, hogy te ki vagy. Ha tudod, hogy kicsoda Isten, akkor tudod, hogy Isten mit akar veled. Legalábbis megtudhatod. És Jojada pap, főpap, nem csak, hogy megmentette ezt a gyereket, hanem emlékeztek, hogy az egész királyi testőrséget elkezdte tanácsolni és vezetni. Olyan módon kezdte el éveken át vezetni és tanácsolni a testőrséget, hogy amikor 7 éves lett Joás, erre az egész csapatra, mert 3 részből állt, rá tudta jó lelkiismerettel bízni az életeit, az Isten prófétai ígéretét, ezekre a testőrökre bízta. Mert tudta, ismerte őket éveken át, tanácsolta. És azt jelenti, hogy ha, ugye emlékeztek, hogy aztán jött királyá, kiáltották Joást 7 évesen, Atália, amikor meghallotta a palotából, gyorsan kirohant, és akkor elkezdett kiabálni hisztérikusan, hogy árulás, árulás, árulás. De hát az ellenség sokszor úgy van, hogy azzal vádolta az igazat, amiben ő maga volt a vétkes. Hát ő árulta el Istennek a fölkentjét, a saját fiának a gyerekeit, saját unokáit ölettette meg, csak hadd teljesen kiírtani. És úgy hiszem, hogy van egy olyan időszak, hogy az őrállókat, a közbejárókat Isten megerősíti, kijelentést ad, és megoldás kulcsokat ad a jövőre, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek egyének, családok és a gyülekezet életébe is. Tehát olyan időszakban élünk, hogy ez egy kulcs. Nagyon érdekes egyébként az is, hogy ott van a 2 Krónika 23.6-ban, hogy az egész nép, a 10-es versbe pedig olvasuk, hogy a főpap mindenkinek a kezébe fegyvert adott, nem csak a testőrökének, hanem minden ember kezébe fegyver volt. Tehát aki ott lakott, férfi vagy nő, fegyvert adott a kezébe. És úgy hiszem, hogy itt van annak az ideje, emlékeztek, Izraelben olyan a társadalmi berendezkedés, hogy általános 6 kötelezettség van, férfi vagy nő, teljesen mindegy, férfinak is, nőnek is be kell vonulni a seregbe. Mi most olyan társadalmi berendezkedésben élünk, hogy nincs általános had vagy sorkötelezettség, nem tudom melyik a pontos kifejezés, tehát nem kell mindenkinek bevonulni, hanem van egy hivatásos állomány. Aki szeretne katona lenni, az elmegy katonának, és az katona. Izraelben nem tudsz ebbe választani, mert ha ott élsz és akarsz állampolgárként élni, köteles vagy, hogy elmenj a seregbe harcolni. Jojada mit ért el, hogy fölbátorította, megerősítette minden embert, és ennek az ideje van, hogy nem csak néhány különleges személy az őrálló és a közbejáró, hanem mindegyikünk szellemileg őrállók vagyunk, és közbejárónk vagyunk, és ott van a kezünkben a fegyver, hogy szellemben harcoljunk az Isten ígéreteinek, prófétai ígéreteinek a beteljesedéséért, mind a személyes életünkben, a családjaink és a gyülekezet életébe is. És akkor ott van a Isten tüzének a helyreállítása, ami a múlt alkalommal emlékeztek, hogy beszéltem az első szeretet tüzének a megújítása, helyreállítása. A Jojoda azt csinálta, hogy szövetséget kötött az egész néppel, amikor kikiáltotta Joást királyá, és egy megújította az Isten fele való elkötelezettségüket, és lerontotta az egész néppel együtt, nem ő, meg egy kis kommandó, hanem az egész nép mentek is a Baál oltárokat, a Baál templomat, az aserákat mind lerombolta. És helyreállította az Isten igaz imádatát. És az utolsó, a harmadik személy, tehát Joseba, Jojada, és a harmadik személy, az Atália fölött való győzelem, ez aki szükséges volt, maga Joás, a király. 7 évesen lett király. Egy csomó dolgot nem értett. Egy csomó dolgot nem tudott ő. Nem látta át. De alávetette magát Jojadának. Jojada főpap tanácsolása alatt királykodott, azt olvassuk, hosszú éveken át, és helyreállította Istennek a tüzét, mert tudod, hogy mit jelent Joás? Az ő neve azt jelenti, hogy Isten tüze. Ha azt szeretnéd, hogy Isten tüze ott helyreálljon az életembe, helyreálljon az Úrra való közösségembe, a szeretetnek a tüze bejöjjön, akkor szántod a magadat, akkor is, ha érted, akkor is, ha nem érted, akkor is, ha alkalmasnak, én szerintem Joás biztos, hogy nem érezte magát alkalmasnak 7 évesen, hogy az egész országot kormányozza. Biztos vagyok benne. Ha alkalmasnak érezte volna, akkor nem kente volna királyá Jojada szerintem. De nem kell, hogy alkalmasnak érezd magad, mert nem magadtól, és nem magamtól van az alkalmasságunk, hanem egyszerűen attól, hogy rád bízom magam, Istenem. Beléd hajtom a lényem. És azt mondja Isten, hogy legyél Joseba. Legyél Jojada, legyél Joás, mert én helyre állítom az ígéreteimet, beteljesítem. Az életedbe is, a családtagjaid életébe, és a gyülekezet életébe is. Amen. Ha egyetértesz vele, akkor mondjuk el egy imád közösen. Mennyi, Atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm, Uram, azt, csodálatos Isten vagy. Te látod, hogy mennyi támadás ért, és a szeretteimet. Uram, én most megvallom, hiszek benned, Jézus, a te helyettesítő keresztáldozatodba. Hiszem, hogy a te szövetségi véred által megvásároltál. Tiéd vagyok. Az egész lényem. A jelenem is, a jövőm is. És megvan írva, hogy hatalmat adtál arra, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak az ellenség minden erején. És nekem nem árt semmi. Mert te, Uram, a békesség Istene vagy, aki megrontod a lábaim alatt a sátánt. És a vádolót legyőzzük a bárányvére által, a bizonyságtevésünk beszéde által, az odaszánt életünk által. Uram, megtörjük mindazt az Atália féle szellemi támadásokat, mozdulásokat, amelyek akár ellenem, akár a testvérem, vagy gyülekezetek ellen jött. És megvallom, én királyom, én Istenem, Jézus, odaszánom az életem, és adj kegyelmet, hogy legyek olyan közbenjáró, legyek olyan reformer és őrálló és szellemi harcos, mint akik ebben az időszakban, amikor Atáliát félre kellett tolni, hogy az ördög terve ne valósuljon meg. Ott volt Joseba, ott volt Jójada és Joás. Ilyen akarok lenni, szellemi őrálló, közbenjáró és szellemi harcos a te dicsőségedért. Szabadíts föl, Uram, a te tüzedet, és kedves Szent Szellem, töltsd most is a szívemet tele az Atya szeretetével, az első szeretet tüzével. Oda szánom magam egy szenvedélyes szeretetre, hogy szeresselek, Uram, teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és minden erőmmel. Oda szánom magam, Uram, hogy szeresselek téged ezzel a soha el nem múló szeretettel, és szeressem a testvéreimet is. A Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.